0: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa, Faithless kollaboráció, jön a New Religion, ugye az 1995-ös klub himnusz, az Insomnia újra gondolt változatáról van szó. Az alaphangulat elég hasonló, de a központi téma teljesen más. A Faithless dal a kínzó álmatlanságról, a belső démonokról szól, ezzel szemben a Bibi Rexa dal, a New Religion, a zenéről, mint megváltásról, az éjszakai élet megéléséről, az újjászületésről a táncparketten. Hozom!
1: A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, abszolút nyári hangulat a folytatásban. Alex Kenji-nek köszönhetően, jó kis olasz tech house a folytatásban. A szakmabeliek körében óriási tiszteletnek örvend Alex Kenji, Alexandro Bacci, egyébként a polgári neve. Olyan gigászínevek pörgetik rendszeresen a zenét a saját szettjeikben, vagy a rádió műsoraikban, mint TNT.

0: I guess you moved on really easily.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Hypoton! Az olasz DJ producer a folytatásban David Guetta új kis kedvence, az énekesnő pedig nem más, mint Norma Jean Martin, hogyha azt mondom, hogy Head Shoulders Knees

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is, a módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkában fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatásegyüttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgás hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát.

0: mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat mint társ figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Joel Corry, and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Ilyen titokzatos, sejtelmes zenék, mint a Stadium X és Metzger Viki közöse. Ja, Vikiről jut eszembe, ugye Campus Fesztivál lesz jövő héten, és a héten Atisnál és Juhász Gergőnél, és a reggelben Balázséknál is lehet páros belépőket nyerni, bizony. Mert hogy kint lesz a Rádió 1 stage, Kollár Nyuvi, Kuki, Jamina, Regálili, Lotfi Begi, Metzger Viki és Jauri is fellépnek majd. A Stadium X-el közös dalt hozom most, ez a Let You Let Me Go.
1: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, például Taylor Swift, akinek a nevét az egész világon ismerik. Kivéve az a 83 éves brit férfi, aki konkrétan a videóklipjében szerepelt az Opel Light-ban, fogalma nem volt arról, hogy hol is kötött ki, Barry Reynolds-nak hívják, a 83 éves Kent megyéből származó férfit. Az unokái, Millie és Francesca, nagyon meglepődtek, amikor megtudták, hogy szerepelni fog a videóban. Na de hogy került oda? Egy színész és modellügynökséggel való együttműködésének köszönhetően kapott szerepet a klipben. Azt mondták, reggel hétre Észak-Londonba kell lennem, mire én azt feleltem, hogy nincs olyan vonat, amivel odaérnék, így taxit küldtek értem, mondta a BBC-nek. És elmesélte Reynolds, hogy Swift nevét csak azután ismerte meg, hogy a fellépés előtt az újságban olvasott a turnéjáról. Hát azért cuki lehetett, amikor mindezt így realizálta. Hát egy olyan kaliberű világsztárnak, mint Taylor Swift, szerintem kifejezetten üdítő, hogyha valaki nem ismeri őt, vagy nem be kell mutatkoznia, hogy mivel is foglalkozik pontosan. Hozom már is az

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan az a szupersztár, aki nem viccel, hogy a fényvédelemről van szó, és itt a ragyogó napsütéses nyári idő, mert egy 70-es faktort használ, nagyon érzékeny a bőre, hófehér, vörös a haja. Na kit hozok? Na kit? Hát persze, hogy Ed Sheeran. Azizám érkezik nem sokára.

0: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csak nem 44%-kal csökkent a jégkár. A kárenyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy egy igazi díva köztük, Ray és a Where is my husband, ha eddig nem lett volna nyilvánvaló, nagy teniszrajongó az énekesnő. Ott volt az angol esemény, a Wimbledoni teniszbajnokság záró napján a 14. napon, mégpedig a VIP szektorban. Na de itt a VIP, az tényleg VIP, mert hogy olyan sztárok társaságában nézte a mérkőzést, hát ilyen fél méteres távolságon belül, mint Nicole Kidman, Dustin Hoffman, nagyon-nagyon előkelő. Where is my husband? Ezt azon most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is, köztük olyan DJ-k, producerek, akikkel nemrég együtt bulisztunk a születésnapi fesztiválunkon, Stemfelt is ilyen, abszolút benne vagyunk a fesztivál szezon kellős közepén, Campus Fesztivál lesz például a jövő héten, kint lesz a Rádió 1 stage is, Kollár, Nyuvi, Kuki, Jamina, Regálili, Lotfi, Begi, Metzger, Viki, Jauri is ott lesznek a fellépő között, és napközben Atisnál és Juhász Gergőnél is lehet páros belépőket nyerni.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A DJ legenda Avicii után pedig Joe Cory barátunk, akivel a tavalyi születésnapi fesztiválon együtt bulisztunk, és egy olyan dal, ami egy elég nehéz időszakban jelent meg, és ezzel nagyon sokak számára hozta el a pozitív energiákat, a Covid kellős közepén konkrétan. Hát akkor időzítette ezt a dalt, és úgy volt vele, hogy lehet, hogy nem a legmegfelelőbb alkalom, de pont, talán pont azért, amiért az egész világon lezárások voltak, kellett már, mint a friss levegő, ez a dal. A

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Megnyílt a jelentkezés a Dériné program Vitéz László alprogramjába. Napközben 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Megnyílt a jelentkezés a Dériné program Vitéz László alprogramjára, a 2026-27-es nevelési évre. Baranyai óvodák jelentkezését is várják. A kezdeményezés célja az, hogy a gyerekeknek játékos, élményszerű formában mutassa be a néphagyományokat és a bábszínház világát. A program témanapjain az ovisokat a báb előadások mellett népdalokat

0: Népzene, néptánc és kreatív alkotó foglalkozások is várják. A részletekről a Déri Nép program oldalán lehet tájékozódni. Július 17-én adják át a Pécsi Vásárcsarnok új gombavitrinjét, ami a 20 legmérgezőbb gombafajt mutatja be az érdeklődőknek. A pénteken délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen egy előadást is hallhatnak a vendégek. Dr. Polák Edit, a PTE egyetemi docense, a gombák két arcát mutatja be, hiszen a gomba lehet halálos veszély, de akár szuperélelmiszer is. Az előadást követően beszélgetésre is sor kerül a témában gomba szakértők részvételével. Kiképzési repüléseket hajt végre a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső repülő dandárja, olvasható a szervezet közösségi oldalán. A repülések csütörtökig naponta délután 6 óra és éjfél között zajlanak, és a szokásosnál nagyobb zaj és hanghatással járnak. A repülésekben Szigetvár térsége is érintett. Az esti és éjszakai repülés az éves kiképzési terveknek megfelelően a pilóták képzettségének fenntartása, illetve a légtérvédelem folyamatos biztosítása érdekében történik. Az ivóvízhálózatot fejlesztik Pécs-Kertvárosban. A munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkák miatt van teljes útlezárás a megye és a Péter utca egy-egy szakaszán. Dolgoznak az Atinai úton is, ahol a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy szakaszán szintén közműépítés miatt sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma ma 31 fok közelében alakulhat.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkában fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatásegyüttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgás hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlyjal kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ, figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A fesztivál szezon kellős közepén is. Jövő héten jön a Campus Fesztivál július 22-től, és a nemzetközi sztárok mellett a Rádió 1-es DJ-k is fellépnek majd, tehát természetesen a Rádió 1 stage-en. Kollár, Nyuvik, Kuki, Jamina, Regálili, Lotfibegi, Metzker, Viktória és Jauri is, de az események kapcsolatos infók ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Hát most Metzker Viktóriát hozom a folytatásban, a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös Édenszól már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csaknem 44%-kal csökkent a jégkár. A kárenyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektára jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi hajszágerek érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na gyerekek, mi ez a Balaton vize hirdetés? Ez micsoda itt? Ezt már többen külditek nekünk, hogy erre nézzünk rá.
2: Csukos Bélától a Facebook piacra?
1: Csukos Béla Facebook piac, azt írja, hogy szeretnéd a Balaton vizében áztatni a lábad, de nincs pénzed elbendi nyaralni?
3: Elmenbi
1: nyaralni? Akkor neked erre van szükséged, víz, egyenesen a Balatonból. Akár tövödörrel is. A vizet minden héten frissre hozzuk a Balatonból, így mindig friss, nem kamu, 2500 forint per vedér.
2: Vedér!
1: Kérés a házhoz is szállítjuk. Csukos Béla Facebook piac adta fel ezt a hirdetést, itt le van fotózva egy vödör. Erre van piaci kereslet? Vagy ez mi ez, hogy balatoni víz 2500 forint per veder? Ez mi? Létezik ez a Facebook piac?
2: Én ezt kicsit megkívántam. Az igaz, hogy látom azt a vizet abban a vederbe, és azt látom, hogy ilyen sejmes. Írunk Csukos Bélának, hogy van itt igény
1: hogy
2: három vederre?
1: Igen, mondjuk, ha lenne telefonszám, felhívnám, csak ugye mi is egy újságot látunk, tehát magát a hirdetést nem látjuk, de tök kíváncsi lennék emberni. Én a Csukos Béláról azért beszélnék egy kicsit, hogy hozza már nekünk két veder vizet a Balatonból.
3: Hát Laci, nem tudsz ráírni a Facebook
2: szóval
3: piacon?
2: Laci, már szerintem ráírt másokból.
1: Igen. Egy mesztelen fotót látunk, egy szőrös hasról, magasról, tehát hogy ő önmagát fotózza, csak a hasát és a lábait, teljesen mesztelenül fekszik egy lehetetlen szobában egy tévé előtt.
3: Álla Istennek, nem látszik az, ami ilyenkor látszani szokott a has miatt.
1: Egyébként Tápió Kária hirdetés.
3: Nem nincs tudom. Ilyen település, megkerestem.
1: Tehát nincs is ez a település, nincs. Nem létező település.
2: Ő egy ilyen viccember, most már néztem a profilját, és ő csak így csinálja ezeket a dolgokat.
1: Jaj, tartalmadják.
2: Ha igazi átverésre vágytok, akkor én tudok nektek adni. Kérdezzétek, hogy vasárnap után, tehát 17-15-kor csörgött a telefonom, egy plusz 31-es előhívó.
1: Plusz 31, aha.
2: Nem szoktam felvenni idegeneknek a telefon, de akkor volt bennem egy kis kíváncsiság, vágytam egy kis adrenalinra.
1: Hogy ki és mit akar?
2: Hogy kinek volt bőr a képén.
1: Este negyed hat,
2: hogy vasárnap felhívni. Majd egy hát ilyen utcai háttérzajokkal tarkított beszélgetés vette kezdetét, amiben egy Papp Tamás nevű ember. Papp Tamás. Tamás nem ember azért hívott, hogy én nyertem 150 ezer forintot, és menjek át, vegyem át a Sárkány utca 14-ben.
3: De jó, Nyíregyházán.
2: Nem tudom, hogy hol lett
3: vagy
2: a Sárkány
3: utca. Vagy ezt nem
2: mondta,
3: csak Sárkány utca.
2: Azt nem mondta, de utána pedig azonosításképp visszamondta a telefonszámot, ami hívott. Tehát ön a 0630, és mondta, igen, hát ez a szám, ami hívtál, ugye? Ez így, igen. Papp Tamás vagyok, és hátul meg lehetett hallani, hogy jönnek az autók. Hogy nem tudom, hogy pontosan. Ez,
1: de várj, ezt próbáljuk megkibogozni. Tehát fejvegy csávó este 4:30-kor.
2: Igen,
1: hogy nyertél 150 ezer forintot. Létező utca? Tehát azt megnézted, hogy maga az utca...
2: Hát
1: az...
2: biztos van Sárkány utca valahol.
1: Sárkány utca.
2: De nem mondta meg a város se.
1: Jó, hogy a város sem mondta meg. Nyertél 150 ezer forintot a Sárkány utcában. Mi az átverés, gyerekek? Tehát, hogy ha te odamész, de nem mondta, hogy hova. Ő rakta le, mert rájött, hogy nem veszed komolyan, vagy te szakítottad meg a hívást?
2: Szerintem elment a téredő, mert nem nincsen.
1: És akkor, ja, nincs téredő.
2: És akkor én nagyon jókedi beszélgetésbe kezdtem bele, hogy nem talán a legújabb átverésnek leszek az áldozata.
3: 22. kerület Budapest.
2: Nem, van az Orszinál is. Azt nálatok Orszinál is van. Igen, ugye?
1: Nincs meg a száma?
2: De megvan.
1: Hányad már
3: itt
1: ide?
3: Az idő.
2: Hát nem, felhívjuk.
1: Keressük Papp Tamás. Jó, 10-ig próbáljuk, nem adjuk fel. Tehát Sárkány utcába kell mennem?
2: Hozd már lircos a nyereményemet.
1: Legyen elváltoztatott hangon. Szia, a feleségem nyert tegnap 100 000 fontot. Hova kell menni, Sárkány utca? Hova? Tudsz segíteni?
2: Hozd már el, na.
1: Hozd már a pénzemet, léci, hallod? Nem. Jó, nem baj, ezt tegyük el, és így 20 percenként megcsörgetjük. Én imádtam volna, ha valahol itt van, és elmész. Tehát, hogy földerítjük azt, hogy, itt, hogy igen, itt vagyok, csak vagy válok a Sárkány utcában, hol van a pénzem.
2: Jó, ki jön el velem? Egyébként nem megyek el lesz igazba.
3: Elkicsérünk.
1: De elülünk az autóba, és figyelünk távolra.
3: Lesötéti tablokú mergába.
1: Mi csak ott vagyunk, ha baj van, de megnézzük, fölgöngyöljük a sztorit, hogy mi
2: van. Csak annyit kérek, hogy a Feri babettájával kísérjetek el.
1: Jó, ilyenkor legközelebb, ha hívnak, nem engedem.
2: Induljak el azonnal?
1: Azonnal eszedbe jut, hogy műsort kell csinálni. Elmész, előveszed a nunchakut, és elmondod, hogy mi történt. Lerendezed
2: igen,
1: őket, és...
2: 150 ezeret? Igen, te pedig egy forró éjszakát. Na, gyere, fogja.
1: Megkéselték Rásko Esztert a 8. kerületi.
2: Nunchakun szúrták.
1: Eszter Balázs tanácsára nunchakúval próbált védekezni, írja a Blik. Ám ez rossz ötletnek bizonyult. Kicsavarták a kezéből, és azzal verték, hogy ott.
2: Na, de nunchakú az most legális, vagy nem legális? Oké, okay, a nunchakú?
1: Nem.
2: Én a meglepetés erejében hiszek, mert csak azzal lehet, hogy kizökkenteni az ilyen Sárkány utcai lakosokat, tudod, akik már mindent láttak. És gondolj bele, hogy rám támad, én pedig fogom magam, és azonnal lemegyek hídba, és úgy... És ugye ezt adok, pukjárásba.
1: Itt már Feri arcon fújja magát gáspréval, mert nem, mert nem látja már, hogy hol van a lyuk, hogy működik ez a szar, és egy 9001-es defenollal úgy, hogy van arcon szúrja magát. Én meg még a dobócsillagot próbálom beüzemelni egy Skoda Octavia csomagtartójából. Figyelj, hallgass meg a hangot, ő volt. Ilyen hangot hallottál, figyelj?
4: Napot kívánok, kedves ullam, Pap Tamás vagyok a Magyar Pszichológiai Tétől. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan ügyel való kapcsolatosan szeretnék érdekelni.
1: Egy olyan ügyel való kapcsolatosan. Ő volt
2: az?
1: Elküldték hallgatók, hogy már valahol egy Telenor szerencsejáték ZRT nyeremény, nyilván kamu az egész hívás, tehát nem igazi szerencsejáték. Ugyanígy hívnak föl Pap Tamás néven.
2: Ugye ő az? Többen is vannak az életében?
1: Hát akkor ő van.
2: Hányan nyertétek még meg a 150
4: ezer? Szép jó napot kívánok, kedves uram. Pap Tamás vagyok a Magyar Pszichológiai Tétől. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan ügyel való kapcsolatosan szeretnék érdeklődni.
1: Már érzed, hogy gyanús.
3: Na jó, de az azonosító szám, az profi.
1: Jó, az nagyon jó. 72-23-16, az egy nagyon durva azonosító szám, csak igaz lehet.
2: Az a baj, én azt mondom, hogy őt valószínűleg tényleg Pap Tamásnak hívják.
1: Igen, ő valószínűleg egyébként Pap Tamás.
2: Mert ezt nem változtatja meg, mert szereti ezt a nevet. Valószínűleg ez a sajátja.
1: Igen, értesítés jött, hogy megállítottak egy tranzakciót az UniCredit banknál 100 ezer forint értékben. A legjobb az, hogy nincs is UniCredit banknál fiókod. Most képzeld, ha betalál, ugye? Tehát, hogy van egy UniCredit fiókod, 10-ből 5 azt mondja, hogy nincs, de 2 az igen, van UniCredit fiókom, és onnantól kezdve bedőlsz.
2: Vagy úgy felbosszant, hogy nyitsz egyet.
1: Vagy annyira felhúzott magad, igen. Eddig nem volt, de most nyitok. Dél-Afrikában felhívtak, hogy tűz van a hotelben, miközben kirándultunk. Adjuk meg az útlevél és a bankkártya adatainkat, hogy leadják a nagykövetségre. Alig volt érerő a hegyekben, majdnem bedőlten. A neten nem írtak a tűzről, ez volt gyanús. Ott is akkor működnek. Aha. Engem a feleségem telefonján hívott fel valaki, tudik, ami hívás volt, mert azt mondta, hogy szeretlek. Szóval Pap Tamás, ez van.
2: Úristen, nagyon jókat írnak. Van valakinek, akinek Vörös Démon 007 volt az e-mail, freemailes e-mail címe, ugye? Igen, és 14 évesen. Annyira szeretem azt, hogy mi 14-esen teljesen mások volt a többi ember, hogy úgy, tehát olyan életet éltünk, ami teljesen illegális. Nem tudom, tehát én nem emlékszem, akkor te 45 éves voltál.
3: Nekünk már átalkozottak, hogy olyan dolgok foglalkoztattak.
2: Akkor éppen azon gondolkodtam, hogy kell még fugázni a cseppét. De mindegy, de hogy egyrészt, hogy ez nagyon tetszik, hogy mindenkinek rettenetes e-mail címei voltak, másrészt pedig, hogy milyen tevékenységével vett részt, tehát 14 évesen teljesen természetes volt Nyíregyházán, hogy én elmentem a békebíró sörözőbe, és a környékbeli összes mafiózóval köszönő, pusziszkodó viszonyban voltam, akik akár még haza is vittek minket, úgyhogy azok az emberek szerintem mind letöltendő börtönbüntetésüket töltik éppen valahol.
3: Mit tanultál tőlük?
2: És a gyerekek így, és na, hát kedvesek voltak, mindig kedvesek. Mert humorizálás meg ilyenek, de hogy...
1: De ez ma már nem mennyire nem férne bele, vagy nem így működik, nem?
2: Hát tehát, szerintem nagyon meglepődnék, ha a lányom egy
1: igen, tehát ma már tök más világ van, az abszolút
3: nem.
2: De hogy nálunk a tinédzsereknek tényleg az ilyen mafiózókkal való ilyen szeretetes közösség, ez teljesen alap volt. Hová tűntek a régió dolgok?
1: Régió dolgokba vámulják.
2: Sárkány, itt a 14.
1: Igen. Valahol Budapesten 2026 júliusában. Így szól a kis bejegyzés. És befotóztak egy ablakba, és én azért sokszor láttam ilyet, de mindig nagyon meg tudok lepődni. Gyerekek, júniusában, Színes Erzsébet városban, ott a fotó. Nyitva az ablak, meleg van, elhúzva a függöny. És mi van bent a szobában?
3: Basszus, egy karácsonyfa.
1: Egy tökig feldészített karácsonyfa.
2: Ez egy tökéletes, és nem száradt el?
1: Nem mondta, hogy nem zseniális. Valahol Budapesten imádom a képet.
2: De hol vette ezt a fát, hogy ez ilyen állapotban júliusban?
1: Hát azért megvan egy kicsit, hogy is mondjam, kotolva az a fa. Hát
2: de felül nem is. De felül
1: de nem. Megbarnult már egy kicsit egy-két levél, ahogy látjuk. Van még rajta levél, de nem műfa, mert hogy lefelé kunyul, és az van, hogy valahol Budapesten júliusában, 2006 júliusában. A kommentek egyébként zseniálisak. Tehát amit írnak közben az Erzsébet városi kommentelők, az zseniálisak. Igen, azt írja valaki, erre a kis időre már minek leszenni. De hogy meg kéne nézni, hogy éle még a tulaj, az egy jó felvetés.
2: Ezt már valószínűleg a helyszínelők nyitották ki ezt az ablakot.
1: Az egy jó felvetés. Mi a realitás annak, hogy te éppen hagysz egy fenyőfát 2006 júliusában?
3: A karácsony.
1: De mennyire kell lehet szeretni a karácsonyt?
2: Én elmondom neked, mi történt. Ő egy otthonról dolgozó IT-s arc, akinek a barátnője feldíszített ezt a fát, januárban szakítottak, és a srác még nem fordult meg a székével.
3: Igen, azóta is.
1: Igen. Azt írja egy kommentelő, gondolom, komolyan vette a dalszöveget, hogyha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványában.
3: Nálunk már pedig szeretet lesz anyus.
1: Nálunk már pedig karácsony van, igen. Figyelj, egyébként tényleg zseniális. Megunta az égősor bogozást, így talán idén egy kicsit nyugodtabb és békésebb lesz a karácsony. Imádom az ilyen arcokat. Beszélnék a csávóval vagy a csajával. Figyelj, hogy mibe vagy, milyen az életed, hogy telnek a napjaid, mit vársz a következő karácsonytól, meg akarom ismerni az embert.
2: Ismeri valaki? Tudja valaki, ki ő?
1: Érdekel, hogy kinek áll júniusban a karácsony.
2: Többen írják, hogy amúgy akinek a mostani fenyőfárak mellett ez a teljesen racionális döntés.
1: Nincs ezzel gond, legalább szellőztet, hiszen nyitva van az ablak. Javít a hőérzetén a melegben, igen. Én a világítással vagyok így. Nyáron is szép a terasz, ki van világítva, vagy hogy van LED függöny. Na de a fa azért mindennek határa. Én szeretem ezt az életigellést. Van benne valami...
3: Nem tudom, hogy az van-e benne.
1: Nem tudom, de valamit üzen. Igen, valamit üzen, hogy
3: szarok, azt, a világra.
1: Hogy szarok a világra, megteltem, nekem még áll a karácsonyfám, és nem érdekel, hogy mit gondoltok. Nekem tetszik. Én szeretem.
2: Van ez is benne, van a másik pedig az, hogy ahol áll egy karácsonyfát, milyen lett a köztisztaság?
1: Igen, na ezért, igen, hogy mi van ott.
2: Mikor porszívózott utoljára?
1: Igen, hány macska eledel, hány halott galamb, hány elpusztult állat lehet ebben a bérleményben, hogy nézhet ki a lakás belülről, szóval minden érdekel, ami ezzel kapcsolatos, de mégis van benne valami.
2: Hogy menedzseled el a húsvétot?
1: Egyébként igen.
2: Tehát, hogy akkor, ha a karácsonyra így felkészült, de a húsvét, akkor mi
3: tényleg, volt? Tényleg a nyuszi? Na. Hello.
2: Szóval az is ott van valahol, ne aggódjál.
1: Igen.
2: És mi, hogy ez egy fogadás? Egy
1: hogy ki kell tartani, igen, egy évig?
2: Igen, egy egyetemista csoport lakik ott, és ez egy fogadás.
1: Az is lehet, de én valahogy ránézek arra az ablakra, meg arra a függönyre, meg ahogy az ott el van húzva.
2: Meg a felső izzósor azért elbizonytalanít.
1: Ja, tényleg, és ott a felső izzósor, de jó vagy.
2: Ezek modern gömbök, tehát azt szerintem fiatalok választották.
1: Mert hogy ő még az izzósort sem vette le, ott van az ablakban. Tényleg, ezt kise szúrták sokan. Igen.
2: Keressük meg őket. Ha valaki ismeri őket, akkor írjon ránk, hogy fel tudjuk göngyölíteni a szálat.
1: Igen. Teljesen oké szerintem, ha nem lenne macska, nálunk is egész évben ez lenne. Igen.
2: Azt mondják,
1: hol vette
2: örökzöl
1: a fenyőt?
3: Igen, mi az, ami így... Tényleg, ez most gyökeres, és ő locsolgatja?
1: Egyébként a fa furán zöld, és lefele konyult, tehát simán lehet az, amit mondasz, hogy gyökeres. Elültette, mert hogy azért fél év alatt azért ezek már eléggé azért, hát hogy is mondjam, csak
2: ebben
1: megfáradnak.
2: A melegben.
1: Meg ebben a melegben lehullik, meg nem marad
2: hát
1: rajta. Ennyi
2: akkor nem nézett ki ilyen jól, amikor megvettem.
1: Igen, igen.
2: Ez nagyon durva.
1: Akkor 25 ezer volt, és akkor is ennyire lefele konyult, igen. Szóval nem tudom, nekem tetszik az üzenete. Ez a kicsit azt csinálok, amit akarok. Én ezt gondolom a
2: én
1: világról. Nekem mindig karácsony van.
2: Te fogadjuk, hogy ütettel a fát, hogy csak ráhúztál egy zsákot, és kiütted azért a garázsba.
1: Jaj, hát nálunk egy hányatott sorsú a fa, mert az van mindig, hogy leszedjük a fát, kirakjuk a kuka mellé, és addig szemezünk vele a gyerekekkel, míg ki nem sorsoljuk, hogy kiviszi le. De valamikor egy 3 hetet áll a kuka mellett a fa, és mindig ránézel, és én szomorú, hogy Istenem, de szép volt ez a karácsony. Hogy lett ebből az, hogy valaki vigye már le azt a nyomorult fát a kuka mellé, mert nem jön fel a kukás autó az utcában?
2: Nem megy fel
1: a kukás. Nem, le kell vinned a kukát.
2: Hát ilyen lehet az.
1: Szerinted
2: ember egy...
1: mire tartok 3 szomáliait?
2: Ezt akart mondani, hogy egymás mellé fekszenek.
1: A szomáliak
2: egymás mellé fekszenek, rájuk rakod a fenyőfát, és addig gurulnak, amíg le nem mennek.
1: Voltál, tudod, hogy 3 szomáliai lakuk ott. Szerinted mi dolguk van?
2: Akartam kérdezni, hogy végülis a Fabergé tojásokból az, amit kerestem, meg az a lilásvörös, az meg lett végül?
1: Igen, a karácsonyban vagyok, hívjatok valaki elküldetni telefonszámot. Na mindegy, gyerekek, ez van Erzsébetvárosban, ezért meg akartam nektek
2: na jó,
1: mutatni. Szerintem félelmetes ez a kép, írja valaki, és ebben is van valami. Hogy van az egész képben valami horrorisztikus. Hogy nem tudod, hogy ott benn mi történt. Nem tudod, hogy ott nem-e valami haláleset, gyilkosság. Van az egész képben valami sejtelmesség. Ezt a hangulatot is adom. Egyébként igen, rá lehet ülni. Hogy...
3: Egy csomóan írják, hogy náluk még megvan a fa.
1: Ne csináld!
3: Anyámnál mai napig áll a karácsonyfa teljes díszítésben. Ati.
1: Ne csináljátok!
3: Itt van, hát
1: miért most... állnak fák júniusban?
2: Azért, hogy a csontváz meg nem a halloween-i díszítésben van.
1: Igen, nem lehet belátni a fa mögé, lehet ott a mögött egy mumifikált a nyakalosszékben. Igen, tesómnál is több egyedülálló ismerősnél 3-4 éve áll nappaliban a karácsonyfa. Igaz, nincs, műfenyő, nincs útban, takarításnál csak odébb kell húzni. Gyerekek, ne csináljátok már, hát az egésznek az áhítatát elveszett, hogy egész évben áll a karácsonyfa.
3: Nem kell vele szórakozni. De... Viszont bármikor ünnepel.
2: Jó, mi az a dolog?
3: Úgy mész haza, ma karácsony van.
1: Lehet, hogy ki adja ezt egész évben a karácsonyi hangulat? Ha megtartod a fát, tud lenni egész évben?
2: Nem, az mindig csak ilyen
1: furcsa.
2: Azt akartam kérdezni, Bárs, hogy neked mi az a tárgy, vagy tárgyak, vagy cuccok, amiket egy helyben hagytál, ott elmentetted az agyad, hogy jó, aznak lesz majd ott valami dolga, és soha többé nem nyúltál hozzá.
1: Régen a garázsban volt egy csomó ilyen. Szerszámos láda, imbuszkulcs készlet.
2: Ez azért, hogy kiraboltak volna.
3: De mert mindenkinek ki.
1: Szerszámos láda, imbuszkulcs készlet, nekem. Hát, és ezeket oda leraktam, és ezek úgy ott, amikor eladásra került a ház, akkor ez azzal együtt ment. A szerszámos láda és az imbuszkulcs készlettel. Hányszor forgattam.
2: De igen, de amúgy ezen ki van olyan, ami mit tudom én, tehát volt valami terved veled, de ott felejtetted.
1: Sosincs tervem a tárgyal. Előbb felejtem el a tervet meg a tárgyat, mint hogy volt valami tervem. Tehát, hogy nem vagyok egy nagy tárgy.
3: Még olyan tárgyakra sem emlékszik, amivel lehetne tervezni.
2: Jónak én, mert gyengék vagytok. Én rendeltem cipőt az internetről, ami nem volt jó rám, ezért elkezdtem őket gyűjteni egy sarokba. És van már 3 pár cipő, ami soha nem volt jó rám, és ott a dobozosta ott van a sarokba.
1: És évek óta ott van.
2: És a szemem megszokta, hogy ott van. És már nem is veszem észre, hogy ott
3: hiányozna,
2: van.
3: Hiányozna, ha nem lenne.
2: Nem hiányozna, nem venném észre, eltűnne.
1: De az van, hogy amikor majd öregszel, többet, úgyhogy lehet, hogy egy idő után újra bele fog menni a lábad.
2: De milyen irányból?
1: Hát elkezdesz többedni.
2: De közben miért úgy cseszed a mellem, miatt fogdosnád?
1: Nem csak a melledet fogom, csak megmutattam, hogy többet.
2: Mert az is többet. Belemarkoltál levegőbe, hogy többet.
3: Az is
2: többet.
1: Csak mondom, hogy most már ne dobd ki, mert 10 év múlva jó lesz a lábadra, mert 3 száma kisebb lesz a lábad.
2: Akkor ez egy beruházás?
1: Ez egy jövőbeli beruházás volt, hogy majd 10 év múlva hordod már kicsit többet ebben a cipőket.
2: Vagy lehet, hogy annyira felmegy az ára a cipőknek, mert hogy majd egyszer majd nagyon sokért fogom eladni. Elcsérem egy csirkére majd, amikor Mad Max lesz.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Lapozz rá a nyárra. Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas

0: És hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén? A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
3: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
1: Ítélkezési szünet kezdődik a baranyai bíróságokon is. Újra 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Július 15-én szerdán ünnepeljük a bíróságok napját, ami a bíróságon dolgozók számára munkaszüneti nap. Így szerdán a pécsi törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok zárva tartanak. Július 16-ától augusztus 19-éig nyári ítélkezési szünet lesz. A tárgyalásmentes időszakban a komlói, mohácsi, siklósi és szigetvári járásbíróságon a panasznapok tartása is szünetel. A pécsi járásbíróságon péntekenként a délelőtti órákban tartanak ügyfélsegítő alkalmakat, amelyek regisztrációval vehetőek igénybe. Augusztus 1-én újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Az ehhez szükséges pályakarbantartási munkák már zajlanak. A munkák során 6500 vasbeton alj furat javítását végezték el a szakemberek. Közel 18,5 km hosszan történt vágányszabályozás, 7 útát

0: járót újítottak fel, és 750 tonnányi zúzott kő is került a pályába. A pályán elvégzett munkáknak köszönhetően a vonatok ismét 60 km/h sebességgel közlekedhetnek majd a szakaszon. A PVSK Mecsek Fűszért férfi vízilabda csapata hétfőn megkezdte a felkészülést a következő szezonra. A pécsi együttes ebben az idényben is az OB 1/B-ben szerepel majd, a cél pedig a feljutás az élvonalba. A héten erőlléti és medencés edzések zajlanak. Az első foglalkozásokon főként az állapotfelmérés és az erőnlét fejlesztése a cél.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
0: Az ivóvízhálózatot fejlesztik Pécs-Kertvárosban. A munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkák miatt van teljes útlezárás a megye és a Péter utca egy-egy szakaszán. Dolgoznak az Atinai úton is, ahol a 32-es szám és a Lovarda utca között sáblezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy szakaszán szintén közműépítés miatt sáblezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma ma 31 fok közelében alakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A stúdió bal felső sarkában ülő, szürlő, Davignon, a mindig szószátyár, Zsül! A jobb felső sarokban az ország összes sötét ajtaján benyitó, Juli! A plafonon a mindig jól odamondó Anna! A

0: Isten, Sebestyén, Böllesztofanész, Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt is vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 18 perce, Júli, hello!
2: Jó reggel!
1: Peri, jó reggel!
3: Szevasztok!
1: Kicsit esős, kicsit hűvös, kicsit borongós, átverekedtem magam, ott Velence környékén, meg Fejvár környékén, azért most ott Ramazúri.
4: Rendesen?
1: Na, rendesen szakad az eső.
4: Hát amikor én elindultam, három ilyen nyomorult csepp volt, és mondtam is magamnak, hogy rohadjon meg már ez az egész, hogy mindenki teleharsogta, hogy itt most özönvíz, itt most a végre telik a tó, iszik a
1: hát az nem, az akkorát nem mondtam.
2: De tegnap nem volt, mert néztem a radart, és akkora piros nagy folt ment végig az egész Balatonon.
1: Kaptunk belőle egy kicsit. Én a pergola alatt aludtam, kin a teraszon, és megérkezett.
2: Dörgött villámlott, megérkezett
1: nagy széllel, aztán elcsendesedett, tehát hogy átment rajtunk, de volt
2: lefújta
1: minden.
2: Lefújta a pokrócot,
1: rám fújta a madarakat, volt minden, úgyhogy jó volt, kell egy kicsi eső, meg egy kicsi felfrissülés, de most azt nézem, hogy ez lesz, gyerekek, vége itten a
4: jó világnak.
1: Megyünk Szabira lassan, aztán megérkezett a 23 fok jövő héten. Úgyhogy...
2: De hát ne szórakozzatok már, hát hol van ez? Hát éppen most nézd olvastam, hogy Franciaországban megdőlt az európai hőmérsékleti rekord, jó, 47.
1: Nem jön ide.
4: Élünk, Júli,
1: de nem jön ide.
2: Megállítja a vaskupola.
1: Jövő héten 23, 24, 22, a hétvégén a 28, tehát ez a július, azért ez nem vág annyira föl. Ez amennyire szétijeszgettek minket, simán átlagon alul vagyunk.
4: Jó, mondjuk
1: tehát,
4: én tegnap este ben voltam a belvárosban, este 10-kor, 30, még egyszer mondom, 30 fok.
1: Az kemény, de a gyerekek, ez lenne a normalitás. Ez sem sokat, meg legyen meleg.
2: Én se éreztem nagyon, hogy tegnap olyan nagyon felfrissült volna.
4: De most idézem, a szerda hajnal kellemesen hűvös idővel indul anyád. 25 fok volt reggel 5-kor.
1: Igen.
4: 25.
1: Ahogy átjössz az ivatarba, ott egy kicsit lehull egy kicsit, ott lehűl, de egyébként nem vészes, viszont azt nézem, hogy a jövő hét azért olyan nagyon nem leszünk elengedve.
4: De nem is gyerekek. Megyünk szabadságra.
1: De nem is megyünk szabadságra.
4: Úgy, hogy mindenki legyen csöndbe.
1: Így van. Jövő héten még vagyunk, és utána vagyunk majd a szokásos júli utolsó hete, meg az augusztus első hete.
2: Kis pihi.
1: Úgyhogy tulajdonképpen az Oti bulival zárul a szabadságunk. 8. a szombat, és utána hétfőn kezdünk.
2: Kipihentem frissen.
1: Minden infot el kell mondanom a következő másfél hétben, mert aztán kalap-kabát.
4: Aztán hiába kiabálsz, nincs aztán... előtted mikrofon, haver.
1: Ott már nincsen mikrofon, csak az Instagram, meg a Facebook.
2: Utána már csak 120 millió követőd az Instagram.
1: Ja, úgyhogy el kell mondani még egy csomó dolgot majd. Jól van, meccset kinézte?
2: Hát, na most álljatok meg.
1: Na.
2: Mikor lett a 10 000-ből 100 000?
1: Tegnap.
2: Ja?
4: De nem veled.
2: Aha,
1: tehát, hogy nem veled.
4: Azt próbáljuk meg elfogadni, hogy itt párhuzamosan mennek a dolgok, jó?
1: Nem veled.
4: Tehát, nem mindig.
1: Is lepődtem a beírásodon tegnap. Mert ugye én betettem a közös beeste 2 darab...
2: Hogy ki mire fogadott. Én nagyon lelkesen mentem előre, hogy én a spanyolokra.
1: Igen, de kivel?
4: De mindannyiotokkal. Mikor?
2: Még beszéltük is.
1: De nem lesz mindannyiunkkal. Hát itt egy szem
2: a Zsüllel is. Anna is.
1: Itt face to face van egy fogadást. Mi van?
4: Adásban?
2: Mikor voltam hétfőn. Igen, és ott azt mondtam, hogy én 10K-t teszek arra.
1: De akkor meg kell nevezni az ellenfeledet, bele kell nézni a szemébe. Tehát ez a mindenkivel fogadtam, ez nem fogadtam senkivel. Itt face to face fogadások vannak.
2: Na menjetek
1: vannak.
2: Már! Hát már...
4: De azért kivel? Nem fogadhattam, mert én ugye mindig is azt mondtam, hogy a spanyolok mennek ebben tovább. Tehát én mondjuk az oldaladon kéne álljak, és nem emlékszem, hogy kerestem bárkin is 10 000 forintot.
1: Én sem emlékszem erre a fogadásra. Én akkor meg kell nevezni. Tartod...
2: Anna!
1: Tartod velem szemben? Tegnap az Eszter és a Feri általam belehergelődött egy kilós fogadásba.
2: Igen, azt tudom, és hogy az Eszter az nagyon-nagyon szomorú volt tegnap este.
4: Hát nem is kell fogadni,
1: egy kicsit, az esélyesebb franciákat kapta meg, tehát hogy igazából nem volt rosszul, de jobban játszottak a spanyolok.
4: Én még az Occot is bemondtam, hogy ugye a spanyolokra van a rosszabb Occ, tehát hogyha ők nyernek, az lesz a nagy csoda. És akkor itt a Balázs is azt mondta, mindenki azt mondta, hogy igen, a franciák, hát fölült a
1: vonatra. Én vittem föl, azért,
4: mondjuk,
1: de akkor ez egy kilócska, volt. És behajtjuk. Tehát
2: én
1: ezt most nem fogja
2: ébredtem ma reggel. Hát mondom, nem lesz túl tisztességes Eszterembe hajtani a 100-at, mert nem voltam itt, de hát tulajdonképpen én már hétfőn megtettem a tétemet.
1: Nem.
4: Arra jössz, hogy kapaszkodsz egy olyanba, amihez semmi
1: között. Azt hittem, hogy kerestél egy kilót.
2: Hát azt?
4: De mi? Hol?
1: De
4: hol laksz? Hol élsz?
2: Hát mert én hétfőn kinyilatkoztattam, hogy itt a spanyolok fognak
1: szóval. Szerintem meg az argentinok nyerik a VB-t 1 millió, majd aztán bejövök hétfőn, és azt mondom, hogy fogadtam veletetek 1 millióba, hát ez nem így van. Hát meg kell nevezni a párba ellenfeledet.
2: Ez
1: meg
2: most
1: kell.
2: Nagyon fáj.
1: Tartod velem szembe, hogy a spanyolok nyerik? Igen, tartom. Mennyit teszel fel? 20-at? Jó, tartom a 20-at, csak van egy 50, van egy face-to-face fogadás. Csak így bemondom, hogy szerintem a spanyolok 20. Hát
4: és most már 100,
1: és most már
2: meg is kérdeztétek, hogy mennyit teszek rá, és mondtam, hogy egy 10-ecskét ráteszek.
1: Hallgassuk, jöjjön a pályabíró.
3: Jó reggelt, sziasztok, meghallgatom a hétfőt. De egyébként emlékszem arra, amit a Juli mondta, tehát ő valóban ezt mondta, de hát ti tegnap ugye hárman fogadtatok, abban sajnos nem volt benne a Juli.
1: Én voltam, nem, ott igazából ott face-to-face fogadás volt, és én voltam a behergelő. Tehát én mondtam, a gyerekek, most már kívánok valami nagyot, tessék beleállni egy nagyba, eszer megkapta a franciákat, felé a spanyolokat, és egy kiló felkerült az asztalra.
2: Az oldalról.
1: Én itt oldalról, igen, belehergeltem, és aztán tegnap betettem a közösbe, hogy most akkor kifogadott, kire, mert nem rekezett. Erre Júlia azt, hogy én a spanyolok 20. Hát mondom, is voltál adásba. Nem is emlékszem, és ez a kérdés a Ferinek, meg az Eszternek igen. Szólt, hogy most ki a francia csapat, ki a spanyol csapat. Erre jött Júlia, és mondta rá, hogy én fogadtam a spanyolok.
2: Tényleg egyszer érek oda.
3: Ezt akarom mondani, szegény
1: mondani. Kis fogadás. Fogadtál, nem tudom, kivel, de valaki, hol, hétfőn, minden,
2: tudod, amikor beixeled az 5 teli találatost, és nem adtad fel a szelvét.
1: Ez tulajdonképpen az.
4: Jó, ha bedobjuk hétfőn a 100-ast, akkor beleálltál volna?
2: A 100-ban nem.
1: De akkor most ajánlok neked valamit, bár nem szívesen veszem el a pénzemet, nevezd meg a párba ellenfeledet, és ma az angol-argentinra állok elébe. Tehát, hogy itt vagyok. Most a Feri Eszter fogadott, akkor választhatsz csapatot, jó. És választhatsz összeget. Na, ennél gálásabb nem tudok.
3: Ez jó, oké, okay, most menj rendben.
1: Mondd azt, hogy angol vagy argentin, nevezd meg az összeget, tartom, és az ellenkezőjére teszek. Na, így zajlik egy
4: mondjuk
1: fogadás. Látod, normálisan.
4: Mondjuk, mert fogadjatok, mert nem ma van, de...
1: De ma van.
3: Ma van, ma van, ma van. Ma van,
4: nem holnap?
3: Nem, ma van.
4: Biztos nincs szüne?
1: Nem, nincs szüne. Nem, hát ugye most igazából próbálják egy időbe hozni, hogy ne tudja az egyik csapat mondani, hogy én a döntő előtt 8 napon adnám ott, tehát egymás után van, amikor még egy napon játszották.
3: Eleve pikáns ugye ez a dolog, mert ugye ők nagyon szeretik egymás hírhetten, ugye az angolok, meg az argentinok, a Falkland-szigetek miatt, meg ugye hát az Isten ujja miatt.
2: Jó, azt mondom, Németország döntő.
1: Igen, Németország játszott döntő.
4: Jó, ezt én tartom.
2: Németország, Jugoszlávia.
1: Ötvenet a Belgátra. Tehát ennél elegánsabb, most nem tudok, hogy heversz a parton, fekszel, földön vagy, érted?
2: Kapálózok,
1: és azt, hogy jó gyerek, felemellek ebbe a fogadásos játékba, tudod, mikor a nagyit beviszitek a karácsonyfa, és azt jelent, arra nézzél, nagyi, ott a karácsonyfa.
2: Fogja meg a csillagszórót.
1: Igen, nagyi már nem lát, nem hal, de még beállítják irányba, hogy ott a karácsonyfa,
2: igen,
1: nagyi.
2: Igen, mosolyogjon, mert még fotó készül.
1: Készül a fotó.
2: Ez még berakjuk az albumba.
1: Mondom akkor, tehát játszanak az argentinok, játszanak az angolok. Ma este 9 óra.
2: Argentina.
1: Nevezd meg, hogy ki.
2: Argentina.
1: Összeg.
4: Gyerünk.
1: Nem kell nagyot.
2: 50.
4: Opácska!
3: Azta, de izgi!
4: 50 játékpénz.
2: Jack vagyok!
3: Neked? Azt akkor maradt Anglia? Jól hallom,
1: hát
3: Balázs!
1: 50 érted? Hát az...
2: 50. Argentina.
4: Nem fog hiányozni, Juli, mert ezt most
1: gyerekek nem sokára iskolába mennek, tornacuc kell nekik, cipőt kell.
4: Tudod,
1: 50-et hát azért na.
2: Lekapcsolják az államot.
3: Lehet, hogy 100 lesz belőle, hello. Ne.
1: Én velem szembe sose hergelek. Őket behergeltem tegnap egymással szemben, de én nem viszlek olyanba, amit nem akarsz menni. Csak olyanba menjél,
2: amit... Téged nem viszlek olyan dolgokba, amit nem akarsz menni, mert te kis
1: szerencsétlen. Saranyos vagy, hát most miért vegyem el a pénzed?
2: Nyomorult
1: jó,
2: vagy.
1: Tehát akkor teszel a kire, argentinokra.
2: Nagyokat teszek rá.
1: Argentinokra. Jó, én a gyerek miatt az argentinoknak drukkolok, mert nagy
4: de
1: messzi...
4: ez most egy másik kérdés. Kire teszel? Nyilván akkor angolok.
1: De akkor angol, akkor angol. Úgyhogy jó, tartom.
3: Jó, Feri, te benne vagy a fogadásban?
1: Nem, ez face to face.
3: Ez face to face.
4: Nem tudsz, hova szállsz be, hogy a franciák nyernek? Vagy...
1: Ő hátradőlve koktélozik, és ír az Eszternek egyre határozott hangvitelű SMS-t, hogy még mindig nem jött meg az
4: nagyon
1: utalás.
4: Nagyon várom a...
2: Te a fogadásban lehetne azt,
1: nagyon
2: hogy...
1: Nagyon várom az
4: nagyon,
1: utalást.
4: Nagyon
2: a Feri is Argentinára venni, tesz. Én is Argentinára teszek, és akkor kettőnknek utalsz akkor, amikor mi nyerünk.
1: Ez a face-to-face, ez egyszerű.
3: Egyszerű. Jó.
1: Ez
3: jó.
1: Egyszerű. Jó. Azt jó. Úgy szoktuk csinálni, a csoportosan benne van mindenki, hogy akkor mindenki mond egy eredményt, és aki eltalálja, annak utalnak a többiek. Tehát azt mondod, hogy rendes játékidő 2-1. Eltalálod, akkor mindenki becsenget neked. De ez a face-to-face, ekkora tétektél, én ezt jobban, okay. Jobban csipolom.
2: Még?
1: Tessék?
2: Magyarországban
1: nem. Magyarországban nem.
4: Nem nagy a különbség ott szokban, De te állsz arabul, Juli. Adj egy ötöst, gratulálok.
2: De én mindig innen jövök föl.
4: Igen, mondjuk innen jössz föl. 1.79 Anglia és Argentina 2-0.
3: Jó, hát majd meglátjuk.
1: Ugye, kettőt villan a Messi azért. Ott van a Bellingham a másik oldalon. Jó meccs lesz. Szerintem jobb meccs lesz, mint a tegnapi. Bár a tegnapi se volt azért annyira szar meccs, mint amennyire a spanyoloktól vártuk.
2: Tudod, mi lesz? Messi kiszáll a pályára, majd elbotlik a cipőfűzőjében. Köszönöm, Juli!
1: Ez olyan Messi, igen. Jó. Benne vagyok.
2: Egy 50-es.
1: Én néztem tegnap is, a második fél idő második felébe azt mondtam a gyermeknek, hogy örülök, hogy veled néztettem a meccset, öröm volt itt, végignézni, el meg aludni. 2-0-nál belőtték a másodikat,
2: hát
1: és akkor elég volt.
2: Az már viszont a második fél idő
1: viszont. Az már nem nagyon, az már nem fordul meg.
4: Az utolsó 5 percben 2-0-ról 3-2-re fordítottak.
2: Ja, igen.
4: Volt már ilyen.
1: Juli, ne Argentinát mondd, én is arra raktam.
4: Kérlek, Juli, de.
1: Na jó, a gyerekek, oké, meglátjuk. Mennünk kell, mert Zsülci integrált játék, borús idő ide vagy oda indul a szerda reggel, úgyhogy írjatok, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trumpet.

0: játszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten, telefonálj és nyerd meg páros napi jegyet.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a pecsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
1: Orgonapont koncertekre várják a közönséget augusztusban. Elszórtan előfordulhatnak ma záporok. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Országszerte 19 városban rendeznek orgonapont koncerteket augusztus folyamán. A szervező a Filharmónia Magyarország. Tájékoztatásuk szerint a koncertsorozatnak összesen 24 eseménye lesz. A programok augusztus 30-án Miskolcon indulnak, Gedai Ágoston Filmzenék orgonával című koncertjével. A fesztivál kiemelt eseménye José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs orgonaművész turnéja lesz. A két művész augusztus 10-én Pécsett indítja az országjárást. A részletekről a szervező hivatalos oldalán lehet tájékozódni. A fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. Azt ígérik, a most induló akció során kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A vizsgálatok a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi láncokig mindenkire kiterjednek, sőt az útmenti árusokat is ellenőrzik majd. Vizsgálják többek között a megfelelő higiéniai feltételek meglétét és a darabolt termékek kezelését is. A pécsi nevelésű Juhász Dorka a következő idényben is a Galatasarayban kosárlabdázik. A török klub a honlapján jelentette be, hogy újabb, egyéves megállapodást írt alá a magyar válogatott játékossal. Juhász Dorkát az előző szezonban az Euroliga legértékesebb játékosának választották. A 26 éves sportoló jelenleg az észak-amerikai női kosárlabdaligában szerepel, a Minnesota Lynx csapatában.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Az ivóvízhálózatot fejlesztik Pécs-Kertvárosban. A munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkák miatt van teljes útlezárás a megye és a Péter utca egy-egy szakaszán. Dolgoznak az Atinai úton is, ahol a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy szakaszán szintén közműépítés miatt sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként érénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma ma 31 fok közelében alakulhat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Na már itt is vagyunk, elhúztuk ezt a zenét, egy kicsit rövidítettünk. M3-ason Babati pihenőhelynél Budapest felé baleset, nem tudom, van-e hozzá köze, de valami nagyon ég arra felé. És jött egy kedves SMS. Általatok szeretném megköszönni annak az embernek, aki az Enyhing Siófok körforgalomban állt, hétfő reggel egy táblával a kezében, boldog hétfőt felirattal, kicsit szebbé téve a napomat. Nem tudom, hogy ez-e az az ember, aki Budapesten szokta ezt csinálni, és nyaralás idejéből száll időt erre. Ha igen, akkor még nagyobb elismerés érdemel. Köszi, hogy beolvasátok, Üdv Zsolt. Nekünk ez témánk volt, ugye?
2: Igen, tehát igen, erről... és te nem nagyon szeretted. Erről... azt tegyük hozzá.
1: Erről mi beszéltünk, igen. Hogy...
3: de virálisra vált egyébként a faszi, tehát több követője is van már.
1: Igen, nagyon-nagyon szeretik. Nem tudjuk, hogy ő állt-e Balatonon, aki Pesten egy táblával, de hát beszélgettünk róla hosszan egyszer egy blogban, hogy... szeretjük, vagy nem szeretjük az ilyen? Hogy hívta a hallgató? Kispolgári jótékonykodás. Igen, igen, igen.
2: Elég megosztó volt egyébként.
1: Megosztó volt, mi is.
2: Sokan imádják.
1: Igen, mi is egy kicsit megosztva álltunk a dologhoz. Visszatért a Bajai Halászlé Fesztiválra a híradós, nagyon várom a műsort, ebben majd belehallgatunk.
2: Az, nincs hol ugye nyilatkozzon, vagy nincs hol tudósítson, mert még mindig nincs műsor. Én pont most vettem észre, ugye én most hát hónapok óta motorral járok, reggel, és így nem tudok rá, én rádiót hallgatni, és ma autóval jöttem, beültem, mondom, végre. Hallgatok a kedvenc, úgy van.
1: Igen, a termés 346 Kossuth rádió. Tudom, hallgatom én is, mikor jövök Balatonról.
2: Én nem tudom, annyira kikapcsol, vagy tudod, olyan lényegtelen hírek tulajdonképpen számomra, nyilván a mezőgazdaság nem is értek hozzá, de olyan jó hallgatni, 5-től 6 óráig. Van a Hajnal tájcímű műsor.
1: Búza termés.
3: És én kellemesen monoton hangon, hogy
2: nem, átbeszélgetnek
1: interjúk. Mennyi a búza, milyen tudósít, megszólal egy szakértő, jött a sikér, és akkor most amilyen gombakat talált el az alföldi bú, elmondja. Én szoktam hallgatni, ráfűzöl egyébként. Nincsen.
2: És képzeljétek el, hogy semmi.
1: Utolérte őket is.
2: Hát de azon gondolkodtam, hogy ott mi az Isten. Tehát mert ahogy a híreket nem adják meg a híradó, majd újra szerveződik, azt megértem. De hát szerencsétlen agrárműsor, a Hajnal táj című műsor.
3: Be voltak kötve.
2: És a Keddi Horgász magazin, azzal mi van? A szerdai állatorvosi, hogy hívják, rovat, azzal mi van? Azt miért kellett kinyírni?
1: És mindent kinyitett, semmi nincs.
2: Ne vagy a Bartóknak, a Bartóknak a zenéje. A Bartóknak a zenei kínálatom.
1: Az még menő lenne, Avicii szól.
2: Ő is bátor.
1: De lehet, hogy akkor teljesen új programstruktúrát készítenek elő, nem? És akkor addig töröltek mindent, azt meg a legegyszerűbb, addig akkor zene.
3: Kinyírják a mezőgazdasági magazint.
2: Na, de ez súlytalan volt politikailag, most valljuk már be, hogy ott azért nem volt sok propaganda.
1: Igen, ott sok minden nem hangzott.
2: Igen, pont azért hallgattam én is.
3: És képzeljétek el, hogy csinálnának egy reggeli műsort három bitang jó műsorvezetővel.
1: Imádnám.
3: És egyszer csak itt...
2: végre
3: imádnám. Mi az Isten? Honnan?
1: És a Kossuth rádiót megbüntetni a zene már, mert kiskorúaknak nem tudom, mit csináltak, tudod? Ú, de szeretném.
3: Fügyiznek.
1: De jó lenne egyébként. Igen. Igen. Jaj, gyerekek, 163 nap és karácsony, a disznóvágás, mi már tegnap letudtuk. Szabika, köszönjük szépen. Ne kezdjünk még el erre számolni, gyerekek. Nyáron nem számolunk vissza, nem nézzük a nyári szünet végét, nem érdekes, hogy rövidülnek a nappalok, csak rozék, fröccsök, és fesztiválok is buli, úgyhogy nincs. Még messze van még.
3: De egyébként én olyan meglepődve vettem tudomásul, hogy mostanában reggel, amikor 4:30-kor megcsörren az óra, hogy már olyan szürkület van. Tehát nem az a kristály.
1: Ja, igen. Hát persze. Abszolút. Igen. Abszolút. Azt már ezt is érzed egyébként, hogy napos esték már egy kicsit úgy hamarabb sötétennek rád, igen.
3: Most küldik egyébként a hallgatók, hogy mi ég, kamion gyulladt ki Nyíregyháza felé az M3-ason, és itt vannak videók, hát itt atya ég. Tehát ezt nézd meg ezeket a felvételeket ott.
1: Igen, megindultunk.
3: Aha, Dani küldte például fotókat, meg videókat, és ott lángol valami, de nagyon, úgyhogy ott biztos, hogy óriási dugó lesz.
1: Igen, Nyíregyháza felé M3-as most. Te jó Isten, gyerekek, szalagkorláton át. Ez a bagi pihenőhely, ez nem tud megoldódni. Ott valami átok van.
2: Ott egy ilyen vízeres csávot rá kéne engedni, hogy hova tereljük azt az utat, mert hogy ott mindig van valami.
1: Igen, ez a kamion ez felborult, átesett az oldalára, és közben lángolt. Tehát, hogy így. Egy ilyen Arnold Schwarzenegger-es katasztrófa film forgatás képei egyébként.
3: A Szód és Gödöllő között.
1: Igen, lesz itt minden. Köszönjük szépen, küldjetek, ha van. Van friss, jó? Itt van a játékosunk, haló!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
3: Hello! Micsoda határozott.
1: Lendület, Norbi, honnan hívtál minket?
4: Most jelenleg a gyógyszergyári útról, Váci útról kanyarodva le, de amúgy meg jelenleg Pécerről, vagyis ott lakom.
3: Mivel foglalkozom, mit csinálsz?
4: gépkezelőként dolgozom, nehéz gépkezelőként dolgozom.
1: Nehéz gépkezelő vagy, és oda mész most éppen munkába?
4: Igen, csak félreálltam.
1: Na, jól tetted, Normi. És milyen gépet kezelsz, hogy mit csinálsz?
2: Nehezet, hát nehezet. Azt mondtam.
1: Igen, nehezet.
4: Nehezet, igen, nehezet. Homlokrakodónak nevezik ezt a gépezetet, teleszkópos homlokrakodó.
1: Aha.
4: Anyagmozgatás egy építkezésen, építőipar igazába.
3: Aminek nagyon ott elő van a lapátja.
4: Elő van. Ma elvillával dolgozom. De...
3: Lapátja.
4: Lapátja. Igen.
1: Lapátja, nagyon jó. Jól van. Figyelj, ne menjünk ebbe bele, mert nem vagyunk ebben annyira jók. Nem kérdezünk erről téged.
4: Többet... Az a legkomolyabb, hogy én sem.
1: Az jó. Az még megnyugtató. Kivel játszanál? Kit választottál?
4: Julival.
1: Julit választottad. Jó. Jó, jó. Hát miért? Miért Julit?
2: Homlokosok, tartsatok össze.
1: Igen. Homlokrakodók.
4: Pontosan.
1: Homlokrakodók, tartsatok össze. Jó, nézzük meg akkor, hogy mire mentek egymással. Mehetünk, kész vagy, Norbi?
4: Hogy nem. Hogy
1: akkor 3-2, tessék.
3: Ez egy gyerekkori álom volt? Azért lettél nehéz gépkezelő?
4: Ez egy nagyon gyerekkori álom volt, pontosan.
3: Mikor indult? Homlokozóban?
4: 5 évesen.
3: 5 évesen?
4: Szeretnél még kérdezni?
3: Nyugodtan kérdezhetsz bármit.
4: Én szeretnék kérdezni.
3: Kérdezz.
4: Mi a lényeg ennek a játéknak? Ezt szeretném megkérdezni.
3: Tisztában vagy a játékszabályokkal? Szeretnéd, ha elmondanám neked, hogy mik a játékszabályok? Úristen, de hosszú lesz ez a beszélgetés.
4: Kérlek, mondd el. Ezt szeretném kérni, igen.
1: Úristen, mi volt ez, te jó Isten!
4: Aki más meg Bernatát.
1: Atyatyatyajék. Hát mi van? Hát már majdnem csőbe úszod a Julit, és aztán egyszer csak itt bedurantottad a...
4: Megkegyelmeztem neki.
3: Nagyon drágám, köszönöm szépen.
1: Igen, öngyilkosságot követtél el.
3: Befeküdtél a nehéz gépkezelőre.
1: Igen, na figyelj, kis kultúra, jól mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj.
5: Gratulálunk! Nyereménye egy páros 3 napos bérlet a július 24 és augusztus 2 között megrendezésre kerülő 35. Művészetek Völgye Fesztiválra.
1: Hoppá! Na!
4: Hoppácska, ez egy gyönyörű, szép kis nyeremény.
1: Na látod?
3: Nem vagy rokon a véletlenül Alekosznak?
4: Isten mentse őriz, én egy ilyen jó embernek, Isten mentse őriz.
2: Na jó, van a lényeg, hogy mehetsz akkor a fesztiválra.
4: Szektás az Alekosz.
1: Szektás. El van tűnve, vagy mintha nem billogna annyira. Nem
4: hát, mivel amióta Ráskó Eszter kilökte a Rádió 1-es válogatásból, azóta ő eltűnt.
1: Úgy láttam posztjait, meg úgy bele állogat a dolgokba, de most úgy csöndben van. Talán elköltözött, vagy külföldön van? Nem is tudom, hogy mi van. Mert engem az ő lénye egyébként szórakoztat, tehát hogy szerintem egy ilyen szórakoztató jelenség.
4: Most valamilyen termékbemutatókra kérik fel, nem is tudom, gyúrán szempontjából, vagy bármi.
1: Júj, de bele kellene nézni. Nem most nagyon látok Facebookot, nem tudom, hogy mi történik a Facebookon, megmondom őszintén.
3: És fehérje porokat reklámoz, hogy mit csinál?
4: De mi hasonló, tehát úgy tudom.
1: Aha. Nagyon jó. Odaért. Nagyon jó. Jól van, figyelj, akkor jó mulatás neked a Művészetek Völgyébe,
3: és kellemes
1: napot, jó?
4: Nagyon szépen köszönöm.
1: Hello. Kösz, hogy kisegítettél. Ha nehéz úgy mondani bármit, ha nem tudod, hogy mit akarsz mondani. Úgy viszonylag nehéz valakitől elköszönni, amíg mondanál neki valamit, de nem igazán tudod, hogy mit akarsz
3: mondani. Melyik kötöknek van ilyen jó illata?
2: Mind a kettőnknek. Tusoltunk ma reggel.
3: Nem, ez valami nagyon ilyen kis fincsi parfüm. Te vagy?
2: De én ugyanazt használom, nem tudom hány éve, úgyhogy én nem lephettelek meg. Te mellé nyúltál Vikié? Ma is?
1: Én mindig a Viki parfümjét használom.
2: Akkor lehet, hogy most a sajátodat.
1: A Viki ruháit elveszem, és a Viki parfümjét használom.
3: Egy kicsit töri a lábad?
1: Én nem tudom, lehet, hogy engem érzel.
3: Nem szokott, tehát hogy mindig kellemes illatotok van, de hogy nem szokott úgy megcsapni. De ez olyan egész.
2: Lehet, hogy Gyula?
3: Gyula, mi történt?
1: Gyula, mit tettél
2: Gyula
1: magadra?
2: Fürdött? Gyula.
1: Megint egy kis izért?
3: Évforduló van ma valami?
2: Igen, fürdés.
1: Szülinap, Gyula, fürdött?
3: Lesz ma valami, Gyuli?
6: Megtaláltam a vízcsapot.
1: Visszakötötték a vezetékes vizet, ezért Gyula megfürdött. Ja, nem tudom.
3: Nem tudom, olyan nagyon kellemesen körbeleng valakit, majd körbe szimatollak.
1: Jó, szimatolt körbe, és akkor meg lesz. Meg lesz a történet. Alekosz öccse, Tibike átvette a stafétát, azt írja Barna Bás, hogy Tibike futja most a nagyobb köröket, és Alekosz kevésbé fut köröket. Nem nagyon nézzük Tibike oldalát se. Tehát, hogy nem látjuk, hogy mi történik. De ha van valami, nyugodtan küldjétek, szívesen ránézünk. Úgyhogy, ha látjuk, hogy mi van, akkor szívesen.
2: Igen, volt valami ilyen hír, hogy külföldre költözik.
1: Igen, elköltözött, elmenekült, aztán visszajött.
3: Hát én utoljára a választások környékén láttam
1: posztolt utána, igen.
3: Vele, és akkor, de utána aztán nem.
1: Igen, meg még az MTVA-ról is posztolt utána, hogy vége van ugye az MTVA-nak, amikor bezárt ugye a Kossuth meg a közszolgálat, arról még Zsül talált egy posztját, de lehet, hogy aktívan politizálni kezdett, vagy...
3: Tényleg.
1: Igen?
6: Most már csak olyan posztja van.
1: Csak politizálós?
2: Csak politikai.
3: De akkor most örül? Boldog? Igen.
1: Azt a mindenség neki.
2: Még van egy májusi hír, hogy párkapcsolati tanácsadói irodát nyitott, mindenre azonnali megoldással.
1: Anna, én ezeket szerettem tőle. Ez,
2: ugye?
1: Én ezeket szerettem tőle. Tehát
2: én gyakorlati kivitelezésemimet megtapasztalja, egy életen át visszajár hozzám.
3: Ó, emlékszem, és ennek apropóján mi meg is kerestük, és az Alekoszról azt kell tudni, hogy ő a személyes interjúkhoz
1: ragaszkodik. Igen, ő nem nagyon hajlandó telefonon beszél, azt mondja, vagy hívjatok be, vagy nem nyilatkozom. Igen. Én ezt is szerettem benne. Szerintem kellőképpen arcoskodó. Én voltam ilyen fénykoromban. Sajnos már én sem így működöm, de én szeretem az ilyet. Vagy behívtok, vagy nem megyek. Ennyi. Na. Személyesen hajlandó vagyok megszólalni, telefonon ne hívjatok. Szeretem.
3: És látod, és neki ez a VV óta tart az arcoskodás. Ő azóta nagyon magabiztos.
1: Igen, a Csillag intézet előtt várja, hogy a Hajdu bevonuljon.
2: Egyébként, ugye? Ú, tényleg.
3: Igen. Most a tesójáról látok egy felvételt, ahol nagyon kékre festve...
1: Igen, hát ezt írják, hogy az öccse Tibike. Tibike nagyon megindult, lehet, hogy Alek egy kicsit hátrébb lépett, és most hagyja az öccsét futni egyébként, hogy kicsit menjen. Hát ott az egész család nagyon erős azért, na, szóval ott azért...
2: A papával kéne megismerkedni jobban.
1: Igen, tehát azért ott az egész család nagyon rendben vagy, igen. Giroszos meg kebabos helyeket reklámoz. Aha, tehát
2: svájci csaja van, már hogy Svájcban dolgozó magyar barátnője, és sokat van kint Svájcban.
1: Azt a minden.
2: Írják a hallgatók az infókat.
1: Igen. Persze, Balin, nem figyelette mostában a Nőklapjába a cinderült. Így van. Az augusztusi meglepetés magazint figyeljétek majd.
3: A füles magazint.
1: Igen. Na jó, van gyerekek, oké, megyünk akkor hírezni, reklámozni. Jó, ha van friss közlekedés, akkor küldjétek. Ha itt közben lezárják az M7-es vagy M3-as, még nagyon lángol ez a kamion, akkor azért írjátok, hogy mi a helyzet, hogy tudjuk mondani.
3: Most egy olyan felvételt nézek, ahol Tibike felült a rezsóra, és maga alá gyújtott.
1: Nagyon jó. Na, hát én ezért szeretem őket. Hát mennyire egyedi tartalom ez a hazai, hol nyaralok, mennyire szeretem a pasimat, jaj, de jó apa vagyok, és akkor posztolok. Ehhez képest ráül a lezsóra, és maga alá gyújt. Hát nem, nem igazán unikális.
2: Előre mutató.
1: Hát most kezedbe vesz egy bulvármagazint, és mindenki érdeti, hogy milyen jó van, milyen boldog, milyen szerint, és rendben van, értjük, tök jó, de felülni egy rezsóra, és magad alá gyújtani. Én azt gondolom igazi tartalomgyártásnak.
3: Egyébként Barna küldte a videókat, hogyha rámész a Viber oldalunkra 654-kor, van egy felvétel a srácról, hogy kékre van festve, de teljesen.
1: Nagyon jó.
3: És meggyújtja a saját lábát. Nagyon jó. Fura fétise van ennek a srácnak.
1: Nagyon jó. Ül egy piros bográcsban egy tűzhelyen, megvilágítja magát a szagelszívóval, várjál, tehát azért ez egy koncepció. Egy piros bográcsban, amit tényleg te felakasztasz és marra pörkölted, abban víz van, fürdőgatyába fölült a bográcsra és alágyújtott. Hát, nem jobb, mint egy Görögországban nyaraltunk a szerelmemmel. Fú, de nagyon boldogok vagyunk. Jaj, de finom ez a nem tudom mi. Nem jobb posztok ezek?
7: Ne viccelj már, egy magi leveskocka, és megvan kérlek szépen a leves. Nagyon
3: belefő a bojszlit.
1: Alakozik, vízére laknak, szerintem egy másik dimenzióba írják, és egyébként nagyon igaza van, igen. A szlogenje, mert megtehetem.
3: Ennyi. És tényleg.
1: Szeretem, mondom, ezek igazából ők a jók. Sok ilyen posztot. Igen. Szórakoztat. Júj, de jó a másik is.
3: Hát az, ott van az fent, mint egy Avatar filmből kiszakadt főszereplő.
1: De tulajdonképpen úgy néz ki az öccse, mint

0: Akkor egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
1: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: egyes hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
8: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
7: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
8: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
9: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
11: A Praktikerben.
10: Júliustól.
11: Júliustól.
10: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
15: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók.

0: míg a készlet tart.
1: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t, a 0672 510 893-as telefonszámon.
2: Autóüveg Pilkington.
0: Strandok éjszakája Harkányban. Július 25-én a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben egész nap színes családi programokkal, látványos előadásokkal, LED show-val, sok zenével és fürdőzéssel várunk mindenkit egészen éjfélig. A legkisebbek örömére többek között jön Richard Davidson bűvész és a Ne felejts báb színház. És amikor leszáll az este, kezdődik az igazi strandparti Chris Lawyerrel, Krotterrel, DJ Dulival és DJ Barával. Bővebben a programokról harkányfürdő.hu. Strandok éjszakája. Ne maradj le róla!
3: Hozék ura újra Magyarországon. Augusztus 10-én a világhírű tenor a Pécsi Bazilikában ad közös koncertet Szamosi Szabolcs orgonaművésszel. Ne hagyja ki! Jegyek a filharmonia.hu-n.
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
8: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
9: Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rá?

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Több mint 60 ezer adózó kap értesítést mulasztásról. Napsütéses és felhős időszakok váltakozhatnak ma. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A naptári éves gazdálkodóknak május 31-éig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót. A NAV kedden azt közölte, ezt több mint 62 ezer érintett nem tette meg. Az adóhatóság eddig 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta azt meg, az a napokban számíthat rá. A felhívás átvételétől a mulasztóknak 30 napjuk van a pótlásra. Ha ezt nem teszik meg, újabb felhívást kapnak, amely már mulasztási bírsággal jár. Aki még ezután sem teszi közzé beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését. Július 17-én adják át a Pécsi Vásárcsarnok új gombavitrinjét, ami a 20 legmérgezőbb gombafajt mutatja be az érdeklődőknek. A pénteken délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen egy előadást is hallhatnak a vendégek. Dr. Polák Edit, a PTE egyetemi docense a gombák két arcát mutatja be, hiszen a gomba lehet halálos veszély, de akár szuperélelmiszer is. Az előadást követően beszélgetésre is sor kerül a témában gomba szakértők részvételével. A PVSK Mecsekfűszért férfi vízilabda csapata hétfőn megkezdte a felkészülést a következő szezonra. A pécsi együttes ebben az idényben is az OB 1/B-ben szerepel majd, a cél pedig a feljutás az élvonalba. A héten erőlléti és medencés edzések zajlanak, az első foglalkozásokon főként az állapotfelmérés és az erőnlét fejlesztése a cél.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: Az ivóvízhálózatot fejlesztik Pécs-Kertvárosban. A munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkák miatt van teljes útlezárás a megye és a Péter utca egy-egy szakaszán. Dolgoznak az Atinai úton is, ahol a 32-es szám és a Lovarda utca között sáblezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy szakaszán szintén közműépítés miatt sáblezárás érvényes.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
2: A napsütés mellett ma gomoly felhős időszakokra is számíthatunk, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, többfelé megélénkülhet napközben a szél, a hőmérséklet maximuma 31 fok közelében alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
0: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Évai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! Anna, Juli, Zsül, Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Hét óra után 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt.
1: Finom volt tegnap a gin tonic, Juli, nem fáj a fejed tőle? Hol itt egy? Figyelj, ki megjelentenek itt, nem lehet semmit titokba
2: csinálni. Csak itt a
1: sztoriba, de... Jó, csak sztoriba tettél a gin tonicot.
2: Kettőt megittem, és olyan szinten alakultam meg tőle, hogy nem vagyok már
3: vagy régi. Vagy sűrűben kell inni, igen. Juli, vagy egyáltalán nem.
2: A szó, amit
1: nyáron minden nap, gyerekek, minden nap.
3: Egy ital jár este.
1: Én tegnap is egy Vladimiri, egy írkávé. Csak hogy jobban
2: csak
1: aludjak.
2: A tarts.
1: Csak hogy érted, hát még a meccset meg tudjam nézni, meg fönn tudjak maradni. Hopp egy írkávé, hopp egy Vladimiri. Hát azért nyár van.
3: Így van, hát mindjárt kényelmesebb az éjszaka.
1: Szeptembertől leállunk, de egy kicsit nyáron lehet bűnözni. Úgyhogy...
2: De az írkávét, tehát a meccset nézed a helyen, ahol az írkávét iszod? Vagy?
1: Nem. Iszom egy írkávét, egy Vladimirit, és utána vagy kinézzük a meccset azon a helyen, vagy visszamegyek, és nézem a gyerekekkel. Noel Benny már annyira nem, de Noel, amit tudom, tegnapit. De ráturbósítok a meccsre. Érted?
3: Tehát, hogy
1: mondod, mi van a szar lesz? Hát akkor inni kell egyet előtte. Mi van, ha jó lesz? Akkor nem bírom el, akkor inni kell. Érted? És azt veszem észre, hogy jön a vihar, és azon gondolkozom, hogy jó, de még kiérek-e a kávézóba gyorsan inni egyen. És olyan vagyok, mint egy ilyen kezdő alkoholista, aki kicsit izgul és siet, hogy odaére.
3: És nézem az órát. Az eső, az esti
1: italom. Teszek egy ígéretet, hogy apa ugye haza jössz, hogy 9 órára akkor meg kell nézni a meccset. Persze megnézni, hogy ne jönnék haza. 9:45-kor kérem ki a második Vladimirimen. Majd hívom, hogy figyelj, látom, hogy megy a meccs, mindjárt otthon vagyok. Egyébként
2: apuka,
1: még...
2: mindjárt hazajön.
1: Mindjárt ülök a bringára és megyek, ne izguljál. És akkor egy kicsit lecsippentve az első félidőben megérkezem. De már napközben azon jár a fejem, hogy egy kicsit mikor tudok beülni a kedvenc kávézomba. És kikérni az írkávé, Vladimiri, nagy szóda, nagy vízzel, és ezt még egyszer.
3: Ez nem az alkohol miatt van, Juli. Tudom, mit akarsz mondani?
1: Mi ez?
3: Nem az alkoholt szereti ebben, hanem a szeánszot, érted? Azt szereted.
1: Most jöttem rá, hogy tudnék alkoholista lenni. Tehát, hogy,
2: és mi akadályoz meg ebben?
1: Önmagam és az edzésem és az, hogy látni akarom a gyerekemet felnőni, de nincs ezzel nekem olyan nagy bajom, hogy iszol egyet, és jobb kedved lesz, és úgy ellebegsz, ad egy ilyen fátylas lebegést. És utána úgy valahogy jobb, ha délben ülsz ki, jobb a délutánot, ha este ülsz ki, jobb az estét, sajnos, hát nem akarok én itt az alkohol mellett kampányolni, de tegnap már azon vettem észre magam, hogy sietek a helyre. És már csak egy intésből tudják, hogy megjött, hozom a kedvencedet. Na, ez már az, amikor hozzák a kedvencedet egy helyen. Tudod, ez már az, hogy igen.
3: Ki se kell kérni.
1: Ki se kell kérni, mert már le van rakva ebből a sorra.
2: Nem az első. És amikor hazaérsz, akkor van egy ilyen borszagú, ilyen közös kanapén ücsörgés Benivel. Gyere, kisfiam!
1: Nincs.
2: Bónod alá kapod.
1: Semmi, gyenge kezdő adag ez sem. Igen. Nincs melankolikus alkoholista hőbörgés otthon, hogy ennyi aludni nem most. Semmi, meg se érzem. Ez már egy alapüzemi hőmérség. És két szeptembertől, mintha elvágták volna. Én 8 hónapig nem iszom. Most elmegyünk motorozni, ott egy rumot beverünk, vagy valami, ilyen különleges alkalmak, de nem iszom. De mondom, ez a... Necces, vigyázni kell. Bele lehet csúszni abból, hogy meg tudok állni szeptemberkor.
3: Ahogy írják a hallgatók...
1: alkoholizmus, és ezt én nagyon szeretem ezt a szót, igen.
3: Ahogy írják a hallgatók, pár éve még nyári könyvajáló. Most meg a koktélok.
2: Ment a spiriskedés, most meg rájött, hogy gyerekek, hát kicsit értelme.
1: De bevalljuk, hát bűnözünk, szóval nyár van itt, azért könnyebben megengeded magadnak. Bringával megyek a helyre, este haza bringázom, jó idő van, fúj a szél, nem ülök autóba, nem vezetek, de igen, mondom, tegnap már rögtem magam, hogy nem olyan bal is ilyet. Jön az eső, oda akarsz érni még előtte, gyorsan 9-en, mert soha nem még előtte, és tudod, 8-kor állszem az órán, hova mész? Kimegyek a kávézóba, még ott egy kicsit, ott iszom egyet. De 9-re itt hol legyél?
3: Jó.
1: Igen.
3: Sajnos elkezdett közben este az eső, nem tudsz
1: hazamenni. Sajnos beragadtam, igen.
2: Egyen szeretgetősre iszod magad?
1: Nem vagyok, de nem lesz ez a hőbörgős. Egyszer volt az, hogy hazamentem tavaly, és annyira berúgtam, hogy átestem a szúnyoghálón, és azt láttam a gyerekek, hogy így... tudod, így beesek a szúnyoghálón. De...
3: Hoppa, megjöttél?
1: Nem
3: mindig így nyitom ki.
2: Csak takarjatok be.
1: De nincs ez, de rájöttem, hogy nyáron azért én jóba tudok lenni az alkoholos italokkal. Szóval nem vetem meg. Aztán szeptembertől tényleg, mint elvágták volna, és nem is hiányzik. Nem is vágyom rá, nincs is sóvárgás, tehát semmi klasszikus, rendes, igazi alkoholista tünetet nem produkálok szeptembertől.
2: Szeptembertől
1: rálok a cigarettára keményen. De nem, egyszerűen valahogy ezt szinte elvágták volna. Nektek nincs ilyen nyári bűnözés?
3: Nehogy nem. Hát ne viccelj
1: már. A nyári bűnözésről kell, hogy szóljon.
3: Jó idő van, kint ülsz, mi is kimegyünk a pályára, iszol egy fröccsöt, és kész.
2: Mi tegnap boldog kiültünk a teraszra, én egy gin tonicot, a Miro az egy sört, így ücsörögtünk, iszogattunk egy kicsit, aztán beültünk, megnéztük a meccset.
3: Te láttál valahogy belőle?
2: Igen. Azt vettem észre, hogy annyira kellemetlen, nektek nem szokott összecsúszni a szemetek? Nem vettétek még észre?
3: Hogy annyit nem iszunk.
2: Nem, de nem kell annyit inni nekem egy piától, és azt hiszem, hogy elkezdek kancsalítani. Nem biztos,
1: jaj,
2: hogy kancsalítom.
1: Úristen, nem áll.
2: Nem biztos, hogy bandzsitok.
1: Jézusom, ezek ilyen 60 éves tünetek, ilyen. Anyádat láttad kancsalon, tudod, most nem az enyémet, de
2: az
1: hogy...
2: Éva Vermutó.
1: Tehát az Éva Vermutó bebancsított karácsonykor, mi volt két pár tojás likört, nem áll.
3: És
1: ezek ilyen nagyon boomer tüneteink. És
3: őszinte vannak, és mondod, hogy nézd a szememben, most mondd meg, hogy
2: szeretsz. Most mondd meg a Frankot. Most így mi van velünk mostanában?
1: Igen, mi történik?
2: Akarsz-e valamit mondani, amit már régóta nem...
1: Nem, szerintem nyáron egy kicsit azért ez így lehet, nem? Egy kicsit bűnözni, egy kicsit elengedni magad. Nyilván a sport ott van, meg egy csomó egy csinálsz, de azért ez egy, ebben a forralon erről kell, hogy szóljon. Aztán szeptembertől meg ma megyünk az edzőterembe, ledolgozzuk bűneinket, és akkor meggyógyunk. De ezzel nincs semmi baj.
3: Na, viszont fontos kérdésem van, Júli.
1: Igen? Hogy aludtál?
3: Így van, segítette a csótány módszer, ugye a japán csótány módszert tanítottam meg neked hétfőn, lefekvésnél hátrafeküdni, kezek, lábak az égbe, mozgatni, átmelegszik, test leül, kiváló alvás.
2: Nem tudom, hogy mi történt velem hétfő este, de átaludtam az éjszakát.
1: De megcsináltad a mozdulatsort, amit a Feri tanácsolt?
3: Hát mondjuk... még itt reggel.
1: Ja, reggel, oké, de este meg estedbe se jutott, vagy megcsináltad?
2: Mondjuk úgy, hogy a lábam és a kezem égnek.
3: De másokból kifolyólag.
2: Szóval hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nagyon lelkiismeretesen, nagyon hosszan, de ráztam egy kicsit a kezem, de átaludtam az első, tehát megvolt az első ilyen éjszaka. Szerintem az van, hogy olyan szinten voltam kimerült, hogy néha azért behúzok 2-3 hét után egy ilyen éjszakát.
1: Nem is az éjszakád volt.
2: De lehet,
1: hogy a csótán.
3: Csak egy köszönöm, Júli, és kész, meg vagyunk.
2: Köszönöm, Feri.
1: A japán módszer, amit Feri megtanított neked, hogy rázzuk a lábunkat, az így ebben a formában működik.
2: Működött. Annyi tök jó fejhallgató írt, hogy milyen programok vannak, milyen altatószerek vannak, mit, hova kenjen.
1: Ez nagy topik, ez az alvás, ezzel százezreket szólítasz. Elmondod, hogy ilyenkettőkor fönn vagy, és 200 ember felsikít, hogy de jó, én is, mondjatok valamit.
2: Igen, együtt ventilálunk, együtt vekengünk, együtt nem alszunk.
1: Ez egy közös történet, igen. Na jól van, gyerekek, láttátok, nyári kis uborka szezonban teljesen jó hír, szeretem, autómosóban tisztította a lovát a férfi, hát azért erről három mondatot azért beszéljünk. Videós anyag készült róla, ahogy beviszi ő az autómosóba a lovat, és először a mosószert tesz a lóra,
3: hát
1: és utána áll egy fekete ló bent az autómosóban gőzborotvával, mosószerrel, tisztító kefével, figyelj, tisztítja a lovat az autómosóban.
2: Na most neked volt lovad.
1: Nézd meg! Hát nézd meg! Állat nyakig samponban a ló, valahol Siófok vagy Veszprém, vagy nem is tudom minek a környékén, érted? Bevitte az autómosóba, és azt mondta, hogy már pedig így ebben a formában ez rendben van. Dunaföldvári automosó.
2: Másfél órán keresztül
3: csutakolni. Éreztem, hogy ez az Alföld. Éreztem, hogy mi vagyunk.
1: Szenzációs. A ló néha arrébb lép, és azt látod, figyelj, szenzációs a történet, azt látod, hogy emberünk beállt a lószállítóval. Beállt a lószállítóval. Várj, egy be van adva. Ott mossa.
4: A ló tulajdonosa a videót feltöltötte a közösségi oldalára is, majd nem sokkal később mégis eltávolította.
1: A közösségi oldalára. Beállt a lószállító autóval az autómosóba, leszette a lovat az autómosóba a lószállítóról, és először mosószert tett rá, megkefélte a lovat, majd gőzborotvával tisztára mosta.
3: Na most arra vagyok kíváncsi, hogy nálunk négyféle program van a kis velencei mosónkban, mert nekünk is van ilyen kézi. Van ugye egy ilyen előmosás áztatás, utána jön a vegyszeres mosás, jön a nagy nyomású mosás, és utána van a viaszolás.
1: A viaszolás, igen.
3: Hogy azt ráengedte?
1: Mi a van-e viasz igen.
3: rajta a lovon?
2: Vízlepergetős.
1: Ő élő műsort indított erről, felvette, ahogy mossa a lovat, és ugye, hát legalábbis videót csinált, és megkérte a kísérőjét, hogy közvetítse már élőben a nem mindennapi tisztítást, és Lulugyi, így hívják a lovat, a automosóban aktív habot nyomott a lóra, és utána
3: lecsapatta róla.
1: Utána lecsapatta.
3: Hogy hívják a lovat?
1: Lulugyi, ez volt a lónak a neve.
2: Lulugyi.
1: Igen.
2: Uh-huh. Engem az a felvétel érdekel majd, amikor ebbe a körkefésbe majd beáll. Az lesz igazán hallható, mert ez itt most csak a kézmosó volt.
3: Egyébként a habozást, a habos részt a ló még szerintem határozottan jól bírja.
2: Szerintem nem tudja, mi történik.
3: Igen, nem tudja. Ott kezd el egy kicsit ficánkolni szegény, és ez biztos nem normális dolog, amikor a nagy nyomásút ráengedi. Szóval azért annak, tudod, annak van egy húzása.
1: Igen, annak van húzása. Ugye itt a ló szempontjából valószínűleg egyébként a mosószer az, ami a nagyobb kérdés, mert ugye maga a vízsugár, lehet, hogy a ló hozzá van szokva, hogy otthon mondjuk sokszor leslagozzák, azt a ló egy idő után megszokja, az nem veszélyes. De nyakig áll a fehér habban a lóna. Most azért, amit a kocsira teszel, ezek azért sokszor a lágyrészeket, a bőrt, azért ez egy ilyen maróhatású tudsz. A zokszó nélkül beborítja a lovat, és utána átkeféli, majd lemossa. Azért ez súlyos állatvédelmi kérdéseket vet föl, nem? Tehát, hogyha ezt így ebben a formában letöltik, akkor az, a csávó, az pénzbüntetés, az biztos? Abba biztos vagyok.
2: Neked volt lovad?
1: Volt.
2: De hányszor mostad így?
1: Én nem voltam ennyire, hát hogy is mondjam. Nem voltam ennyire laza megtalálik, hogy beállítsa valóban az automosóba. Slagozni sokszor slagozott, szereti, megszokja. Minden megszokik a ló, amit csinálsz vele.
3: Bármilyen szert használtatok, vagy használnak ma lóápolásnál?
1: Vannak.
3: Kefe, sima kefe van, vízzel.
1: Vannak bizonyos szerek, amivel te le tudod mosni, igen. Tehát például a nyereg alatt, amikor felhabzik, és így betúrósodik az ő bőre, meg a szőre, akkor leveszed a nyereget, és vannak bizonyos lóápolási szerek, de azok kifejezetten lóápolások. De a leveretett vízzel kétszer meghemperek homokba, és a ló egyébként megvan, tehát hogy nem kell azért 600 fajta szakállápolóval, bőrápolóval mosni. Mi sokszor slaggal verettük le a lovakat, és aztán lefeküdt a ló a porba, és ő tulajdonképpen megvolt. Meg átkeféled a bőrét, meg nyilván letakarítod a nyereg alatti részeket. Például egy nagyobb lovaglás után, igen.
2: Ja, de azt mondom, hogy ezt minden alkalom után, vagy hogy ha minden nap lovagolsz, akkor minden nap le kell csutakoldani.
1: Igen, hát akkor ugye rendbe teszed a lovat. Mm-hmm. Mielőtt felnyergeled, és miután leszereled, akkor igen, meglenézed, hogy milyen állapotban van, és akkor azért azt úgy szereti.
2: Lulugyi,
1: kérdés, hogy ki hogy tartja, nyilván
2: hát
1: sokfajta tartás.
2: Mi történhetett vele, hogy jött az elhatározás, hogy ezt már csak egy automosóval lehet lekapatni.
1: Az automosóban ki van írva, hogy lovat nem lehet egyébként?
3: Hát nincs.
1: Valószínűleg nincs.
2: Nincs.
1: Igen.
2: Ja. Igen. Előbb-utóbb kirakják majd, ahogy a mikróra is, hogy ne tedd be a macskát, majd
5: igen,
2: kiírják,
5: mindent ki kell akkor írni. Meg egyébként több szempontból vélelmes, tehát az egyik az, hogy most megnéztem, hogy mekkora nyomással megy egy ilyen, ez ilyen 100-150 bár nyomással megy egy ilyen mosó, hát gondolj bele, hogy ez még fájdalmat is okozhat a lónak.
1: Fájhat a lónak, igen, meg a vegyszer. Ugye itt a vegyszer a nagy kérdés.
5: Fölmarja azért a szőrt, minden, igen, ott itt a vegyszer az nem. Eccémát okoz, minden, tehát hogy ez nem normális.
1: Igen. De azt írja valaki, hogy itt amúgykor meg a gödöllői, vagy melyik mekibe ment a nagykörösi mekibe, kett ló háton a megdrájva.
3: Hát, hogy gyerekek,
1: hát azért mi egy lovas nép vagyunk. Mint egy abszolút lovas nép vagyunk, tehát azért tudjuk, hogy ez hogy kell. Nyilván nem szerencsés. Ilyenkor mi van? Ez börtönbüntetés? Vagy pénzbüntetés?
5: Nincs arra hely, szerintem.
3: Mert ugye nem okozott olyan sérülést, tehát emlékeztek, hogy hány esetről beszéltünk, a kutyaverés az utána kötötte az autónak, meg a mit tudom én, ami sokkal súlyosabb sérüléseket okozott, ott sincs
2: és
3: mindig.
2: És még azért sem.
3: Igen.
5: Mondjuk annyi, hogy ezt láttuk, hogy ezt csinálja, de most gondolj bele tényleg a nyálkahártyája, tehát szemes szája ennek az állatnak. Meg
3: remélem,
5: tehát,
3: azt nem fújta
5: nem
3: be.
5: Nem tudom, úgy azért megnézném, igen, hogy a többi állat milyen állapotban van és mit csinál vele.
2: Milyen állapotban lehet a faszi, hogy azt gondolja, hogy ez egy jó ötlet kitenni a Facebookra élőben, ahogy mosom a lovamat.
1: Levette. Elindultak a kommentek, és mondta, állítsuk meg a felvételt, akkor ezért nem annyira szerencsés.
3: Ugye valószínűleg itt maga a mosás is azért jött létre, hogy ebből óriási nagy sztori lesz majd a közösségi médiában. Tehát ő nem azért vitte, mert a lovat egyébként otthon nem tudja letakarítani, vagy lemosni, hanem azért vitte el a lovat, mert akkor nekem mekkora sztorim van, hogy a izébe automosóban mostam a lovat.
2: Figyelj, lehet, hogy egyébként úgy indult, hogy a lószállítót fogja lemosni. Aztán jött a megvilágosodás, hogy hát van ebben itt valaki.
1: Abszolút, igen. Itt azt mondja, élő állatot szigorúan tilos és életveszélyes nagymosású mosóval tisztítani, a gépből kiáramló vízsugár hatalmas fizikai ereje. Jó, azért akkora fizika ereje nincs, hogy a motornak a szélvédőjéről levigye a bogarat. Tehát, hogy értem azért a 150 bár, de hogy azért, amikor 8 percig csapatod a szélvédőt, és egy nyomorúságos bogár nem jön le. Súlyos hús- és bőrsérülések, belsővérzi szervkárosodás, csontörés és látásvesztés és fulladás. Éresen. Ugye ezt írják egyébként, hogy miért nem szabad élő állatot mosni. De ha elküldik a rendőrségnek ezt hivatalból, neki ki kell persze vizsgálni, akkor viszont az állatkínzásnak
3: minősül. Nem lehet, hogy a haver szólt neki, hogy mosd már le a Mustangot. A Fordot akarta a szegény, de átlőveg az
1: Luigi. Münchenben a törökök a nappali szőnyeget szokták mosni néha.
3: Az oké. Tehát az nem élő lény.
5: Igen,
3: nem élő lény. Plusz ugye ott bedobálod a jó eurót a mosóba, tehát a mosó se károsodik. Na bum.
1: Igen, a bogár nem élő állat, úgyhogy lehet. Se abszolút nem jó. Én azt hiszem, hogy ezek a kézimosók, amiben beállsz egy autóval, én nekem koszosabban jön ki az autóm. Tehát én megküzdök vele, benyomom a habot, nagyon meg kell félem néha, szétsikálom a motort, kijövök.
3: És ugyanúgy.
1: És teljesen ugyanúgy vagyok.
2: Tehát, porszívozni szoktad?
1: Szerinted? Aha. Az a típus vagyok, aki kiporszívozza az autóját?
2: De van egy
1: van az ember, akinek hétvégén program, hogy egy 3 órát rászán arra, hogy letakarítja az autóját. Ez sok embernek program.
2: Aki becsüli a kocsiját?
1: Máshogy hívnám ezt, de igen.
2: Vannak ezek a szeánszok, igen.
1: Igen. Hétvégi autómosás és autótakarítás, családok mennek erre rá. Tehát, hogy elindul kettőkor és hatig.
3: Szeretik, igen, és egész napot vagy. És meg jön a haver, és akkor dumáltok egy kicsit, ízé, egy cigi, na mossuk tovább.
2: Gyertyafújkálás.
3: Hát az már nincs.
1: Az már lehet, hogy nincs. De miért? Te elviszed kiporszívozni?
2: Nálunk van egy szezonnyitó, meg egy szezonzáró nagy takarítás.
1: És ott a vége.
2: Igen.
3: Jó, ezt na, még ezt elfogadom.
1: Ez az én világom, ezzel tudok azonosulni.
2: Nem, nincs. Mi ugye úgy használjuk a kocsit, hogy a Miro abban szállít árut. Hát félelmetes, hogy milyen állapotban van az autónk. Rettenetes. Körülbelül olyan, mint a tiéd.
1: Én nem szállítok árut, én most azt találtam ki, hogy a hátsó szőnyegen találtam valami ilyen sövényszerű cuccot oda belemerevedve.
2: Egy új faj kezdett el kinőni
1: és belőle. Azon gondolkoztam, hogy van az az állapot, amikor már nem tudom, hogy ezt mi kente oda, és nem ismerem meg, hogy mi az. Csak egy ilyen krémszerű fehér cucc úgy belemerevedett a szőnyegbe, hogy nincs az a 150 bár, ami ezt leszedi. Ezért most hagyom. És most arra játszom, hogy a gyerekek, hogy rálépnek, így egy idő után így elporosodik. Igen. És akkor mindig mondom, hogy kicsit tapost meg, kicsit ott lépjen rá, és egy idő után elporod, van egy csík, egy fehér csík.
3: De és mi, akkor majd a szél kifújja, persze, tudod?
2: Hát most lehet az, hát, hogy amikor a gyerekek picik voltak, akkor nyilván ettek a gyerekülésben, de most mit kell
5: szoda? Édesanyjától kapott sajtos roló. Édesanyja csinálta.
1: Nem, azok gondolkod, hogy lehet, hogy tényleg az izzadás gátlomból kifolyt oda egy csík, hogy valami, de ez nem nagyon folyik.
2: De és hogy kerül a hátsó? Nem,
1: ez most egy 3 centi magas, 3 centi széles, 10 centi hosszú fehér csík. Egyébként tök jól néz ki, tehát nincs vele bajom.
5: Egy új organizm.
1: Valószínűleg él.
2: Ha most lemennénk, mi lenne a legfurcsább dolog, amit találnánk a kocsitban?
1: Nem találsz most olyan furcsa dolgokat azon túl, hogy
3: egy teljes ruhakészlet van benne. Egy hétet tudnál élni az élelmiszerekből.
1: Mindenfajta dinnye és egyéb nyári dolgok benn vannak a kocsiban, de ellennél vele.
2: Nő egy lény, aminek magás szeme van. A hátsó ülésen pislog.
1: Mi, te porszívózod az autódat hétvégén?
3: Hát
1: sem. Nem porszívózod,
3: dehogy
1: nem?
3: Porszívózom. Lemosni, nem. Nem, motorsz leszoktam néha, amikor nagyon dzsúrás.
1: A mocit, az, hogy leveretem, és hogy megvagy, igen. Hogy de autót mosni. 3 órát elmenjél porszívózni autót, és autót
3: és
1: mosni.
3: És ugye nagyon fontos a kézi mosónál, miután lemostad, hogy törölgetés, mert egyébként ugye csíkos lesz, koszos, pöttyös lesz.
1: Igen,
3: tehát ott egy szarvasbőrkendővel, Gyulus már jelzi is, hogy ő így szokta csinálni.
2: Nem, csak egy
3: perc. Ja, azt hittem, Gyula. Hogy rendesen szarvasbőr kendővel áttörlöd. Na, visszatérve az automosóhoz, ugye Gajdos úr szerintem lépni fog ebben, az új felelőse ennek a témakörnek, mert beszéltünk róla, hogy betiltják ugye a kotorékvadászatot.
1: A kotorékvadászatot
3: is. Meg is jó, illetve terv volt, de most megszületett az a döntés is, úgyhogy a csávó tökös szerintem az ilyeneket is elkapja.
1: Aha.
2: Meg hogy most átalakítják majd a szúnyoggyérítést is. Tehát, hogy nem ezzel a brutál kemikáliával, ami mindent kinyír, hanem lesz valami olyan permet, ami nyilván drágább, de hogy nem öli meg az összes.
5: Meg is híznak tőle a szúnyogok.
1: Rohadt nagy pökölyméretű szúnyogok lesznek, igen.
2: Három hét alatt mutálódnak.
1: Nagyon zöld, nagyon nem öli meg, annyi négyszeresére nő a szúnyog, és sokkal jobban szaporodik.
5: Hát viszont kulancsoknál letoltuk ugyanezt. Nem szabad, mert az olyan biológiai minden, és hát szaporodnak is rendesen.
2: Múltkor rákerestem egyébként, mert érdekelt, hogy hány szúnyognak kellene rátszállnia ahhoz, hogy egyrészt sokkot kapjál, másrészt pedig, hogy meghalljál.
1: Én szerintem ezek a hosszú éjszakák, amiket nem alszol, hasznosan telnek. Tehát, hogy ez abszolút jó, hogy ilyenek, és hány szúnyognak kellene rám szállni.
2: Tippelj.
1: Én azt mondom, hogy 100 000. Mennyi? Hogy kiszívja a vérem, tehát hogy meghalljak?
2: Nem, ahhoz, nem kell az összes véredet kiszívja.
1: Jó, mennyi? Csak mondd a számot, mennyi?
2: 500 ezer, minimum 600 ezer, és onnantól kezdve beáll egy ilyen anafilaxiás sok, mert ugye ő pumpálja vissza a baktériumokat is. És
1: de nem lehetne, hogy szedj egy kis magnéziumot, és aludjál inkább?
2: Szerintem is sokkal érdekes.
1: Igen, kettőkor azért hasznos kérdések, te talál az ember választ. Na jövünk mindjárt, 7:30 pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt.
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
12: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
13: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
14: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomokat ehetek és fürdőzni is tudok.
13: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
14: Tökéletes!
13: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
16: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt hal pont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
17: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotek csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotek 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Svájci precizitás minden egyes csészében.
19: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
18: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
19: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
18: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
20: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
21: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
3: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába!
4: Villány idén-nyáron új ritmusra ébred. Fantasztikus DJ-k többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál a Maul borászat udvarán. Ez a Wine & Vibe augusztus 15-én Villányban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma winevibe.hu.
22: Napsütés, terasz, friss ízek, I love Pécs Café.
23: Rádió 1.
24: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
23: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek, a

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Ítélkezési szünet kezdődik a baranyai bíróságokon is. Újra 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Július 15-én szerdán ünnepeljük a bíróságok napját, ami a bíróságon dolgozók számára munkaszüneti nap. Így szerdán a pécsi törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok zárva tartanak. Július 16-ától augusztus 19-éig nyári ítélkezési szünet lesz. A tárgyalásmentes időszakban a komlói, mohácsi, siklósi és szigetvári járásbíróságon a panasznapok tartása is szünetel. A pécsi járásbíróságon péntekenként a délelőtti órákban tartanak ügyfélsegítő alkalmakat, amelyek regisztrációval vehetőek igénybe. Továbbra is mérsékelt a szúnyogártalom, írja honlapján a katasztrófavédelem. A következő napokban Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye területén várható központi szúnyoggyérítés. Baranya a héten nem szerepel a sorban. Az érintett településeken földi kémiai kezelést végez majd a katasztrófavédelem. A hatóság azt is közölte, a szakemberek folyamatosan vizsgálják a szúnyogok jelenlétét, és ha szükséges, akkor csak részkezeléseket hajtanak végre az ellenük való védekezés során. Szeptembertől megszüntetné a támogatott vényköteles gyógyszerek 5%-os áfáját a kormány. Ez évente 7 milliárd forintos bevételkiesést jelentene a költségvetésnek. Szakértők azt mondják, az intézkedés a lakosságnak csekély megtakarítást hozhat csak, mivel a támogatott gyógyszerek árának jelentős részét jelenleg is az állam fizeti.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: Az ivóvízhálózatot fejlesztik Pécs-Kertvárosban. A munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkák miatt van teljes útlezárás a megye és a Péter utca egy-egy szakaszán. Dolgoznak az Atinai úton is, ahol a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy szakaszán szintén közműépítés miatt sávlezárás érvényes.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
2: A napsütés mellett ma gomoly felhős időszakokra is számíthatunk, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, többfelé megélénkülhet napközben a szél, a hőmérséklet maximuma 31 fok közelében alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 101-en.
1: 3-8 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vannak dolgok, amiket el kell engedni, ilyen most az M3-as, Bagnál mind a két oldal elesett, több kilométeres sor, a régi 3-as is Kuka M küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen, full dugó, áll az egész autópálya, Feri is elküldte. Ott felborult a kamion, kigyulladt, úgyhogy nagy baj van. És az M6-os autópálya Pécs felé haladva, Harkányi lehajtó előtt fehér Volkswagen belehajtott az úton dolgozó munkásokat védő ütközés csillapító járműbe. A mentők és a tűzoltók most értek a helyszínre, jelenleg félpályán halad a forgalom. Ezt sose értem meg, mondom őszintén, hogy mennyit kell, hogy telefonozzál ahhoz, vagy mennyit kell, hogy folyamatosan lefele lefele nézzél, hogy egy ilyen bocsánat.
2: Nő ambulás! Talán majd lemászik az ablakról. Ezt
1: teszed le, Julia. Homlokodról.
3: Szedd le homlokodról lesz a
4: szajodat.
1: Sárgán villog egy ilyen autó. Ezeket kirakják bójával, és ugye ezek a hát hogy is mondjam, ütközés csillapító járművek, ezek azért jól láthatóak. Tehát itt te viszonylag sokat nézel le a telefonodra, hogy ne vedd észre, hogy 200 méter múlva lesz egy sávelhúzás, oda beállítják ezt a sárgán villogót, plusz fölrakják ugye mögé ezt a ütközés csillapító dolgot, és akkor az megfogja az ütközést, az autó belemegy, előtte megdolgoznak a munkások, de azt kibolyázzák és sárgán villogtatják. Na most, amikor egy jeteli bever valaki, az azt jelenti, hogy 5-8 másodpercig nem néz föl, függő attól, hogy mennyivel megy, mert hogy azért ezeket látod előre. Nem
2: így van.
1: Nincs is akkor.
2: Plusz elő is jelzik. Egyébként
1: plusz jelzik.
2: Van egy kisebb autó, általában a leállósávon, ami már jelzi. De pont tegnap tett ki a közút egy olyan videót, amikor egy bömös gyakorlatilag az egyébként nem tudom, 80-nal menő kamionba hátulról úgy rohan bele a tökéres autópályán, hogy nincs rá magyarázat.
1: Telefon. Ez telefon. Lefele néz, telefonozik, megnéz valamit, fölnéz egy pillanatra, visszanéz, és egy pár másodperc telefon, az közben egy 150-nel menő autóval iszonyat nagy távolság. Ezeket szerintem egyértelműen a telefonozás számlájára lehet írni, ahogy ezt is. Most nyilván vannak esetek, rosszul lett, elájult, történt valami a kocsiban, de ez a kisebb száma. Nagyobb az, hogy ott van a telefon a kezében, pörgeti, nézi, fölnézi, és telibe veri az autót hátulról. Hát, nem is értem.
5: Megesik egyébként az is, hogy ha sávelhúzás vagy útszükület van, akkor ugyanazt kitáblázzák előre, de csak azt jelzik, hogy mondjuk vissza kell, hogy lassíts 100-ra. Viszont, hogyha dugó van, akkor gyakorlatilag satufékkel, ugye, tehát hogy hirtelen utoléred az előtted haladó 600 darab autót, és nem visszalassulsz 100-ra, hanem gyakorlatilag le kell álljál.
1: Igen. Azt szerintem egy nehezebb szituáció, hogy hirtelen befékez előtted a forgalom, látsz egy vészvillogót, és meg kell állni. Itt azért sokszor telibe ütik egymást hátulról. De ezek a sárgán villogó, egysávú elhúzó, ütközés felfogó autók, ezek nagyon jól láthatóan villognak, ki vannak bójázva, tehát ez biztos, hogy a telefon. Na gyerekek, valamit, pöccintsél felé, léci. Tudod, mi a dolgod.
2: Erre a rettenetre, erre a nem tudod, hogy esik vagy süt, erre, amikor
1: köszönjük
2: nem tudod a fokot. Hát...
6: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Azt írja valaki, hogy nem egyszer láttam, hogy könyvet olvasnak emberek az autópályán.
2: Nem már.
5: Hát emlékeztek, a kamionosok mesélték, hogy komplett sorozatokat néznek végig egyébként bent a fülkében. Tehát úgy vezetnek, hogy közben nézi a Netflixet. Hát, hogyha ő csinálja, akkor lehet, hogy az is csinálja, aki egyébként egy sima.
1: De a könyvolvasás még durvább, mert a könyvolvasásnál egy állandó szemkontaktust kell tartanod a könyvön, hogy haladjál. Igen. Egy sorozatot kiraksz, nyilván nem jó, meg nem szerencsés, de hallod, fölnézel, belemerülsz, de az se jó. De a könyvolvasás, hát azért az...
2: Na, haladó.
1: Szóval sok mindent lát az ember, mikor átnéz a másik autóba, a sminkelést, kis tükör lehajtása, többi. Azért a könyvolvasás nagyon haladó.
5: Valaki stiftezik, ugye? Hátradobja.
1: Igen. Igen, persze, hát zajlanak a dolgok. Igen, de hogy... igen. Azt mondja, múltkor 140-en mentem, 2 másodpercre elnéztem a telefonomra, mire felnéztem, vészfilogoztak előttem a leállósában, éppen, hogy megálltam a kamion mögött. Két másodperc egyébként, így van. Igen. A ne viccelj, pörköltet eszik.
2: Műanyag dobozból. Sőt, ott melegíti vezetés közben.
1: Igen, megdönti a csúcsot a kígyóban, a Nokiáján, igen. Igen, sminkel ki szemöldököt szedek, írja már. Na gyerekek, Volkswagen csinált egy érdekes dolgot, és talán így ebben a formában még erről a témáról nem beszéltünk, hogy megkeressük, minden idők legspórolósabb munkahelyét, vagy azokat a munkahelyeket, akik egykoron adtak valamilyen szolgáltatást a munkavállalóknak, de ezeket most már leépítették, és igazán spórolós munkahely hírében állnak. Ugyanis azt mondta a Volkswagen, hogy ők el kell, hogy bocsássanak egy csomó alkalmazottat, mert hogy hát nem mennek olyan jól az autók. Nem mennek olyan jól az autók, és ugye folyamatos leépítés van, és egyre nagyobb takarékoskodás a Volkswagennél. És azt mondták, hogy ugye amellett, hogy ők százezreket bocsátanak el világszinten, tehát maga a Volkswagen koncern van nagyon nagy bajban, egy lengyelországi gyárban további spórolós lépések szánták el magukat, és azt mondták, figyelt, hogy gondolkozik a Volkswagen, hogy ők nem akarnak arra költeni, hogy nagyjából egy 27 hektáros területen ők fűnyírókat béreljenek. Vagy elektromos önjáró robotfűnyírókat, vagy kisember traktorral, aki ott jár egy ilyen kis, tudod, kis cuccal űr rajta, és nyírja a füvet. Ezért azt a döntést hozták, hogy felvesznek 100 darab juhot,
5: hát ez
1: kihajtják
5: tetszik.
1: Őket a de várjátok, ez nem egy indiai sajtkészítő üzem, ez Európa egyik legnagyobb autókoncernje, a Volkswagen.
5: Előremutató, bio.
1: Régen azért szebb időket megélt autóipari, hát fellegvár, gyártás fellegvára. És azt mondták, hogy 31 ezer napelemből álló 18 megawatt teljesítményű napelem parkjában kizavarják a juhokat, elbocsátanak mindenkit, aki emberi erőforrást igényelt és füvet nyírt, nem is vesznek benzines fűnyírókat, és a 27 hektáros területen a nyájnak egy nyájterelővel az lesz a dolga, hogy lelegelje a füvet, mert így spórolnak a humán erőforráson, vagy tehát a fűnyírókon és a fűnyíró embereken.
2: Zseni.
5: Ez nekem tetszik.
2: Egyébként, de tényleg zseni. Egyrészt ugye van egy csomó bárányuk, birkájuk, tehát hogy élelmezésipari szempontból se utolsó. A dolog tök ökó az egész. Ugye a birkaszaron kívül, de azt igen, meg biztos igen. Jót tesz a fűnek. Teljesen korrekt a dolog.
5: Nincs kibocsátás.
1: Igen. Annyi szerepel a munkaköri leírásukban, hogy
5: a birkáknak?
1: A birkáknak, hogy legelniük kell, őszig maradnak, és most nyilatkoztak, hogy nagyon jól érzik magukat, klikkesedve járkálnak a parkban, mindent lelegelnek, amit tudnak, kiemelkedő gyorsasággal illeszkedtek be a környezetbe, kisebb csoportokba klikkesedve végzik a feladatukat, és legelik a füvet a napelem parkban.
5: És ilyenkor olyan a HR-es a birkával, vagy a birkapásztorral interjúztat előtte. De egyébként mennyivel jobb ez? Tehát hajtasz be a gyárba, és azt látod, hogy a napelem park alatt sétálgatnak ilyen birkák. Hát mennyire megnyugtató már, nem?
1: Hogy birkák sétálnak?
5: Igen.
1: Ugye itt van a park, azért tényleg nagyon nagy kiterjedésű az egész, tehát elképesztő, hogy néz ki. Ugye a biodiverzivitás, talajminőség, minden odafigyelnek, a növényzet és az állatok jólétét tartják szem előtt, és legeltetik őket. Ők egyébként a spórolásra hivatkoznak. Tehát leginkább ők azt mondták, hogy ők ezen nagyon sokat spórolnak, hogy egy ekkora parkot nem kell úgy karban tartani.
2: Amíg nem tudom, a 100 birka mennyibe kerül, hogy adják most a birkát, azért ezt egyszer meg kellett venni.
5: Nem?
2: Lehet bérelni birkát?
5: Hát szerintem. És ott áll egy ilyen juhász, tudod, egy ilyen suvában a napelem park alján, és terelgeti őket.
1: Figyelj, egyébként
5: van egy
1: pásztoruk, aki megy velük, folyamatosan trágyázzák a földet, azt mondják, hogy nagyon szépen karban tartják, ahol lelegelik, ilyen szektorokból áthatják őket a következőbe. És amikor vége, akkor újra kezdik.
2: Hát beszartok, gyerekek. Van birkabérlés.
5: Van?
2: Van birkabérlés. Itt van. Szolár birka, és naperőműbe, tehát ugyanígy, ahogy a Volkswagen használja, egy bicskei mintagazdaság csinálta meg jutenyésztést abból a célból, hogy márciustól egészen őszig te kibérez tőlük 30 birkát, behajtod a napelemparkodba, és ők legelnek.
1: És mindent legelnek.
2: Basszus, ez van.
5: És hogy ez nem egy német találmány, a debreceni BMW területén is a napelem parkban birka nyárja.
2: Akkor ezt már csinálják egy csomó helyen?
1: Se ilyen a napelem parkban birkák legelnek. És akkor ősszel visszaadod a birkákat tavasszal, kibéreled őket.
2: Igen, igen. Itt vannak a garantálják, hogy a piaci árnál alacsonyabb összegért lesz egész évben a fűnyírva, tehát mintha bérelnél egy traktoros embert, vagy vennél egy robotfűnyírod, biztonságos, nem eszik meg, azt írják, hogy nem eszik meg a napelempark elemeit, és környezetbarát, ezt úgy hívják, hogy szolárbirka.
1: Szolárbirka, nem vágják le, nem bántják, lelegeltetik a füvet.
2: Nincs zajszennyezés, nincs károsanyag kibocsátás.
5: És arról van szó, hogy épp? Mennyi?
2: Nem tudok árat mondani. Neked nyilván kell kérni egy árajánlatot.
1: Egy madridi telephelyén egy multicégnek nyulakkal csináltatják ugyanezt. A fű karbantartását 15 éve nyulak végzik el. Kihajtják a nyulakat, a nyulak lelegelik a fület. Ez 15 éve volt, a saját szememmel láttam. Haladóban vannak akkor azért egyébként. A paksi atomerőműnek rengeteg tehene van. Ők azt mondják, hogy a sugárzás miatt vannak ott, mert a szivárgás van a tehén tejben mutatható ki a leghamarabb.
2: Oh.
1: És nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Három tehén ott járunk.
2: És akkor minden nap végzed a tejet.
5: Dobjuk el a tejgen, mire számlálod. Hosszú teheneket.
1: Gondolom, ma már így a digitalizálásság korában három tehénen nézi a paksi atomerőmű, hogy van a szivárgás. De írjátok meg, hogy három tehén ott legelészik az erőmű mellett. Gyuritka, vegye le a tejet, köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mennyi sugárzott.
5: Múltite még nem, csak egy tőnye volt.
1: Na jó, oké, de ha már spórolásra hivatkozik a Volkswagen, akkor írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy kinek a legspórolósabb a munkahelye. Mi olyan dolog volt, ami járt 5 éve, de visszavették. Amit még 1 éve kaptatok, de meghúzták, lerövidítették, elvették. Kinek van igazán spórolós, hát hogy is mondjam, csak szarágó munkahelye, olyan munkahely, ahol tényleg valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen, hát hogy is mondjam, csak a jólétet egy kicsit előre segítő intézkedés volt, de megvették, elvonták, leszabályozták, és elvették tőle. De keressük meg a legspórolósabb munkahelyet.
2: Jó, tehát arra gondolsz, hogy egyszer csak a főnök megérkezett, és azt mondta, hogy egy új kávégép, gyerekek, az egész iroda annyit kávézik, amennyit akar. Oké, 3 hét múlva azt mondta, hogy napi 1.
1: Levette, elvette, leszerelte, megszüntette, adta, de rájött, hogy nem ő, ezen egy kicsit szeretne spórolni. Hát, ha találunk ilyen intézkedéseket, munkahelyeket. El tudom képzelni simán, hogy azért itt a válság miatt, meg az elmúlt pár évben azért voltak ilyen intézkedések.
5: A Magyar Televízióban anno, amikor hát mennyi 20 évvel ezelőtt, amikor dolgoztunk, és akkor így csődbe ment, gyakorlatilag eladósodott teljesen, ugye eladtak minden létesítményt, parkot, szállodát, szállót, mindent. És akkor volt egy olyan krízis, hogy rengeteg embertől megváltak, de akik maradtak, azok lelkesedésből dolgoztak, 1 forintért. Egy forintért.
1: Ez de jó. Zseniális. Mindenkit kirúgunk, aki akar marad.
5: Aki akar marad, én hónapokon keresztül.
1: Pont ezt akartam, hogy elfogadjunk, hogy maradtál. Fogadjunk, hogy utolsónak mentél el úgy, hogy már senki nem volt a fedélzeten, de te még egy hónapot ráhúztál.
5: Egy nyári film kellős közepén voltunk, le volt forgatva a teljes anyag, és hát azért már mégsem álltunk fel azzal, hogy akkor ezt mi most itt hagyjuk, úgyhogy befejeztük a munkát, egy hónapig dolgoztunk úgy, hogy 1 forintért.
1: De ott mindenkit kirúgtak, tehát mondták, hogy leépítés van, vagy átszervezés van.
5: Voltak bent az állományban emberek, akiket nyilván megtartottak, de a külsősöket kiszorták teljesen. Akkoriban volt ez, hogy mindent, ami létezett, eladtak. Tehát amitől lehetett, megszabadultak és pénzét tették, és akkor volt egy ilyen vészterhes időszak, egy körülbelül fél év, amikor aki maradt, az úgy maradt, hogy gyakorlatilag a két szép szemért dolgozott. Na, ebben voltam én is.
1: Ebben voltam én is, és rekordot állítottál fel, 3,5 évig dolgoztál, és szerintem, mert ilyen szép lelked van, hogy ezeket így bevállalod.
5: Igen,
1: már csak te voltál ott egyedül. Igen.
5: Velem már így kötnek szerződést.
1: Igen. Nagyon sokan SMS jön, 1,5 éve a béreket sem fizették ki extra, hagyjad már, azt sem tudjuk, mi az. Na, írjatok, drága hallgatók, megnézzük, jó, hogy milyen SMS-ek jönnek. Jövő mindjárt 4 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: lépésekben. 8 millió 9.
1: És a döntő pillanat.
2: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
3: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
4: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
3: De hát honnan tudtad?
4: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
5: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igaz az Oloblock adatait. Részletek www.apentajatek.hu.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
11: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
12: Reklámot hallottak.
13: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Reklám.
14: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
15: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt hal pont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
16: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
17: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
18: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
19: Hozék ura újra Magyarországon. Augusztus 10-én a világhírű tenor a Pécsi Bazilikában ad közös koncertet Szamosi Szabolcs orgonaművésszel. Ne hagyja ki! Jegyek a filharmonia.hu-n.
20: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
21: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
20: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
21: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
22: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: Reklámot hallottál.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Orgonapont koncertekre várják a közönséget augusztusban. Elszórtan előfordulhatnak ma záporok. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Országszerte 19 városban rendeznek orgonapont koncerteket augusztus folyamán. A szervező a Filharmónia Magyarország. Tájékoztatásuk szerint a koncertsorozatnak összesen 24 eseménye lesz. A programok augusztus 30-án Miskolcon indulnak, Gedai Ágoston Filmzenék orgonával című koncertjével. A fesztivál kiemelt eseménye José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs orgonaművész turnéja lesz. A két művész augusztus 10-én Pécsett indítja az országjárást. A részletekről a szervező hivatalos oldalán lehet tájékozódni. A fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görög dinnye forgalmazóknál. Azt ígérik, a most induló akció során kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A vizsgálatok a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi láncokig mindenkire kiterjednek, sőt az útmenti árusokat is ellenőrzik majd. Vizsgálják többek között a megfelelő higiéniai feltételek meglétét és a darabolt termékek kezelését is. A pécsi nevelésű Juhász Dorka a következő idényben is a Galatasarayban kosárlabdázik. A török klub a honlapján jelentette be, hogy újabb, egyéves megállapodást írt alá a magyar válogatott játékossal. Juhász Dorkát az előző szezonban az Euroliga legértékesebb játékosának választották. A 26 éves sportoló jelenleg az észak-amerikai női kosárlabda ligában szerepel, a Minnesota Lynx csapatában.
3: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: Az ivóvízhálózatot fejlesztik Pécs-Kertvárosban. A munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkák miatt van teljes útlezárás a megye és a Péter utca egy-egy szakaszán. Dolgoznak az Atinai úton is, ahol a 32-es szám és a Lovarda utca között sáblezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy szakaszán szintén közműépítés miatt sáblezárás érvényes.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
2: A napsütés mellett ma gomoly felhős időszakokra is számíthatunk, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, többfelé megélénkülhet napközben a szél, a hőmérséklet maximuma 31 fok közelében alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
1: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után 10 perccel itt vagyunk, jó reggelt. Felborult egy autó az M6-os autópálya 21-es kilométerek között Pécs felé, rendőrmentő tűzoltó helyszínen. Gyerekek, nem tudjuk, mi van. Égnek, borulnak kamionok, pályazárnak, mentőhelikopter, minden van ma reggel.
2: Ha meg vagyunk őrülve, valami az van. Időjárástól az annyira tompává tesz, annyira nyomott lesz mindenki igen. Tőle, hogy...
1: Igen. M3-as Bagnál mind a két oldalon esett több kilométeres sor, egy 3-as is kuka, ott ugye egy kamion dőlt az oldalára, gyulladt ki, áll az egész autópálya, az M6-oson pedig Pécs felé, ugye a 21-es kilométer történik. Ugyanez. Front. Lehet a front. Igen. Vagy a lehűlés, vagy a meleg, nem tudjuk, de vannak tényleg napok, amikor tök nyugi van, van, amikor meg balra-jobbra dől. Dől el mindenki. Na, mi pedig ugye itt a spórolós munkahelyekről beszélgetünk, nagyon tetszik egy Volkswagen gyár ökológiai törekvése. Ugye a poznani Volkswagen gyár azt mondta, hogy hát ők nem alkalmaznak fűnyírót sem, emberi erőforrás, egész egyszerűen juhokat terelnek a 27 ezer, nem tudom, hektáros vagy négyzetméteres parkjukba, napelem parkba, és lelegeltetik birkákkal a zöldet. Nem akarnak erre költeni, spórolnak is, és egész egyszerűen juhokat béreltek, 100 juhot vettek fel, úgyhogy egyébként tömeges elbocsátás van a Volkswagennél. Tehát rengeteg embert küldenek el, de egy lengyelországi gyárban. Többek között spórolásra hivatkozva azt mondták, hogy legeljenek a juhok. Aztán itt kaptunk SMS-eket, kiderült, hogy ezt egy csomó helyen csinálják.
3: Magyarországon is,
1: a debreceni BMW gyárnál is, hogy állatokat küldenek ki füves területekre, és legeltetik le őket. Mármint a területeket.
3: Hát bio nincs.
1: Nincs erre baj. Igen. Mondja, Gyurcikém. Hogy észrevettem a hátam mögött, hogy mondani akar valamit? Már a tekintetéből.
4: Hollandiába mentem, és az autópályák mellett lévő fűsávot is a birkákkal legeltetik
2: le. És ha betéved egy a pályára,
4: az le van zárva, a kerítéssel, tehát a kerítésen kívül, ott ugye ilyen mélyedéseknél, ott a birkák, ahova nehezen menne még a fűnyírő.
1: Belegondolsz, tök igazuk van. Jó, persze. Tehát, hogy egyébként teljesen jól csinálják.
2: Szépen nyír, környező barát.
1: Igen, teljesen jó. De ugye most mi a spórolós munkahelyeket kerestük, hogy milyen multinál voltak régebben kedvezmények, vagy más magyar munkahelyeken, ahol valamikor jónak indult bizonyos extra szolgáltatás, de hát elkezdtek spórolni, és megmondtak mindent. Azért sok ilyen van, gyerekek, sok SMS jött, hogy mivel indult egy új multi a piacra lépésnél, mivel hitegették Szegeden induló autógyárnál, mit mondtak egy fogászati kellékeket gyártó cégnél, német multinál, magyar multinál, és aztán mi lett belőle? Aztán...
3: Csodás megfejtések jöttek.
1: Csodás megfejtések.
3: Nagyon kreatívak.
1: Igen. Kormányhivatal, éves irodafejlesztés, éves irodafelszerelés, egytől egyszer uza, ha elfogy, írsz egy oldalas igénybejelentőt, és 2 hónappal később meg is kapod. Mondhatni meglehetősen spórolósan. Karosszéria lakatosként dolgozik a párom, a főnök egy nap közölte, hogy sokba kerül a lemez, amit hegeszt az autókra, a párom itthonról vigyen már vasat, és próbálja meg azzal megoldani. Magyar nagyvállalat felszerelték meglevő Nespresso kávégépekre bankkártya terminált, hogy sajnos túl drága. Eddig ugye ingyen volt, de most már ha akarunk, vegyünk magunknak. Hoztak inkább egy 1000 éves darálós gépet, jó lesz ez helyette, heti egy gyümölcsnapnak is véget vetettek, cserébe az új vezetőautói flotta frissült persze, és bejelentették, hogy rekord magas évvel zárják az évet. Ez egy magyar nagyvállalat. Ingyen kávé helyett azt mondták, hogy csenges ki.
2: Köszönjük szépen.
1: Igen. Egy kártya leolvasó, azért most ott érzed.
2: Picit nem megtámadva ezeket, mert tényleg tele vagyunk ilyenekkel, amikor ennyire zsugori spúr szar a vezetés, de azért ezek mögött mindig érdemes megnézni azt, hogy amikor megveszik a Nespresso gépet, és kiteszik a kapszulákat, akkor úgy én nagyon szívesen átnézném néhány dolgozónak
1: hogy
2: a táskáját.
1: Hogy mennyit visznek hazafelé. Annyira piti.
2: Annyira piti. Gyerekek nagyon sokan csinálják, tehát még egyszer mondom, van a a sok sztoriból biztos, hogy 99% igaz, de mindig van az az 1-2-5-10%, ami azért nincs, van egy ilyen WC papíros is, hogy ugye mindig ki volt rakva a 10-es csomag a budiba.
1: Hát aztán nem rakják ki,
2: mert elviszik. Igen, mert elviszik. Igen. Annyit nem jár WC-re senki.
1: Igen, csak ebben fogja. A leépülés a szar, hogy add ott valamit a munkahely, azt mondod, hogy ilyen kávést, és bemész, és látod, hogy na már esik, hogy már ez is esik. Van ennek egy ilyen szomorú evolúciója. Ihattam egy nap egy ingyen kávét, és kiraknak egy bankautomatát, hogy akkor csengessem le. És nem az a 200 forint, csak tudod, úgy érzed, hogy hát ez
2: sovárka.
1: Nem ugyanaz, igen.
3: Nem egyik napról másikra történnek, lassan megvonják először, csak eltűnik a tej, aztán eltűnik a cukor.
1: Igen, szépen visszaveszik, igen.
3: Igen.
1: Azt mondja, hogy a nagy melegre tekintettel mondta a főnök, hogy idén teszünk a meleg ellen. Gyár kb. 40 fok. Kolléga, már el sem hittük, végre azt gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz. Hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagy fa lesz. Érted? Gyerekek, megoldjuk a meleget. Idén már mindenkinek jó dolga
3: de
1: van.
3: Figyelj, ők
1: klímát kapunk főnök, nem, fát ültettek.
3: Hosszú távra terveznek a kollégákkal. Tehát majd 10 év múlva itt leszel, akkor már ad árnyékot.
1: Ez meglehetősen. Genyó, igen.
3: Német multinál erre az évre kisorsolták az asztali naptárokat, határidőnaplókat, megszorítások miatt az irodai dolgozók között. Tehát van 100 kollega, de csak 50 határidőnapló van.
2: Akkor aki szerencsés, annak lesz.
1: Ez egy német multi, várjál. Tehát, hogy tök más a gondolkodás. Igen, tök más, hogy gondolkodnak. Más a vállalati kultúra, de azt mondják, hogy oké, járna 100 darab asztali naptár, de sorsolunk, és csak 50 van. Ezért az határidőnaplókat és nem tudjuk mindenkinek odaadni.
3: Nagyon szép.
1: Azért az nagyon kemény. Volt egy olyan munkahelyem, hogy a citromot félbe, majd még egyszer félbe kellett vágni, mert az is elég volt a kólához, majd amikor visszahoztam a vendégtől a poharat, vízbe kellett áztatnom a citromot, mondván a következő vendégnek jó lesz, mert drága. Uh-huh. Aha, tehát ez inkább nyilván ilyen éttermes spórolás, igen. Azt mondja, hogy mi hárman vagyunk az irodában, de WC papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is vittem, mielőtt mindenből kifogynánk, fél éve csinálom, egyszer kaptam egy 5000-es, Szilvi küldte nekünk. Nálunk a munkahelyen azt mondták, hogy a fizetésünkből eltesznek 10.000 forintot, és évvégén megkapjuk karácsonykor. Eltörölték, de nem több a fizetésünk.
2: Tehát mindjárt szépen vonták, csak a levonás volt, évvégén azt mondták, hogy nincs.
1: Nem adták oda, de egy évig vonták.
3: Németországban villanyszerelő cégnél dolgozom, ahol az eldobható kesztyűt egyszer veszik meg csak évente, és ki kell mossuk magunknak.
1: Igen, figyelj, de hogy ilyen sporolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávéautomata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre.
2: Na, vigyáznak rá, hogy egészséges legyen, haver.
1: Jó, de jó. Tehát ez már az, amikor tényleg borzasztóan piti egy munkahely, kint van a kávé, kint van rakva a cukor. Még meghagyják a kávét, de már a cukor azt mondják, hogy nem kell. Ne vidd el, ne idd meg. Nagyon, nagyon kemény. Úgy kaptunk védővizet egy munkahelyen, hogy azt mondja, hogy a diát levonták a mennyiségből, mondván, ha majd beváltjuk, akkor abból még tudunk venni hiányzó mennyiséget. Nemzetközi disztribútor cég szarrágása köbön. Aha, a DRS diát levonták a mennyiségből. Nem teljesen értem. Azt mondja, hogy...
3: Dolgoztam egy francia cégnél. A főnök kiszámolta, hány kocka WC-papír kell egy főre naponta. Így kaptunk 2 tekercs WC-papírt egy hónapra.
2: Ó! Oh.
1: Mármint a munkahelyre.
3: Igen. Igen.
1: Aha. Igen. Hogy ne legyen túlfogyasztás.
3: Ő kiszámolta, hogy napi 2 kocka, kis pisi, kis kaki, ez annyi. 2 tekercs.
1: Igen. Nálunk a cég eddig rendezvényközpontokba szervezett bulikat. Akkora partik voltak. Spórolás címmel tavaly a céges buli az irodába lett már szervezve, és leírták, hogy fogyasztás, amit hozol.
2: Bacsusbál.
1: Nálunk a kafetériát szüntették meg ugye május 31-től. Lövön a fuvarozó cég minden délben menü, majd egyszer csak azt mondta, az évi 1 millió forint, neki ezért többet kellett fizetni, nettó nyeresség 66 milliárd 300 milliós nettó árbevétel. Aha, tehát ott a déli menüt szüntették meg.
3: Magyar Nemzeti Bank leányvállalata. Irodaszor rendelésről lehúzták a radírt, mondván ceruzát még sosem rendelt.
2: Na, és,
3: és akkor tényleg.
2: Tökre igaza van. Hát most mit radírozol?
3: Persze, gyereknek viszed haza.
2: Ja, most ugye a nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
1: A palack.
3: A palack, igen.
2: Az milyen?
1: Tehát adnak védőitalt, hogy így áll, de vidd vissza a palackot.
2: Vizet, ami egyébként kevés, tehát a törvényi szabályozás is többet ír elő a 40 fokban fizikai munkában dolgozóknak, de, mindegy, de minden reggel azzal ment el az időt, hogy aláírsz egy izét, érted, egy átvételi elismervényt, este megint aláírod, és ha nem adtad vissza a palackot, akkor ki kellett fizetned a mitten 200 forintot a vízre.
1: Azt a mindenség.
3: Írország, csak 10-es méretű kesztyűk voltak, azt mondták, egy hét után mossuk ki, és adjuk oda a kisebb kezű kollégáknak.
1: Ezek azért nagy külföldi cégek, tehát azért ezek nem német multik, nemzetközi multik, nagy cégek, tehát itt nem is feltétlen csak a magyar spórolásról van szó. Tényleg egészen durva. A multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály most hozták, szintén spórolás miatt, az aktuálisan már megkezdett WC papír mellett csak egy tekers tartalék lehet a budiban. A komplett 10-es pak nem tartható ott. Na jó, de itt az van akkor, amit te mondasz,
2: igen, hogy az, ugye,
1: vagy egész egyszerűen, igen. Most már nincs a cukorhoz kávé, kezd gyanús lenni nekem, ahogy titeket hallgatnánk.
3: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
1: Kínaiak.
2: Úgy, igen? Ott rendben.
1: Ott nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
2: Befelepíts, kifelepíts, pisinépíts.
1: Ablak sincs, nagyon a gyáron, ne lásd, hogy milyen idő van, meg ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak. Ott a munkaidőben pisilsz, vagy pénzért pisilsz. Nem mész ki akkor.
3: Hát ez nagyon
1: nem igen, mész ki. Munkaidő a WC szülepben megvan engedve, ingyen van egyébként, megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüveg támogatást vonták most vissza a spórolás címszólat. 2 évente lehetett igényelni. 20 000 forintról beszélünk, gyerekek. 20 000 forintról. Igen. Azt mondja, hogy egy fogászati kellékeket gyártó cégnél vagyok Németországban, ahol a részlegünk kémia anyagokkal dolgozik javarészt. A főnökünk viszont a papírtőlőn és a gumikesztyűn is spórol. Klíma sincs, mert egyszer tönkrement, kihívta a szerelőket, nem fizetett a cégnek a javításért, azóta megint elromlott, viszont már nem tud kit hívni. És a németek, gondold el, nem?
2: Igen, hát, hogy
1: más
2: azért gondolnál
1: erről. Hogy... Más hinnéd azt, hogy más a spórolás.
3: Ugye, imádom. Mosdó felújítás után nem csinálták meg a meleg vizet, mert ha hideg télen hideg a kezünk, a hideg vizet is majd melegnek érezzük.
2: És még meg is magyarázza, mert az a felháborító.
3: Miért nincs meleg víz? Hát.
1: A rendőrségnél is volt olyan időszak, hogy otthonra vittük a budipapírt. Jó, gyerekek, hát azért most a rendőrség, közintézmény, kórház, hát tudjuk. Hát most nem. Ha kis eszed van,
2: akkor... hogy lőszert nem kellett vigyél.
1: Persze, hát igen, a kórházi szobában csináld meg te a fertőtlenítést, ha jót akarsz egyébként, igen. Rohadna meg az összes ilyen főnök, írja valaki, igen. Azt mondja, hogy mikor a céghez kerültem, ahol most vagyok, karácsony előtt nagy hajtáson még osztottak évvégi jutalmat, következő évben már semmit, mondván nem úgy megy. A kisfőnök elszólta magát, az évi forgalmát meg 4-szereztük, ezt egyébként mi is éreztük. A küldte nekünk. Egy idényre 4 zsugor ásvány víz, de olyan van az iroda, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga,
2: hát
1: maga a víz. Azt a mindenségét neki. Jó esetben.
2: Szomorú az idéja.
1: Pécsi nagyvállalat, régen a hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szeleddínje. Idén már megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató, egy szem szaloncukrot osztogatott krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
2: A krampuszos ilyen, ez az jó.
1: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát hőség, jégkrém, majd egy szelet dinnye, tavaly már az sem. Semmi.
2: Hold meg.
1: Semmi. Igen. Azt a mindenség. Presszóban dolgoztam, vinni kellett saját kávét, nem fér bele napi egy kávé, munkaszünet hétvégén nem volt, emelt órabér majd jutalomkor, karácsonykor, esetleg megkaptuk, ha nem nyúlták le a pénzt.
3: Nagy asztalos kemény. Szép, kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupla áron voltak az italok.
2: Mint hogy megvennéd a boltba, mi?
1: Igen. Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs sütés, felkiáltásra, aki dolgozik, az nem fáj.
2: Így van.
1: Februárban 11 fok volt az épületben, sírtak, hogy másfél órapig táppénzre mentem. Kicsit más gondolná róluk, nem? hogy azt hiszed, hogy van valamiféle ilyen...
2: Vállalati
1: kultúra, szemlélet, megbecsüljük, ott dolgozol, hogy úgy valahogy azért egy kicsit vigyázunk el. Ezek német-holland cégektől egy kicsit azért furák, ahogy más van az ember fejében.
3: Nálunk BRFK nyaranta elvitték a távirányítót a klímához. Azért megoldottuk 40 fokban, hogy bekapcsoljuk a klímát, mert elég magas voltam, hogy elérjem a gombot a klímám. Aztán összehívták az értekezletet, hogy valaki használja a klímát.
1: Álljunk meg! Mi történt? Valaki használja a klímát. Te elviszik a távirányítót, milyen rafkósak? Nem szerelik le. És aztán mennyi idő volt, míg rájöttek, azért azonban van egy gomb.
2: Igen.
1: Ugye? Tehát, hogy azért ettől még lehet használni a klímát. És azért hívtak egy értekezletet, hogy megfejtsék, hogy ki volt.
3: Hogy valaki használja a klímát.
1: Úristen.
3: Felállt egy brigád.
1: Úristen. Aztán ismerősem rendőrségnél nem vitték el a rendőrkocsit kötelező szervizre, összefogtak és lecserélték az olajat, mert már a második kihagyott kötelező szerviz lett volna. Azért az megvan, hogy a rendőrautóban önszorgalomból lecseréled az olajat.
2: Ott
1: két
2: van kihagyott... elhivatottság.
1: Igen, kihagyott szerviz után. Azt a mindenségét neki. Nagyon, nagyon kemény. Na jó van, gyerekek. Érdekes esemesek vannak azért, nem? Spórolás címszó alatt azért miket csinálnak meg így a munkavállalókkal.
3: De egyébként tehát, hogy minden alkalommal, amikor bejövök ide dolgozni, mindig megállapítom, tehát alapvetően is nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, de mindig tudom, hogy mennyire jó dolgunk van. De amikor ilyeneket olvasol, akkor csak úgy fogod a fejed, hogy Jézus Krisztus, hogy
1: kétfajta kávégépből főzhetünk magunknak kávét. Érted? Tehát, hogy
2: van szűrt vízünk, van tisztított vízünk.
1: Ákos főzze a kávét, van, vagy Szilárd csinálja a kávét.
3: Laktózmentes vagy sima tej.
1: De tényleg.
3: Bubis vagy bubitlan víz.
1: Igen. A mi cégünk megoldotta azzal a védőital kérdés, hogy a dolgozók kaptak egy darab kulacsot.
3: Ott meg, ennyi.
1: Abszolút. Nálunk a vízadagoló géppel spórolnak, hogy állítólag sokat fogyaszt, így nem lehet használni bekapcsolt állapotban. Forró vizet nem tudunk engedni, csak hideget. Kiszámoltuk, a vízgép egy hónap alatt kemény 2000 forintot fogyaszt. Inkább nem bírom le, hol dolgozom. Aha, tehát, hogy beraktak nekik vízautomatát, csak nem kötötték áramra, hogy ne hűtsön. Ne csináljon hideg vizet, igen, meg ne csináljon meg forró vizet, tehát ami kijön a tartályból, az jöjjön.
2: Na most teljesen jogszerűtlen a követelésed, hogy nyáron te forró vizet akarsz, érted? Minek?
1: Na, de ugye hideget is.
2: Ja, semmit. Álfeteg.
1: Igen. Mi is kaptunk egy kalipó fagyit a hőségriadó miatt, alig győztük megállni.
3: Asztorod, magyarországi pizzéria, Baracska. Ki kellett szednem a használt papírtölőket a szemetesből, és azzal pucolni az asztalokat, ablakokat.
1: Ne csináld. Tehát, hogy menj, én elmegkezem, hogy megtörlöm, bedobom a kezem.
2: Az jó, az
1: te kiveszed, és azzal még átörlöm.
3: Hát azzal még át lehet csutakolni rendesen.
1: Abszolút. Na jó van, köszönjük szépen az SMS-eket. Időjárást elmondtuk, úgyhogy jövünk mindjárt 8:30, itt vagyunk mindjárt.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Debrecenbe kéne menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
5: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

0: teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
6: A Praktikerben.
5: Júliustól.
6: Júliustól.
5: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
12: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café. Peach, Széchenyi tér 1.
13: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arcadepage.hu.
14: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
15: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak.
6: immunerősítésre is.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
17: Strandok éjszakája Harkányban. Július 25-én a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben egész nap színes családi programokkal, látványos előadásokkal, LED show-val, sok zenével és fürdőzéssel várunk mindenkit egészen éjfélig. A legkisebbek örömére többek között jön Richard Davidson bűvész és a Ne felejtsd báb színház. És amikor leszáll az este, kezdődik az igazi strandparti Chris Lawyerrel, Krotterrel, DJ Dulival és DJ Barával. Bővebben a programokról harkányfürdő.hu. Strandok éjszakája. Ne maradj le róla!
18: Villány idén-nyáron új ritmusra ébred. Fantasztikus DJ-k többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál a Maul borászat udvarán. Ez a Wine & Vibe augusztus 15-én Villányban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma. WineVibe.hu.
19: Rádió 1.
20: Csak igazi mai sláger megy.
21: Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
19: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek

0: legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottál.
0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Több mint 60 ezer adózó kapt értesítést mulasztásról. Napsütéses és felhős időszakok váltakozhatnak ma. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A naptári éves gazdálkodóknak május 31-éig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót. A NAV kedden azt közölte, ezt több mint 62 ezer érintett nem tette meg. Az adóhatóság eddig 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta azt meg, az a napokban számíthat rá. A felhívás átvételétől a mulasztóknak 30 napjuk van a pótlásra, ha ezt nem teszik meg, újabb felhívást kapnak, amely már mulasztási bírsággal jár. Aki még ezután sem teszi közzé beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését. Július 17-én adják át a pécsi vásárcsarnok új gomba vitrinjét, ami a 20 legmérgezőbb gombafajt mutatja be az érdeklődőknek. A pénteken délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen egy előadást is hallhatnak a vendégek. Dr. Polák Edit, a PTE egyetemi docense, a gombák két arcát mutatja be, hiszen a gomba lehet halálos veszély, de akár szuperélelmiszer is. Az előadást követően beszélgetésre is sor kerül a témában gomba szakértők részvételével. A PVSK Mecsekfűszért férfi vízilabda csapata hétfőn megkezdte a felkészülést a következő szezonra. A pécsi együttes ebben az idényben is az OB 1/B-ben szerepel majd, a cél pedig a feljutás az élvonalba. A héten erőlléti és medencés edzések zajlanak, az első foglalkozásokon főként az állapotfelmérés és az erőnlét fejlesztése a cél.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: Az ivóvízhálózatot fejlesztik Pécs-Kertvárosban. A munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkák miatt van teljes útlezárás a megye és a Péter utca egy-egy szakaszán. Dolgoznak az Atinai úton is, ahol a 32-es szám és a Lovarda utca között sáblezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy szakaszán szintén közműépítés miatt sávlezárás érvényes.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
2: A napsütés mellett ma gomoly felhős időszakokra is számíthatunk, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, többfelé megélénkülhet napközben a szél, a hőmérséklet maximuma 31 fok közelében alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázs

0: Reggel. 3:09 pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. M6-os baleset miatt már csak a Martomásári lehajtó előtt van lezárva. Most jöttem el mellette, Martin küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ez jó volt, vissza akartam feküdni, de most táncolok a konyhában, Edith küldte nekünk. Köszönjük szépen. Egyébként igen, ha már tempója van, mi örülünk neki. Mindegy, hogy 1972-es volt a dal. De hogy ha már van egy kis tempója, az már nagyon.
1: Nem lassú, nem alszol, vissza, nyertél.
0: Igen. Időjárásunk finom vegyes. Finom vegyes. Ez jó, köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
0: Jaj, nagyon szeretem a kameruni válogatottat. Olvassátok itt a híreket, a szenegáli válogatottat? Hogy mi történik a szenegáli válogatottal?
1: Ugye,
0: a doki. Hát gyerekek, itt ez egy óriási történik. Ezért is jó, hogy kibővítették a világbajnokságot, bejutnak olyan csapatok, mondjuk lehet, hogy Szenegál egyeneságon bejutott volna. De belelátsz egy kicsit a kultúrájukba, hogy hogy működik a dolog, és hát ott is van baj. Ugye egyrészt a szakácsot megvádolták Amerikában zaklatási botránnyal. Uh-huh. Kettő, a vezetőedző az nem nagyon akar beülni a kispadra a belga vagy a norvég meccs előtt, mert mondta, hogy amíg nem adtok fizetésem, és nem ülök be. De kiderült, hogy a szenegáli orvos, akinek ugye az lett volna a feladata, hogy szakmai segítséggel, szakmai háttérrel hát hozzányúljon a játékosokhoz, és
1: izületi sérülés, izomhúzódás, regeneráció, tehát egy olyan szakit keresünk a válogatottunk mellé, aki ebben expert, profi.
0: Tíz éve dolgozott a válogatott mellett, mint orvos, hihetetlenül profi, és bevallotta most a szövetségi kapitány, hogy hát vannak azért itt hibák így az orvosi stábon belül, és hát kitért a csapat szakácsát érintő zaklatási botrányra is, illetve a menesztett szövetségi kapitányról is ejtett néhány szót, és kiderült, hogy a csapat orvosa nem rendelkezik megfelelő szakmai háttérrel, amely szükséges lett volna ahhoz, hogy a sportolók mellett dolgozzon és megbízom benne. Elvileg neki van valamilyen nőgyógyász képzettsége, vagy végzettsége, de a játékosok se nagyon bíztak meg benne, ezért az elmúlt 10 évet az úgy töltött te a csapat mellett, hogy se képesítése nem volt, se a játékosok nem bíztak meg benne. Ő nőgyógyászként dolgozott a csoport mellett 10 éve.
3: 10 éve
0: vezette a válogatottat.
3: Senkinek sem volt gyanús, hogy egy vizsgálat alkalmával azt mondta, az volt az első dolog, hogy tegye fel a lábait a kengyelbe.
0: Csodálkozunk, azért nem ment neki. Egyébként még így is jó helyen mentek, meg ugye majdnem tovább is jutottak, tehát a legjobb 8 közében nem jutottak be, de hogy vezettek, tehát a meccs nem volt rossz. De hát mondták, hogy nem elégedettek az orvosi munkával, és elkezdtek arra gyanakodni, hogy a játékosok miért nem mennek a dokihoz. Tehát, hogy miért nem hozzáfordulnak, mindenki máshonnan próbált orvosi segítséget szerezni, és kiderült, hogy nem nagyon bíznak benne, mert a játékosok tudták, hogy nincs orvosi végzettsége arra, amit ő csinál.
1: Ezért nem mentek el.
0: Mert
1: legalább az asszonyt elvihetted, ha terhes vagy.
0: Ez egy jó kérdés.
1: Doki, értem, hogy az úzódás nem tud mit kezdeni, de hogy...
0: Doki, hozzám ne nyúljon, de itt van a feleségem, 3 hónapos terhes, hogy ultra, akkor tegyünk már föl rá.
3: Viszont úgy megtanította a lámázókat is, hogy senki más.
0: Igen.
3: Lehet, hogy azért nem jártak hozzá, mert hogy elvégezte a vizsgálatokat.
0: Csak
3: más bejárt.
0: Igen. Dr. Abudrahman Fedouinek hívják, és hát egy újságíró kezdte el firtatni a hátterét, és a szövetségi kapitány is elmondta, hogy igen, hát ők ezzel csak később szembesültek. De az van, hogy igen, a csapatorvosa nem rendelkezett szakmai áttérrel, úgyhogy a csapat mellett dolgozhasson. Aztán szóba jött a szakács, aki viszont zaklatott valakit Amerikában. De a brigád a csapat körül azért az hogy meglehetősen erős.
1: Fölteszed a kérdést magadnak, hogy hogy vették föl a csávót?
0: 10 évvel ezelőtt.
1: Ugye?
0: Hát hogy nem derül ki?
1: Igen, hogy meghirdeted az állást, hogy a nemzeti válogatottat csapatorvost keres, akinek ez is ez a feladata. Jelentkezett Fedor úr, vagy Fédior úr, és nem kértek egy papírt, hogy mégis, hát orvos, de milyen orvos?
0: Meg utána hogy kezelte a játékosokat, hát meg hogy küldte tovább egy konzultáció után, meg milyen kezeléseket javasolt, ilyen, hogy gyógyított. Tehát mit csinált ő 10 éven keresztül úgy, hogy oké, van egy általános orvosi végzettséged, de azért a kettő az nagyon más, nem? Tehát, hogy azért az...
3: 10 éve keresi a méhnyakat. Figyelj ide, egyébként tehát a Szenegál az ENSZ szerint a legkevésbé fejlett országok közé sorolja, az átlag jövedelem 80 000 forint. Szerintem az volt 10 évvel ezelőtt, hogy kellett egy orvos, és így valahonnan így leakasztottak egyet, így nem is nézték, csak ott volt a képesítésén, hogy doktor. Na, és akkor jó lesz.
0: És akkor mondták, hogy gyere. Igen. Közben a csapat egy kicsit kilőtte magát, kijutottak a világbajnokságra, Doki valahogy ott maradt.
3: Ő úgy ott maradt.
0: Ott maradt. Igen. Szenzációs.
1: Örüljetek neki, hogy nem egy ilyen vudu varázsló volt, tudod.
0: Az is volt egyébként.
3: Volt, tényleg.
1: Aki ezt nyomta. Volt mellettük az is?
3: Azért, hát nem, hát ugye múltkor beszélgettünk erről, hogy volt, melyik afrikai csoportnak volt egy hivatalos vudu.
0: A Kamerunban, akinek volt egy hivatalos sámánja, aki, meg, igen.
3: Aki megdelejezte. A messziéket, vagy nem is tudom.
0: Az angolokat is, és folyamatosan azt mondta, hogy dolgozik valaki, hogy sérüljön, hogy ne tudjon gólt lőni, és voltán egy angol csatár, aki 6 méterről fölé lőtte, és utána nyilatkozott ugye a vudu pap, hogy hát ez neki köszönhető, mert hogy elvégezte a megfelelő szertartást.
3: Szívesen.
0: Úgyhogy azért ezek ilyen szerethető sztorik, nincs ezzel baj, én ezeket nagyon kedvelem. No. Az, hogy nem tűnt föl, az egy jó kérdés, hogy nem vették észre.
3: Szerintem észrevették ezt, csak tudod, nem tudtak a helyébe jobbat állítani. Nem
1: nincs
3: lehet.
1: Az egész országban egy orvos, aki odaállna.
3: Hát, vagy nincsen annyi pénz, igen,
1: hogy volt még egy urológus, de mondták, hogy az se kell, bár az legalább férfias.
3: A norvég csapatok visszatérését láttátok?
0: A norvég csapat, amikor hazaért.
3: Hazaért.
0: Hát ők legalább hazaértek, mert hogy a brazilok meg nem szálltak föl a gépre, és mindenki elmen nyaralni. Imádom ezeket a történeteket.
1: De most mit csinálj? Kiestél már ott a vége, eddig toltad, nyomtad,
3: persze,
1: csináltad a dolgodat, hát neked is jár egy kis szabadság.
3: Lelazult.
0: Igen, kimentek egy csomóan a brazil gépet fogadni, ugye nyilván nem zártak túl jól, de mégiscsak azért egy nagyobb tömeg kivonult, hogy fogadja a brazil gépet. Egy játékos szállt le a gépről. Ő megérkezett, 22-en vannak a keretben, hogy ki tudja hányan. Elmentek nyaralni, Neymar azonnal elment a VSOP-ra, a póker világbajnokságra. Egy csomóan vakációzni maradtak, illetve ott maradtak Amerikában, mert nagyon élvezték a szupermodellek társaságát, és leszállt egy darab játékos, azért az elég erős, és ott állt kint itt a 15 ezer ember, hogy azért valahogy várja a brazil válogatottat. Na most ehhez képest viszont a halandék, ugye őket nagyon várták.
1: Hát válukon viszi az ország, én láttam egy képet a várakozó tömegről, figyelj, hát utca hosszon keresztül, tehát több százezer ember ment.
0: Brutál.
3: Tömeg.
1: Imádják az egész csapatot, ugye nem tudom hány éve nem voltak kint világbajnokságon is, most azért elég jó szerepeltek, Haaland külön, aki hát azt láttad, hogy mivel szállt le a repülőgépről.
3: Láttam, hát az óriási volt. Láttad, hogy mi volt a kezében?
0: Láttam, mi volt a kezében, de azt próbálom kitalálni, hogy ez ugye egy ilyen fadísz, vagy nem is, igen, pontos, ez egy kitömött mosómedve, igen, egy ilyen preparált mosómedve, ami őt meg bele tudsz kapaszkodni, és a mosómedve fog egy talán vodkás üveget, vagy egy gines üveget.
3: Igen, igen. És azért engedték föl, mert a gines flakonban nem volt gin. De most innentől kezdve, akkor mi értelme van ennek? Megvette a mosómedvét.
0: Nem, valószínűleg megitták a gint, és hazavitte ezt az üveget, mert hogy jól néz ki a mosómedve, megtartja a gines üveget.
3: Nem tudom, a hír szerint üresen, tehát üres volt a gines üveg, ezért is engedték föl neki a gépre, tehát tök üresen hozta, a reptéren vette állítólag ezt a vacakot.
1: Zseniális. Megvan, 2025 végén volt egy hír, szerintem lehet, hogy még beszéltünk is, egy városban egy mosómedve bemászott egy ilyen alkoholos boltba, és berúgott.
3: Benyomott,
1: és másnap reggel találták meg, érted így.
0: Fekve a mosómedve.
1: És az egész város ráállt erre, és csinálják ezeket a mörcsöket, és ezt meg lehet venni, úgyhogy ezt vette a csávó, ezt vitte haza.
0: De egyébként ez olyan halandos, hogy leszáll egy ilyennel, hogy egy kitömött mosómedve fog egy zsíres üveget, és ezt viszi haza.
3: Vadászgépek kísérték a repülőgépüket. Tehát van egy csomó felvétel, hogy ott száll a vadászgép a gépük mellett.
0: És azért az
3: tiszteletnek nekik. Amikor
0: azért
3: leszálltak, akkor tudod, ezzel a vízsugárral fogadták őket a tűzoltók. Iszonyatos tömeg, százezret mentek ki. Óriási.
0: Azért ez milyen kemény, nagyon, nem? De megható egyébként. Mi így fogadnánk a magyar válogatottat?
1: Ugyanez az
0: lenne?
1: Így. Igen? Emlékezz az EB-re, álltak a villamosok, örjöngő tömeg volt a körúton, mindenki ünnepelt, az autókból üvöltött a zene, letekert.
0: És ez csak egy EB volt.
1: És az egy EB
0: jó,
1: volt.
0: Jó, akkor mást kérdezek, te még megéled, hogy kijutunk világbajnokságra?
3: Meg. Te ugye amúgykor beszéltük, mennyi? 64?
1: Hát most 64 a következő körben.
0: 64. Tehát matematikai esélyünk már most van.
1: Igen.
3: Most már van.
0: Most már van matematikai esélyünk.
3: Most van, most.
0: Tehát azt mondod, hogy 4 év múlva kint vagyunk a világbajnokságon?
1: Igen.
3: Hát ha megemelik a számot, akkor kint, tuti. Tehát akkor már
0: Az is kimegy, ahol kéz és láb nélkül születek, akkor már mindenki kint van. Mert hogy újra emelni akarnak, és még több csapatot akarnak kijutatni.
3: Igen.
0: Hát az egyetlen esélyünk, hogy egyszer 110 csapat kijut a világbajnokságra. Tehát akkor mi még látjuk őket világbajnokságon focizni. És legalább a csoportmeccs erejéig.
3: És 4 hónapon keresztül tartanak majd a felvezető meccsek, tudod.
0: Hol indulna az ünneplés? Ha tovább jutnak és úgy esnek ki, akkor mi már ünnepelve várnánk őket?
3: Persze.
0: Igen? Lenne nagy ünneplés?
3: Persze.
1: Hát ez többkörös lesz. Első körre bejutottunk, ugye? És hiába mondod el, hogy de ide már mindenki bejutott, nem baj. akkor is végre ott vagyunk. Az az első ünneplés, ha mondjuk van egy nyert mérkőzésünk az első, vagy egy döntetlen legalább, szerintem ott is ugyanez a parádé, mint az EB-nél, hogy álló villamosok örjöngő körút, és mondjuk ha két meccset lehozunk jól,
0: akkor nagy örjöngés. Akkor grippenekkel kísérik majd ugyanúgy, ahogy a norvég válogatottat, milyen jól néz ki, hogy itt repülnek a vadászgépek a norvég gép mellett. Ez tényleg nagyon jó. Igen, írja valaki, abban igazán van, vagy a másik esélyünk, hogy mi rendezzük. Várjuk meg, mi kijutunk. Az olimpia talán túlzó lenne. De egy futball világbajnokságot mondjuk az osztrákokkal, a horvátokkal, velünk, meg még mondjuk két országgal, meg tudnánk csinálni. Hát de egy stadionunk legalább van, kell környező országokkal. Ha viszont mi rendező ország vagyunk, akkor viszont ki tudunk jutni.
3: Akkor csináljunk egy új sajátot, hogy fizetni kelljen azért, hogy bekerülhess.
0: Igen,
3: tehát, hogy akkor úgy játszhatsz, úgy versenyezhetsz, hogy egy alapos, egy nagyobb pénzösszeget leteszel, én ebben látok.
0: Én nagyon, azért ezt nagyon megélem. Itt írja valaki, hogy a norvég vadászgépek, a királyi légvédelem kísérte őket a norvég légtérben. És azért ez így nagyon menő így megérkezni.
3: És láttam egy felvételt, nagyon szépen volt vágva, hogy az irányító toronyban is állnak az emberek, ilyen norvég zászlókkal integetnek, kivonul a tűzoltóság, a kifutóra, ugye, amit mondtam, hogy fújták a vizet rájuk, és leszállnak, és állnak az emberek a kordonok mögött, és őrjöngenek, és mindenki tapsol, és utána végigvonultak a városon ilyen buszokkal, és mindenki felállva.
0: Tulajdonképpen, mintha megnyerték volna. Tehát akkora dolog ez norvégi életű, hogy ideig jutott a nemzeti válogatott.
3: Nem, hogy... egész egyszerűen ők már azt is borzasztóan respektálják, hogy ideig eljutottak, igen, tehát hogy egyáltalán az, hogy ott voltak és helytáltak tisztességgel, tehát nem arról van szó, hogy az első körben kiestek, hanem azért ők szépen meneteltek.
0: Igen, mire a magyarok kijutnak, addigra cigi szünet is lesz az ivószünet mellett. Olyan országok is kijutnak majd a VB-ről, hogy nem is léteznek, hát ha akkor mi is ki tudunk jutni. Azért egyszer ezt még jó lenne megélni, nem? Tehát, hogy így...
1: Ja, ugyanazt a bulit, mint az
0: ugyanazt, amit most megélnek a Feröer-szigetek, megél Curaçao, megél a Zöldfoki-szigetek, megélnek azok a kis országok, akik annyian vannak, mint Szombathely. és ott vannak a világbajnokságon, nem? 100-150 ezer és 200 ezer lakos országok jutottak a VB-re. Hát nekik ez mekkora élmény, hogy ott van a csapatuk a világbajnokságon.
3: Nem tudom, ki számolta ki, 1460 nap múlva újra VB, tehát most elindulhat a felkészülési időszak, ott leszünk.
0: Igen, tehát arra várva, arra már van esély. Tehát akkor azt mondta, hogy te még látsz világbajnokságon simán. Magyar válogatottat.
1: Mondom, négy év múlva,
3: négy év
1: múlva
3: ott leszünk.
0: Négy év múlva ott vagyunk.
1: Megemelik a keretet, abban már benne vagyunk.
3: Most milyen a szemedben nézek, és azt mondom, 10 000-re
0: teszünk. Jó, ezt tudom tartani. Ezt tudom tartani, igen. Nem tudom, hol leszünk négy év múlva, de ezt a 10 000-et tudom tartani, hogy nem leszünk ott, csak a 128 csapat jut ki a világbajnokságra, akkor igen. Tudod, kijutunk, és tényleg kikapunk valami közép ilyen karibi országtól, tudod, valamilyen lehetetlen kicsi országtól.
3: Vagy nem, kijutunk, és most fanyalgunk, és elmennének, tudod, a 8-at döntőig. Mindenki legnagyobb meglepetésére.
0: Igen. 2034-ben ugye Szaúd-Arábia egyedül rendezi a tornát. 128 mérkőzéssel egyedül bonyolítja. Felmerült egy olyan forgatókönyv, hogy a 64 csapatos formátum csak egy egyszeri ünnepi alkalom lenne a 2030-as centenáriumon, és 2034-ben már visszatérne a mostani 48 csapatoshoz. Tehát akkor elmondom neked, hogy vagy négy év múlva kijutunk, vagy halott vagy, mire kijutunk. És majd egyszer az emlékedre elmondjuk, hogy szegény Feri...
1: Emléke, hogy bízott benne?
3: A búcsú beszédén.
0: Szegény Feri.
1: Jegyet is vett.
0: 82 évesen halálozott, tehát a magyar válogatott még mindig nem jutott ki a világbajnokságra, tehát akkor most nekünk négy év múlva van a lehető legnagyobb esélyünk belátható utcahosszon belül, mert utána, ha visszamegyünk a 48 csapatra, akkor az, hát mondjuk meg őszintén, jelenlegi helyzetünkben, ha ennyi pénzből így 15 év alatt nem sikerült, akkor ez most nem biztos, hogy ez most fog eljönni, ez az időszak.
3: Szegény Feri, azt még láthatta, hogy kiszáradt a Velencei tó? De azt, hogy értemek, a magyarok kijussanak a
0: azt már nem értem, akkor esélytelen kijutottunk. Igen. Világbajnokságon nem szereplő csapatok világbajnokságán mi ott tudnánk igen, lenni, Krisz küldte nekünk. Igen. Azért jutottunk ki az EB-re, mert azt is kibővítették.
1: Na, igen. Akkor most jön a bővítés, ez a miénk. Meglásd, négy év múlva.
0: Jó, ezeket jól tudjátok, igen, ezekre mi nem emlékszünk, hogy mit tudom, 16-ban voltunk, 16-20-ban, ugye talán az EB-n kint voltunk, hogy oda hogy jutottunk már ki, hát ennyire nem vagyunk fotik velük, de bővítéssel jutottunk, érted? Tehát ott is volt egy ilyen, jó, na, ja, gyertek, de legalább akkor kijutottunk.
3: Én arra emlékszem, hogy a Feri éttermében voltunk, és úgy ültünk le, hogy tudod, eszünk közben megnézzük a meccset, talán nem lesz itt semmi.
1: És mindenki ugrás,
3: és egyszer csak így berúgták az első gólt, és tudod, járt mindenki, nem értettük, mekkora buli volt, jó volt, nagyon
0: igen.
3: Jó volt.
0: Igen, igen, igen. És hát egy kedvencesem, és tegnap Marokkó nem játszott jól a spanyolok ellen. De rohadék a folytak. Hát egyébként érdekes volt, a francia válogatott téged, ha még ezt így meg lehet említeni. Na jól van, jövünk mindjárt, jó, és van egy kampuszjátékunk is. Kampuszjátékunk.
3: Kampuszjáték.
1: Egy nagyon bonyolult kampuszjáték.
0: Egy nagyon bonyolult.

0: Folytatódik!
1: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Piercy's Bar. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt, a jövő héten telefonálj és nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Buliz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a legjobb DJ-k szettjeire, a nyár legnagyobb bulián, a Balatonparton. Strandfesztivál, augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage, egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
0: Reklámot hallottak. 9

90,6 Hat Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
1: Ítélkezési szünet kezdődik a baranyai bíróságokon is. Újra 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Július 15-én szerdán ünnepeljük a bíróságok napját, ami a bíróságon dolgozók számára munkaszüneti nap. Így szerdán a pécsi törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok zárva tartanak. Július 16-ától augusztus 19-éig nyári ítélkezési szünet lesz. A tárgyalásmentes időszakban a komlói, mohácsi, siklósi és szigetvári járásbíróságon a panasznapok tartása is szünetel. A pécsi járásbíróságon péntekenként a délelőtti órákban tartanak ügyfélsegítő alkalmakat, amelyek regisztrációval vehetőek igénybe. Augusztus 1-én újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Az ehhez szükséges pályakarbantartási munkák már zajlanak. A munkák során 6500 vasbeton alj furat javítását végezték el a szakemberek. Közel 18,5 km hosszan történt vágányszabályozás, 7 útátjárót újítottak fel, és 750 tonnányi zúzott kő is került a pályába. A pályán elvégzett munkáknak köszönhetően a vonatok ismét 60 km per órás sebességgel közlekedhetnek majd a szakaszon. A PVSK Mecsekfűszért férfi vízilabda csapata hétfőn megkezdte a felkészülést a következő szezonra. A pécsi együttes ebben az idényben is az OB 1/B-ben szerepel majd, a cél pedig a feljutás az élvonalba. A héten erőlléti és medencés edzések zajlanak, az első foglalkozásokon főként az állapotfelmérés és az erőnlét fejlesztése a cél.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Az ivóvízhálózatot fejlesztik Pécs-Kertvárosban. A munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkák miatt van teljes útlezárás a megye és a Péter utca egy-egy szakaszán. Dolgoznak az Atinai úton is, ahol a 32-es szám és a Lovarda utca között sáblezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy szakaszán szintén közműépítés miatt sáblezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma ma 31 fok közelében alakulhat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. Itt van a pantomim művészek hit őrülten kalimpáló Zsül!

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 9 óra után 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatóink.
2: Cső, hello.
1: Hello, hello.
3: Hello, hello.
1: Azt nézem, hogy van-e valami, ami azóta történt, de nem, M6-os baleset már nincs lezárva, Martonvásár, M3-as Gyöngyösnyépest felé bolondul a világ, egy szürke Volkswagen, kérem mindenki, engedj el, én vagyok, és nagyon kell fosnom. Ja, értem.
2: Segítségkérés.
1: Ülőjút befelé Ecseri útnál nagy igazoltatás, 5 motoros rendőr van kint, figyeljetek, Árpi.
2: Az.
1: Küldtesz nekünk azt a mindességét.
2: Gyerekek, ha már igazoltatás, segítsetek már egy kicsit, ugye másféle igazoltatás, NAV ellenőrzés. Ez ugye elő szokott fordulni, hogy megjelennek boltokban, megjelennek éttermekben, próbavásárlás van. És arról már sokat beszéltünk, hogy ez hogy működik, hogy reggel összehívják az állományt, megérkezik a csapatvezető vagy igazgató, és azt mondja, hogy akkor Esztike, Mati mentek a izébe, nem igen. Tudom, ebédeltek egyet. Isztok egy kólát, kávét, Zolikám, te fogorvoshoz mész, mert egyébként is rád fér, csináld.
4: Tömnöd kell, úgyis igen. Jó.
2: Hogy mi lehet az oka annak, kell-e sejtsek valamit a háttérben, mikor az 5. napon jönnek ebédelni hozzánk. Tehát hogy ők nem szólnak egymásnak, hogy figyelj, tegnap voltunk, rendben volt. Nem baj, azért még egyet ráeresztünk. Azt még azt mondod, hogy oké, hiszen mit csinál a bolt tulajdonos, hátra dől, hogy mindent lelezott. Rendbe találtak, adtunk számlát, ott volt addig a papír, ameddig kellett, és a többi, minden rendben, nagy piros pont beírva, pipa. És akkor azt mondja a vezető, hogy na most hátradőltek, ma már nem fognak számlát adni, vagy lesz valami, vagy nyugtát, vagy nem hagyják ott az asztalon, mert addig ott kell hagyni, amíg a vendég ott ül, még egyet eresszünk rá. De ezek ma is rendben voltak.
3: A kifárasztásra mennek.
1: Két nap után már biztos elfárad, harmadikra már nem ad, megint tegyünk egyet.
2: Megyünk egyet.
1: Harmadikra is adott, rohadt életben. Nem baj, gyere Juditka, megyünk, eszünk egy negyediket. Jó van, Ibolya, jövök, jó? Akkor együnk egy 5. Oda járnak hozzá zabálni. Elmondom
2: baj.
1: Neked.
2: Nem baj, örülünk nekik nagyon, ők is vendégek, és ugye a pénzt megkapod, persze. Mert ezt a fizeti a dolog. És akkor
1: jó, a kaja, az hozzád járnak
2: ennek. Ez lehet.
1: És nem lehet biztos. Tehát egyrészt ennek híre megy, hogy nagyon jó tettünk.
2: De várja, nem kell szólni, hogy hova mész. Tehát azt mondják, hogy mondjuk kerületet mondanak, hogy most a 6. kerületet, vagy 5., 11., tök mindegy mit, azt ellenőrizzük, menjetek el minél több büfébe, étterembe, kávézóba, és ellenőrizzétek őket.
3: És már ismeritek az egész tábort.
1: Várja, de
3: visszajárnak.
1: Oké, de mit mutatnak a leleplezésnél? Tehát mi az, amit ők megmutatnak?
3: Felmutatja
2: az igazolványát, erre is mondok mindjárt egy történetet.
1: Mennyi idő alatt csinálok én egy NAV-os igazolványt? Tehát ti utána jártok annak egyébként?
2: Nem, mit jársz utána?
3: Hát ez egy...
2: Előveszel.
1: Fölteszel legalább 2 keresztkérdés, vagy a pincér? Hát ez hányan járhatnak oda?
3: De attól még kifizeti.
1: Oké, hogy... Igen, mondjuk a hamis NAV-os igazolványal neki nem éri meg ki kell fizetnie.
3: Egy időben nálunk, egy éven keresztül, a tavalyi év az gyakorlatilag arról szólt, hogy heti rendszerességgel jártak oda.
1: És hozzá. Piáztak.
3: Piáztak, ettek, ittek, ezt, azt. Sőt, még volt olyan csel is, tudod, hogy más az áfa, ha elviszed, és más, hogyha ott fogyasztod, és akkor egyszer csak az utolsó pillanatban azt mondta, hogy én ezt mégiscsak elvinném.
1: Ja, ez
3: és
1: mekkora egy rohadékság, és akkor az elvitelese más áfa igen, van, mert azt igen, nem ott tette igen, meg, nem ülte le, igen. Elvitte, csak dobozba kérte.
3: Igen, voltak ilyen igazi gyegyáskodások.
1: De akkor ez egyrészt dicséret is. Tehát, hogy,
2: jó, már most mondom.
1: A harmadik nem mondnak, hogy a kollégák, most azt szóljatok, értjük, adok számlát, ne ide járjatok zabán. Mondom,
3: menjetek
2: szembe, légy szépen. Jöjjenek nyugodtan, csak nem értem a metódust.
3: Ott nagyot kaszáltok.
2: Már most múltkor azt is mondtam nekik, hogy az se baj, ha nem 12-re vagy 12:30-ra jönnek, mert ilyenkor sokan vannak, kicsit megakasztják.
1: Igen, ne foglaljanak
2: már
1: pluszt.
2: Jöjjenek már 2-re, mert akkor már csendesedik.
1: Az a baj, hogyha ők esznek olyan, mintha mindannyian ennénk. Tehát, hogy egyszer leellőnéznek egy éttermet.
3: Egészségetekre,
1: örülök, hogy ebbe beszálltunk, meg a Zsüli is beszállt, meg mindenki beszállt, de hogy akkor egyrészt ellenőrizzetek mást, kettő legalább akkor ellenőrizzetek más éttermet, mert ti minden nap abból esztek, amit mi adunk nektek.
3: Egy kicsit tehát, mi is.
1: Ingyen élés, ne továbbja.
3: Mi is magunkénak érezzük azt a vadas.
1: Biztos nagyon finom volt a túrógomboz, de menjetek már máshova ellenőrizni, mert mi ebben nyakig benne vagyunk, és a mi kontónkra zabáltok egyébként. Tehát igen, ezt mi finanszírozzuk.
2: Visszatérítés akkor. Érted?
3: Hát igen.
1: De meglehetősen szemtelen. De igen, visszatérítés.
3: A te pénzedet a Ferinél költ.
1: Igen. Hova menjünk elni? Jó, menjünk a Feri, de már leellenőrizzük, ne, és ad be ad számlát, nem baj, jó a kaja.
3: De végigettük már az étlapot is.
1: De jó, a Hortobágyi megyünk oda. Nagyon pofátlan.
2: Érted, de meg mondom, hogy egymást követő napokon. De a legjobb, azt elfejtettem elmondani nektek 3 hónappal ezelőtt, amikor ugyanez zajlott, beült a csávó, jött a izé, jött a párja, már nem is emlékszem, hogy egy hapsival ült le, mindegy, megebédeltek, és akkor ahogy elkezdte, kérte a számlát, és ugye elkezdte elővenni bankkártyát, meg mindent, és kilógott a izé.
3: Az igazolványok.
2: A napocsi.
1: Az öreg profi. Az öreg Al Capone. Mennyire profi.
3: Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha egy ruhában sétálnak.
1: Mennyire profi.
2: Annyira rögtünk, hogy mondom, tesó, de tényleg, te már egy külön zsebbe vagy, és majd előveszed, amikor kell.
3: Gyanús mondja, hogy azzal kezdte erőt egészséget.
1: Igen, a leghálásabb dolog egyébként ingyen eszik. Neki a cég kifizeti, hülye lenne szarhelyre menni kajál egy jót, híre ment, hogy jó a kaja, és egyszer hozzájárnak enni, és közben ő ezt magának elszámolja.
3: Nincs
1: tehát, hogy a legjobb.
3: Nincs az a pénz, amiért elmennék Navosnak. Hogy gyűlölhetik ezeket az embereket?
2: Végzi a munkáját.
3: Végzi a munkáját, na, értem.
1: Hát egyszer egy csajszit visszahoztunk, majd a Best of-ba azt le is adhatnánk tényleg.
2: Emlékszel,
1: a csaj ő vérző szájjal mondta el, hogy a Mikulásokat is meg kell büntetni, évekig csinálta, terhest játszott, nőgyógyászati szülésre ment, esküvőn a fotós lebuktatták, tükrözésre ment, nőgyógyászati vizsgálatot csinált végig. Tehát, hogy minden volt. Minden volt. Na jó, de ezt azért bent hogy igazolod le? Tehát nem, tényleg nem megy egy kör e-mail, hogy gyerekek, az ellenőrzött éttermek listája, van még 100, ahova nem. Értjük, hogy jó nektek ingyen enni, és nem akartok szarhelyen kajálni, meg fosást összeszedni valahol. De azért, ha 6-szorra hagyjátok már békén, és menjetek már olyanra, amit még egyszer sem ellenőriztetek le. Hát ez sima ingyen élés. Simán hozzágyárnak kajálni. Ingyen kajálnak neki.
2: De hogy nincs a rendszerben legalább ennyi, hogy akkor ellenőrizünk mindenkit. Itt írja egy taxis, hogy nála a héten 2-szer volt a NAV. Beültek, elvitették magukat valahova, adod-e a papírt, vagy nem adod a papírt.
3: Fotozzák a költségvetéseket.
2: Jó, de a taxisból is van egy csomó.
1: Aha. Igen.
2: Ha már akkor csináld úgy az ellenőrzést, hogy tényleg annak tűnjön.
1: Igen, nálunk az a habzószájú csaj, az még azt is elmondta, emlékeztek ide egy hallgató, hogy temetésre akartak elmenni, hogy lebuktassák vagy a sírásot, vagy a zenész, hogy valaki, csak mondtak, hogy azt már nem engedték, hogy temetésre azért mégse kell. Igen, mert hogy a temetésen
2: hát,
1: a zenekar...
2: Műesküvőt csináltak, arra emlékszel?
1: Igen, műesküvőt csináltak. És a fotóst hívták el, hogy lebuktassák, hogy mit tudom, csinált 10 darab képet, és nem adott számlát, ezért csináltak egy műesküvőt. Valószínűleg pokorra kerülnek életük végig. Ezer éven keresztül, igen. Te is inkább Feri nélkül ajánlál, mint egy főzelékfalóban.
2: Hát, jó az
3: nem
2: is,
3: rossz az, hallod.
1: Igen, Józsi vagyok a NAV-tól, azért is megyek a Feri. Látod, még annak se tudsz örülni, hogy ízlik a kaján, igen. Ennyi, jó a kaján.
2: Nem örülünk, nincs vele baj, csak tényleg azon gondolkodtam, hogy fölépítünk egy ilyen rendszert, tartjuk, pénzbe kerül, egy csomószor ez igen hasznos, hogy ezeket megakadályozzák. Igen. De hogy akkor már miért nem működtetjük normálisan, érted?
1: Legyen egy kör e-mail. Az ellenőrzött étteremek listája, igen.
2: Két napja
1: beállt boxedzésre, a Navos a végén felfedte magát, írja Viktor.
3: Ne őríts! Nagyon
2: jó. Az egyórás edzést.
1: Lenyomta az egyórás bunyót, beállt a boxedzésre csak azért, hogy utána felfedje magát. És egy boxedzésen nem tudom, mennyire adnak számlát, na. Szóval, hogy nyilván mennyi, 5000 odaadod, az kész. Tehát ki ad erről számlát.
3: És egyébként a Navosok azok úgy dolgoznak, hogy kezd mondjuk a Ferinél, és most rossz a rotáció, mert minden nap kezdtek a Ferinél, de utána átmennek a következő helyre, tehát estére ők rohadtul belaknak.
1: Én szerintem nem kajálnak ők többet, hanem ha kört futnak, akkor azt tudom elképzelni, hogy 10:30-kor tömet egyet. 1:30-kor megkoronázza azt a Feri kajára.
3: Utána
1: elmegy még egy magánurológiát, megcsinálsz egy tükrözést, és levetett egy vért magának, illetve csiszol egy fogkövet. Ha már ott van, akkor már leszedeti a fogkövet, érted? Marika éppen terhes, akkor elmegy két nőgyógyászhoz. Tehát, hogy szerintem ezt ők úgy egyébként egy keretből gazdálkodva kis túlzással maguknak leosztják, hogy ma hova mennek, mit csinálnak. Van egy felettesük, aki lehet, hogy néha elrendeli, hogy hova kéne menni, de ez simán maguknak osztják
3: be. És ugyanolyan, mint a pornószínészeknél, hogy mit válasz be, hogy van egy lista, amit csak a fekete bőrös.
1: Igen. Hát az megvan, hogy egyszer elment az egyik egy urológiai vizsgálatról, anya-lányát játszottak, bementek, nőgyógyászati volt, vagy végbél vizsgálat, és megbeszélték előre, hogy anya, lánya, vagy apa, fia szerepet játszanak-e, és az anya a NAV-os bennmaradt, amíg a nőt hátulról megvizsgálta análisan egy urológus, vagy egy nőgyógyász, ugye, és arról beszéltünk, hogy ez milyen lehet, mikor megbeszéled a kollégád, hogy te hajolsz, vagy én? Jó, hajolj,
2: te kezdte.
1: Érted? És a csávót, vagy a csajt megvizsgálta, vagy a csávót az urológus, és megcsinált nekik egy prostatamasszást. És kiderült, hogy navosok. Hát azért az nagyon kell azért a köteléket szeretni. Nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy te elmenjél egyébként egy végbéltükrözésre, vagy egy urológiai vizsgálatra, hogy megnyomkodják a prostatát, csak azért kiderül, hogy ad-e számlát a doki, nem á?
3: Szerintem ez lehet, hogy büntetés is, nem? Aki előző hónapban nem mutatott fel elég bevételt, akkor azt mondta, hogy...
1: Nem buktattál elég értelmest? Irány az urológia. Csinálj egy navos menüt. Jó
2: ötlet.
1: Tisztelt navosok, mákos guba.
3: Napi ajánlatunk,
1: csak egy kizárólag navosok. Gyorsan edd meg, használj fogpiszkálót, ne maradjon mákos a fog, az takava, mert foglalod az asztalt. Mákos guba, lebencsleves, navos igazolvány.
3: És eleve zónaadagokat adjál, mert lehet, hogy több helyre mennek, úgyhogy ne terjedjenek tele.
1: Volt navos, aki tetováltatott, arra emlékeztek? Elment, érted? És felrakta, hogy szeretlek, Ica, csak azért...
3: Szeretlek, Nav.
1: Szeretlek, I love you, Nav, csak azért felrakta
2: a csaj az életnavos oldala. A mesztelen jogát is.
1: A mesztelen jogára is elmentek. Volt. Figyelj, ezek pitbullok, ezek elvetemültek, ezek mindenhova elmennek.
3: De erre születni kell. Tehát, hogy
1: kicsit rohadéknak kell lenni.
3: Ehhez kell egy lelkület.
1: Ehhez abszolút. Hát a csaj, aki betelefonált, vére száj volt.
3: Mi és mikor ment félre? Mikor indult ez az út?
1: Igen. Tényleg a navos tetováló, emlékszem. Navi ajánlat, ez lehetne a menü.
2: Navi.
3: Na jó.
1: Tomi írta nekünk, navi ajánlat.
2: Ú, de jó vagy.
1: Navos igazolvány, lebencsleves, kókuszkocka, meg vagy.
2: Nem, hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
1: egyébként, gulyás. Egyébként az jó, igen. Nav menü, igen. Navi ajánlat, hamis gulyás. Igen. Egyébként ez alapján szeretnél a napnál dolgozni, nem?
2: Igen,
1: ott kajálsz, mindent megcsináltatsz magadnak ingyen, betömeted a fogad, terességi vizsgálatra mész, vért veszel, tetováltatsz, és még fizetik is. Illetve fizeti, mi fizetjük.
2: Igen.
1: Nektek, hogy akadna a guba a torkotokon, tessék?
4: A vége ne bukta legyen.
1: Ja, és a vége tényleg, a vége, igen, legváros bukta. Pici hurka, kis halászlét. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
3: Navraforgó olajban
1: kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy.
3: Navancslé.
1: Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
2: Igen,
1: persze,
2: igen,
1: ők fizetnek.
2: Fizet.
1: Igen. Fizet. Igen.
2: Ja.
3: Nyugtával dicsért a navot.
1: Navi palacsintázója. Igen, közvetlenül rányitni a nagyi palacsintázójára a navi palacsintázóját, az nagyon rú. Azt a mindenségét neki. Rossz lányokhoz is mennek navosok? Hát valószínűleg igen. Valószínűleg ne legyenek illúziójunk, ha elmész egy végbéltükrözésre, meg urológiai vizsgálatra, simán elmennek rossz lányokhoz is, igen.
2: Nekik van nyugtájuk?
3: Hát elvileg kéne, hogy adjanak, igen.
2: De hogy, az hogy jelented be?
3: Úgy, hogy van egy ilyen...
2: Hát ezt nem lehet bejelenteni, Magyarországon nincs prostitúció.
3: De nem, de valamilyen...
2: Szolgáltatás
3: címszó alatt lehet elvileg.
1: Igen, elvileg igen. Kell. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsics Tibor lesz a pincéred, akkor...
2: Kifújtuk az orrát.
1: Pincérünk, Navracsics Tibor? Igen, navi menü. Na gyerekek, itt van közben Éva. Hello Éva, jó reggel, ciao.
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: De jó lehet, ha Navratilova szolgál, Feri, az is nagyon jó, mert az is nagyon szeretik.
3: És eztek egy kis rablóhúst.
1: De jó, hamis gulyás rablóhúst.
2: Hamis gulyás rablóhúst, legváros bukta.
1: Nagyon jó, Éva, mondjál nekünk egy szlogent, Éva.
5: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Nagyon jó, kivel mész a kampuszra?
5: A férjemmel. Illetve a két gyerek is ott lesz, csak ők már vették egyet maguknak.
1: Na, akkor ilyen családi mulatság lesz nektek.
5: Igen.
1: Aha. Nagyon jó, érezzétek jól magatokat. Gratulálunk, ügyesek voltatok. Mutatjuk, hogy mit nyertél pontosan.
5: Köszönöm.
6: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
3: Egy jó navokádó saláta.
1: Navokádó salátával, igen. Svábi Baszána beszámol belőle a Navlóban. Éva, jó mulatás nektek, puszi, köszönjük.
5: Nagyon köszönöm. Sziasztok.
1: Hello. Hello.
2: A kínainál pedig 100 napos tojás van.
3: Kijön a kajos, azt mondja, hogy na végre.
1: Igen. Rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Ez így kompletten meg vagyunk egyébként. Nagyon jó. Na jó van, gyerekek. Oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is
2: igen,
1: nektek.
2: Igen, jöttök bátran.
1: Jó? És akkor egyétek végig legalább előétel, leves, főétel, desszertek, nem ám itt csóroskodunk.
2: Mondjuk menüznek, hozzáteszem, hogy menüznek.
1: Menüznek. Csak. A mi pénzünkből.
2: Na jó, de hát az pár ezer forint, hát az most na.
1: Hallod, Gyuli, még menüzgetnek itten. Mi csengetjük a kajájukat, és menüznek. Akkor már stroganoffot neki meg.
2: Na, azaz.
1: Megérted? Kacsát rozért.
3: A legdrágább pesgőből rendeljetek
1: meg. Akkor már csapjanak oda. Igen. Na, jövünk mindjárt. Nekem 2 perc, pontosan 9:30 jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat. Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
8: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
9: Ha elmennénk a Premier Outletbe?
8: De hát honnan tudtad?
9: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
10: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
11: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
14: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
15: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
16: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
6: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
1: Megnyílt a jelentkezés a Dériné program Vitéz László alprogramjába. Napközben 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Megnyílt a jelentkezés a Dériné program Vitéz László alprogramjára, a 2026-27-es nevelési évre. Baranyai óvodák jelentkezését is várják. A kezdeményezés célja az, hogy a gyerekeknek játékos, élményszerű formában mutassa be a néphagyományokat és a bábszínház világát. A program témanapjain az ovisokat a báb előadások mellett népdalok, népzene, néptánc és kreatív alkotó foglalkozások is várják. A részletekről a Dériné program oldalán lehet tájékozódni. Július 17-én adják át a Pécsi Vásárcsarnok új gombavitrinjét, ami a 20 legmérgezőbb gombafajt mutatja be az érdeklődőknek. A pénteken délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen egy előadást is hallhatnak a vendégek. Dr. Polák Edit, a PTE egyetemi docense, a gombák két arcát mutatja be, hiszen a gomba lehet halálos veszély, de akár szuperélelmiszer is. Az előadást követően beszélgetésre is sor kerül a témában, gomba szakértők részvételével. Kiképzési repüléseket hajt végre a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső repülő dandárja, olvasható a szervezet közösségi oldalán. A repülések csütörtökig naponta délután 6 óra és éjfél között zajlanak, és a szokásosnál nagyobb zaj és hanghatással járnak. A repülésekben Szigetvár térsége is érintett. Az esti és éjszakai repülés az éves kiképzési terveknek megfelelően a pilóták képzettségének fenntartása, illetve a légtérvédelem folyamatos biztosítása érdekében történik. Az ivóvízhálózatot fejlesztik Pécs-Kertvárosban. A munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkák miatt van teljes útlezárás a megye és a Péter utca egy-egy szakaszán. Dolgoznak az Atinai úton is, ahol a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás lassítja a forgalmat. A Zsolnai utca egy szakaszán szintén közműépítés miatt sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként élénk lesz a légmozgás, a zivatarokat pedig erős, viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma ma 31 fok közelében alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3-10 lesz pontosan, 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Autómosóban mostak, talán Dunaföldváron, már nem emlékszem, lovat. Megnéztük a videót, és...
1: És mossák.
0: És mossák.
2: És igen.
0: Még
2: igen.
0: Tudunk mi is...
2: Habozzák és mossák. Igen.
0: Tudunk mi is újat látni, tapasztalni 15 év rádiózás után. A csávó beállította a lovat egy autómosóba, és kefével, habzó, mosószerrel, mosóporral lemosott egy 2 méteres böszme lovat. És erről Facebook élőt adott. Nem is érted, hogy mi történik.
1: Igen, de hát talán maxot
2: nem.
0: Feljelentés állatkínzás. Igen, megnéztük a videót, és csodálkoztunk. És a német Volkswagen gyárról beszéltünk, akik Lengyelországban juhokat telepítenek spórolás szempontjából, hogy nyírják a füvet, és ne kelljen emberi erőforrást alkalmazni se fűnyírókat. Mi pedig megkeressük a legspórolósabb magyar munkahelyeket.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Bevitte az autómosóba, és azt mondta, hogy már pedig így ebben a formában ez rendben van. Dunaföldvári autómosó.
1: Másfél órán keresztül
2: csutakolni. Éreztem, hogy ez az Alföld. Éreztem, hogy mi vagyunk.
0: Szenzációs. A ló néha arrébb lép, és azt látod, figyelj, szenzációs a történet, azt látod, hogy emberünk beállt a lószállítóval. Beállt a lószállítóval. Várj, egy van adva a hang. Ott mossa.
4: Felül tulajdonosa a videót feltöltötte a közösségi oldalára is, majd nem sokkal később mégis eltávolította.
0: A közösségi oldalára. Beállt a lószállító autóval az autómosóba, leszette a lovat az autómosóba a lószállítóról, és először mosószert tett rá, megkefélt a lovat, majd gőzborotvával tisztára mosta.
2: Na most az arra vagyok kíváncsi, hogy nálunk négyféle program van a kis velencei mosónkban, mert nekünk is van ilyen kézi. Van ugye egy ilyen előmosás áztatás, utána jön a vegyszeres mosás, jön a nagynyomású mosás, és utána van a viaszolás.
0: A viaszos, igen.
2: Hogy azt ráenged?
0: Van-e viasz
2: rajta a lovod?
1: Vízlepergetős.
0: Élő műsort indított erről. Lulugyi, így hívják a lovat. Automosóban aktív habot nyomott a lóra, és utána lecsapatta.
2: Hogy hívják a lovat?
0: Lulugyi, ez volt a lónak a neve. De nyakig áll a fehér habban a lóna. Most azért, amit a kocsira teszel, ezek azért sokszor a lágy részeket, a bőrt, azért ez egy ilyen maró hatású tudsz. Zokszó nélkül beborítja a lovat, és utána átkeféli, majd lemossa. Azért ez súlyos állatvédelmi kérdéseket vet föl. Az automosóban ki van írva, hogy lovat nem lehet egyébként?
2: Hát nincs.
0: Valószínűleg nincs. Igen.
1: Több szempontból vélelmes, tehát az egyik az, hogy most megnéztem, hogy mekkora nyomással megy egy ilyen, ez ilyen 100-150 bár nyomással megy egy ilyen mosó, hát gondolj bele, hogy ez még fájdalmat is okozhat a lónak.
0: Fájhat a lónak, igen, meg a vegyszer. Ugye itt a vegyszer a nagy kérdés.
1: Fölmarja azért... a szőrt, minden, ott a vegyszer az nem. Ekcémát okoz, minden, tehát hogy ez nem normális.
0: De azt írva valaki, hogy itt amúgykor meg a gödöllői, vagy melyik mekibe ment, a nagykörösi mekibe kelt lóháton a megdrájva.
2: Hát, hogy az
0: kerekek, hát azért mi egy lovas nép vagyunk. Mi egy abszolút lovas nép vagyunk, tehát azért tudjuk, hogy ez hogy kell. Nyilván nem szerencsés. Ilyenkor mi van? Ez börtönbüntetés? Vagy pénzbüntetés?
1: Hát nincs arra hely nem. Szerintem.
2: Mert ugye nem okozott olyan...
0: Nincs arra hely.
2: Nem okozott olyan sérülést. Tehát emlékeztek, hogy hány esetről beszéltünk. A kutyaverés az utána kötötte az autónak, meg a mit tudom én, ami sokkal súlyosabb sérüléseket okozott, ott sincs
1: és
2: mindig.
1: És még azért sem.
2: Igen.
1: Mondjuk annyi, hogy ezt láttuk, hogy ezt csinálja, de most gondolj bele tényleg a nyálkahártyája, tehát szemes szája ennek az állatnak. Meg
2: remélem,
1: tehát,
2: azt nem fújta
1: nem
2: be.
1: Nem tudom, úgy azért megnézném, igen. Hogy a többi állat milyen állapotban van, és mit csinál vele.
0: Münchenben a törökök a nappali szőnyeget szokták mosni néha.
2: Az oké, okay. Tehát hát az nincs baj.
0: Én azt hiszem, hogy ezek a kézimosók, amiben beállsz néha egy autóval, én nekem koszosabban jön ki az autóm, tehát én megküzdök vele, benyomom a habot, nagyon megkefélem néha, szétcsikálom a motort, kijövök.
2: És ugyanúgy.
0: És teljesen ugyanúgy vagyok.
1: Tehát porszívozni szoktad?
0: Szerinted? Aha. Az a típus vagyok, aki kiporszívozza az autóját? Most azt találtam ki, hogy a hátsó szőnyegen találtam valami ilyen sövényszerű cuccot oda belemerevedve.
1: Egy új faj kezdett el kinőni
0: és belőle. Azon gondolkoztam, hogy van az az állapot, amikor már nem tudom, hogy ezt mi kente oda, és nem ismerem meg, hogy mi az. Csak egy ilyen krémszerű fehér cucc úgy belemerevedett a szőnyegbe, hogy nincs az a 150 bár, ami ezt leszedi.
1: Mi lehet az, hát, hogy amikor a gyerekek picik voltak, akkor nyilván ettek a gyerek ülésben, de most mit kent édesanyjától oda? Édesanyjától kapott sajtos roló. Édesanyja csinálta.
0: Nem, azok gondolkodsz, hogy lehet, hogy tényleg az izzadásgátlomból kifolyt oda egy csík, hogy valami, de hogy ez nem nagyon folyik.
1: De és hogy kerül a hátsó?
0: Hát, nem tudod. Ez most egy 3 centi magas, 3 centi széles, 10 centi hosszú fehér csík. Egyébként tök jól néz ki, tehát nincs vele bajom.
1: Egy új organizmus.
0: Mi, te porszívózod az autódat?
2: Dehogyis.
0: Hát nem porszívózod, nem?
2: Dehogy porszívózom. Na, visszatérve az autómosóhoz, ugye Gajdos úr szerintem lépni fog ebben, az új felelőse ennek a témakörnek, mert beszéltünk róla, hogy betiltják ugye a kotorékvadászatot.
0: A kotorékvadászatot is.
2: Meg is jó, illetve terv volt, de most megszületett az a döntés is, úgyhogy a csávó tökös, szerintem az ilyeneket is elkapja.
0: Magyar nagyvállalat felszerelték meglevő Nespresso kávégépekre bankkártya terminált, hogy sajnos túl drága. Eddig ugye ingyen volt, de most már ha akarunk, vegyünk magunknak. Hoztak inkább egy 1000 éves darálós gépet, jó lesz ez helyette, heti egy gyümölcsnapnak is véget vetettek, cserébe az új vezetőautói flotta frissült persze, és bejelentették, hogy rekord magas évvel zárják az évet. Ez egy magyar nagyvállalat. A nagy melegre tekintettel mondta a főnök, hogy idén teszünk a meleg ellen. Gyár kb. 40 fok. Kollégámmal el sem hittük, végre azt gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz, hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagyfa lesz, érted? Mi hárman vagyunk az irodában, de WC-papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is vittem, mielőtt mindenből kifogynánk, fél évet csinálom, egyszer kaptam egy 5000-es, Szilvi küldte nekünk.
5: Magyarországban villanyszerelő cégnél dolgozom, ahol az eldobható kesztyűt egyszer veszik meg csak évente, és ki kell mossuk magunknak.
0: Igen, figyelj, de milyen sporolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávéautomata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre.
2: Na, vigyáznak rá, hogy egészséges legyen, haver.
0: Jó, de jó. Nálunk a cég eddig rendezvényközpontokba szervezett bulikat. Akkora partik voltak. Spórolás címmel tavaly a céges buli az irodába lett már szervezve, és leírták, hogy fogyasztás, amit hozol.
2: Bacsusbál. Ugye a nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
0: A palack.
5: A palackot, igen.
0: Multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály, most hozták, szintén spórolás miatt, aktuálisan már megkezdett WC papír mellett, csak egy tekers tartalék na, lehet a budiban. Igen. A komplett 10-es pak nem tartható ott.
5: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
0: Kínaiak.
2: Úgy, igen? Ott rendben.
0: Nem, ott nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
2: Befelepíts, kifelepíts, pisinépíts.
5: És ablak azt sincs, mondom, ablak hogy ez hosszú
0: nagyon,
5: volt.
0: Ablak sincs nagyon a gyáron, ne lásd, hogy milyen idő van, meg ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak. Ott a munkaidő pisilsz, vagy pénzért pisilsz. Nem mész ki akkor.
5: Hát ez nagyon
0: nem igen, mész ki. Inkább, munkaidő a WC szünetben megvan engedve, ingyen van egyébként, megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüveg támogatást vonták most vissza a spórolás címszólat. 2 évente lehetett igényelni. 20 000 forintról beszélünk, gyerekek. Idényre 4 zsugor ásvány víz, de olyan helyen van az iroda, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga,
2: ne,
0: maga víz. Ezt a mindenségét neki. Pécsi nagyvállalat, régen a hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szeleddínje. Idén már megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató egy szem szaloncukrot osztogatott Krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
2: A Krampuszos ilyen, ez az jó.
0: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát hőség, jégkrém, majd egy szelet dinnye, tavaly már az sem, semmi.
2: Hold meg.
5: Kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupla áron voltak az italok.
2: Mint, hogy megvennéd a boltba.
0: Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs sütés, felkiáltásra aki dolgozik, az nem fáj.
2: Így van.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na, hívjuk még gyorsan a nap hallgatóját, és Forma 1 jegyek, gyerekek, Forma 1 jegyeket kap. Azért az nagyon szép, a pénteki edzésre. Szabad edzés? Milyen szabad edzés?
2: Szabad edzés.
0: Szújó, amíg beszélhetnénk azért Forma 1 kapcsán.
2: Simán
0: jövő lehet. Hét, holnap után. Hát mikor van a futam? Előtte egy kicsit, nem? Majd valamikor.
6: Balázsék!
2: De szép volt! De gyönyörű, de jó!
0: Hogy hívnak?
6: Geri vagyok.
0: Geri, szia Geri, hello! Hol hallgatsz minket?
6: Kamionba, Győrbe vagyok most.
0: Nagyon jól foglaltad össze a tegnapi meccset egyébként, tehát hogy teljesen jól mondtad el, hogy mi történt. Azt írtad nekünk, még korán reggel beszéltünk a meccsről, a franciák a Trianon miatt estek ki.
2: Igen, teljesen
0: összefüggéses. Megvan minden, így van. De kicsit tényleg így gondolod?
6: Valamilyen szinten nincs a pódikra náluk, igen.
2: Én azt mondom, hogy te ezt komolyan gondoltad. Igen, így van. Igen. Így van.
0: Mindegy.
2: De igazad van, veled vagyok.
0: Ez a beszéd. Vesszen Trianont. Így is van, nagyon jó. Szeretünk az SMS-ek. Nem írtál semmit, megírtad, odaírtad, aztán elküldted. Mutatjuk, hogy milyen nyereményed, jó? Figyelj!
7: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros pénteki belépő a 41. Magyar Nagydíjra a Főtaxi felajánlásából.
0: Mész a Forma 1-re, tudsz menni jövő egy pénteken?
6: Igen.
0: Köszi! Ciao.
6: Köszi, sziasztok!
0: Megy a Forma 1-re, mi pedig akkor jövünk holnap.
2: Így van.
0: Holnap Eszterre. Ide-oda ugrálás van. Jövünk holnap, puszi mindenkinek, sziasztok! Ciao.
3: Na, ennyi!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
5: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
6: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
7: A Praktikerben.
6: Júliustól.
7: Júliustól.
6: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Utazási csomagjából ne felejts el!
9: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak.
10: Immunerősítésre is.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
13: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig.
2: Mi játszunk?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Borúsan, esősen indult a reggel az ország középső részein, nyugaton és egészen keleten nem feltétlenül volt ez így, és ez a felhőzóna haladt keletre, de többször megnövekszik ma még a felhőzet az országban. Esni nem mindenhol fog, de ahol igen, ott nagyobb mennyiség is hullhat. 28-30 foknál nem lesz ma melegebb.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És nem folytam ki a zenékből. Hamarosan az infók után ez is érkezik Accenttől.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: hazai élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
4: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
5: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
4: Ezt azonnal le kell foglalni.
5: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
4: A Thrive Banktól. Az 500.000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500.000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta a húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerét.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
12: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menü ajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
13: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Tárkonyos erdélyi gyümölcsleves és csirkemell sonkával, ananásszal, mozzarellával besütve, korianderes baszmati rizssel vagy lecsós lyuktúros rakottas, esetleg csirkemell pankó morzsában habos burgonyapürével. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Tejszínes brokkoli krémleves levesgyöngyel és rántott csirkemell parmezános bundában batátás sült zöldségeszték burgonyával vagy paradicsomos zöldséges lasagne. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 57 66. A mai kínálat 2290 forintért. Csontleves belefőtt zöldségekkel, tésztával, korlátlan fogyasztással és A. paradicsomos káposzta sertéssülttel, B. öreghegyi sertésborda petrezselymes rizssel, savanyúval, vagy C. békönbegöngyölt csirkemell pirított burgonyával, sajtmártással. a Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt. Hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig. A kétfogásos menü 2.990 forint, a háromfogásos menü 3.590 forint. A mai ajánlat hideg eperleves mentával és mandulával, vagy orjaleves gazdagon és hentestokány szarvacska tésztával, vagy rántott camembert jászminrizssel áfonyamártással. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat meggyes és túros rétes. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt, az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Burgonyaleves ízlés szerint tejföllel és bolonyai rántott borda sajttal, vagy gordonblő csirkemell, esetleg sertéskaraj hasábburgonyával, vagy húsleves cérnemetéltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj, vagy hasábburgonya esetleg párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottál.
0: A Rádió 1 az egyetlen, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

igazi mai sláger megy, klubzene jön, ráadásul direkt egy olyan, ami nagyon jól szól tengerparti klubokban, mondjuk naplementében. Sam Feld következik, akinek az egyik titka, hogy a dalai szinte mindig dúdolhatóak, úgyhogy ezt akkor most ki is próbáljuk együtt, hölgyeim és uraim. Lehet hangosan énekelni, dúdolni, itt a Rádió 1-en a Heart Like Mine.

topic, and you're listening to Breaking Me. I'm just right here.

0: nagy foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este Spanyolország bejutott a 2026-os világbajnokság döntőjében. Magabiztos 2-0-ás győzelmet arattak Franciaország felett. Az első gól a 22. percben született egy szabálytalankodás miatti 11-est követve. A második gól az 58. percben érkezett, és ezzel el is döntötte a mérkőzést. Hibátlan volt a spanyol védelem, a kapus Unai Simón a torna során már a 6. kapott gól nélküli meccsét könyvelhett el, és ezzel a sikerrel Spanyolország 16 év után jutott be újra a VB döntőbe, ráadásul a veretlenségi sorozatuk immár 37 mérkőzésre nyúlik vissza, ezzel beállították Olaszország történelmi rekordját.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárol.
4: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
5: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
6: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
7: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799.

0: Dája című látványos műzikeljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra, július 18-án. Részletek élménybirtok.hu. Ismét zenés éjszakai fürdővel vár a Harkányi Gyógyi Strandfürdő július 18-án. Az est sztárfellépője DJ Flower, vagyis Voksán Virág, aki 2007 óta a hazai és nemzetközi klub élet meghatározó DJ-je. Emellett DJ Duli és DJ Bara is gondoskodik a jó hangulatról. Fürdőzés a csillagos ég alatt július 18-án 23.30-ig. Info harkanyfürdő.hu. A Moravec produkció meghívására a Rátonyi Robert Színház humoros, fordulatos, érzelmekben gazdag zenés játékkal látogat Pécsre, hiszen a Pécsi Nyári Színház keretén belül látható lesz a Nagymama című előadás július 16-án. Főbb szerepekben Kálai Bori és Faragó András. 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17 és 19 között Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriási akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sváb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a Szolnoki Szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Wine and Vibe, augusztus 15-én Villányban a Maul Borászat udvarán. Fantasztikus DJ-k, többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Kedvezményes elővételes jegyek winevibe.hu.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadpage.hu.
7: Reklámot hallottál.
8: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
9: Rádió 1!
8: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, 20-as a forró drót, 311-111. Halló!
1: Jó napot kívánok, én a Rádió Egyes játékkal kapcsolatban szeretnék egy kis információt, hogy hogyan zajlik ez a kampuszra való jegynyerés, hogy mi a játékmenete.
0: Hát az igazi Rádió Egyesek pontosan tudják, hogy zajlik nálunk egy ilyen játék. Amikor szólni fogok, akkor 10-ként kell majd hívni, de tényleg csak az igazi Rádió Egy fanokat visszük el bulizni. Tudni kell majd a Rádió Egy szlogenjét.
1: Jó, jó. Csak nem voltunk így vele tisztában, és mondom, kérdezem.
0: Hölgyeim és uraim, drága Rádió Egyesek, tessék figyelni, mert minden

0: A mai sokszor felhős, borús, néhol esős időt követve holnap jóval naposabb időt kapunk. 33-34 fok körül alakul majd a maximum.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
0: Nem sokára indítok majd egy játékot, amiben páros belépőt lehet majd nyerni a Campus Fesztiválra. 1-2 perc, úgyhogy tessék figyelni, és hogy a jövő héten hová juttatjuk be a hallgatókat, azt már is mutatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menüajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
2: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Tárkonyos erdélyi gyümölcsleves és csirkemell sonkával, ananásszal, mozzarellával besütve, korianderes baszmati rizssel vagy lecsós lyuktúros rakottas, esetleg csirkemáj pankomorzsában habos burgonyapürével. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Tejszínes brokkoli krémleves levesgyöngyel és rántott csirkemell parmezános bundában batátás sült zöldséges steak burgonyával vagy paradicsomos zöldséges lasagne. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 57 66. A mai kínálat 2290 forintért. Csontleves belefőtt zöldségekkel, tésztával, korlátlan fogyasztással és A. paradicsomos káposzta sertéssülttel, B. öreghegyi sertésborda petrezselymes rizssel, savanyúval, vagy C. békönbegöngyölt csirkemell pirított burgonyával, sajtmártással. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat hideg eperleves mentával és mandulával, vagy orjáleves gazdagon és hentestokány szarvacska tésztával, vagy rántott camembert jászminrizssel áfonyamártással. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat meggyes és túros rétes. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Burgonyaleves ízlés szerint tejföllel és bolonyai rántott borda sajttal vagy gordonblő csirkemell esetleg sertéskaraj hasábburgonyával vagy húsleves cérnemetéltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj vagy hasábburgonya esetleg párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: reklámot hallottál.
1: Magyarországon csak a Rádió 1 tudja, mi kell a hallgatóknak. Mert önök megmondták.
2: A kocsimban is tiszoltok, a munkahelyemen is tiszoltok, minden utcán is titeket hallgatlak. Nagyon jók vagytok.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Armin van Buuren, Scooter, vagy éppen Swish Disco a Campus Fesztivál programjában. Ott lesznek a Rádió 1-es DJ-k is, hol máshol, mint a Rádió 1 stage-en. Valaki ott fog velünk bulizni az egyik napon. Rádió 1, tessék!
1: Szia, Miki vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Miki, szia, honnan hívtál fel?
1: Debrecen.
0: És munkából?
1: Munkából, igen, éppen vezetek.
0: Aha, mi a munkád vagyok. Debrecenben?
1: Területi képviselő.
0: Fesztivál szervező. Mekkora lett volna, azt mondod. Területi képviselőként dolgozgatunk?
1: Igen, dolgozgatunk.
0: Közben megintézzük a fesztivál belépőt, mert hogy 10. lettél, Miki!
1: Yes, igen! Ó, de jó, szuper! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Te ott leszel!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Hú, nagyon örülök, meglepődtem, a tegnap egész nap hívtalak benneteket, el is voltam keserezve, hogy nem sikerült, de ma elsőre összejött. Igen.
0: De jó vagy. Melyik napra mész?
1: Csütörtök.
0: Csütörtökre?
1: Gyerekkel megyünk a 10 hónapos kislányommal, és emiatt olyat választunk, ami számára is megfelelő lesz. Ezért, ha jól emlékszem, nem, Rúzsa Magdi, ha jól emlékszem, csütörtökön lesz.
0: Azt a mindegy, 10 hónaposan már fesztiválra megy a gyerek, kemény vagy.
1: Bizony.
0: Jól van, figyelj! Érezzétek magatokat, jól vigyétek magatokkal anyát is, én pedig ma még szórok valakinek páros belépőt, úgyhogy figyelni kell továbbra is a műsort itt a Rádió 1-en.

0: ez a Rádió 1. Azonnal indítjuk a Daily Mixet a Sugar Daddy-vel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

hazai élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili,

0: egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel, havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
10: Ne!
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgy is te!
0: Reklámot hallottak.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
13: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
14: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
15: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
16: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottál.
2: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szó.

és dance slágerek. Mi

0: További kellemes délután, ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, Baranya pedig, ahol továbbra is 30-31 fokot mérhetünk. Egy kicsit talán felhős az ég, de marad a kánikula. A hőség, figyelj magadra, így is érdemes használni a naptejet és a fényvédőt, ezt ne hagyd ki, a folyadékpótlás pedig szintén kötelező. Ez pláne kötelező, ha bizonyos fesztiválokon is részt veszel. Mi is ajánlunk egy közelgő villányi programot, ide belépőjegyet is tudok majd adni, hozom a játékkal kapcsolatos részleteket, ami viszont a Daily Mix zenei listát illeti. Taylor Swift felkapott sikerdalával folytatjuk a napot, aztán hamarosan a programajánlatokat is mutatom. Molnár Kristóf a stúdióban, a 90,6-on Pécsen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Különleges programra hívunk, hiszen Villányban tartják a Wine & Vibe Fesztivált augusztus 15-én. Délelőtt 11-től éjfélig egymást követik majd az ismert DJ-k, DJ Eddie Bredabia, Nigel Stately, Andro, Voksán Virág, DJ Boss, és még sorolhatnám, ők azok, akik a hangulatot garantálják, mellé pedig természetesen a prémium gasztro különlegességek sem maradnak el, street food élményekkel kiegészítve, naplemente a szőlők felett, boros pohár a kézben. Ezért is olyan különleges a villányi nyár, amiben te is lazíthatsz. A Wine & Vibe programra szól a következő jegyünk, amiért cserébe ugyanúgy egyetlen SMS-t várok. Annyit kell írni, hogy Rádió 1, és maradj telefon közelben, nem sokára sorsolunk. 0637-906-906, ide jöhetnek az üzenetek. Kíváncsian várom, kivel fogok játszani. Szorítok, sok sikert! Fontos info, a játékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

0: Le is börgött a Daily Mix zenei lista, így jöhet a játék, na meg persze a programajánlatokat is hozom, aztán Ed Sheeran hangját halljuk a Rádió 1-en. Azizám, mindjárt itt a kedvencek közt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Kíváncsian várom, hogy ki lesz a vonal a túlsó végén, hiszen kiosztjuk azt a bizonyos belépőt a Wine & Vibe Fesztiválra. Na halljuk!
3: Halló!
0: Szép napot, kellemes délutánt! Molnár Kristóf a Rádió 1-től. Hadd gratuláljak, tiéd a következő belépő a Wine & Vibe Fesztiválra.
3: Hú, hát nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki. Tegnap hallottam a sorsolást, és hát szomorú voltam, hogy nem így értem meg tegnap előtt sem. De hát akkor most nagyon örülök neki.
0: Ennek akkor örülünk mi is. Picit még odébb van ugyan a program, augusztus 15-én lesz ott a buli. A Maul borászat addig is készül. Jártál náluk?
3: Hát sajnos nem voltam még. Villányban voltam már több helyen, Bok Józsi bácsinál meg máshol, de itt nem a Maulnál nem voltam. Uh-huh. Viszont az adventi borszalonra szintén tőletek nyertem jegyet, úgyhogy ez...
0: De jó nagy, vagy!
3: Ez nagyon jó.
0: Na, örülök neki, akkor szerencsések közé tartozol. Hát szerintem akkor most is irigykedhetünk rá. Csomó DJ lesz, nagyon jó hangulat. Hát remélem, hogy jó idő is társul majd mindehhez. Lazítani szeretsz inkább, a szőlőben sétálni, vagy táncparketten bulizni?
3: Hát én most is vagyok a szőlőben, a Donátusban, a saját szőlőmben. Úgyhogy hogy ezzel a munkával ez nekem éppen elég, úgyhogy inkább lazítani szeretek más szőlőjébe.
0: Jó teszed. Kóstolj, kérdezz, lazíts egy kicsit. Hát 9 DJ ott lesz 11 és éjfél között, úgyhogy a hangulat is garantált. Street food élmények várnak, a Rádió 1-es karszalagot pedig már megvan hozzá. Gratulálunk ismét, és hát jó rádiózást még a szőlőben is, mi adjuk a következő dalt mindjárt, holnap dél és kettő között pedig újabb nyertest köszönthetek majd itt a Rádió 1-en, a Maul borászat jó voltából.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A Moravec produkció meghívására a Rátonyi Robert Színház humoros, fordulatos, érzelmekben gazdag zenés játékkal látogat Pécsre, hiszen a Pécsi Nyári Színház keretén belül látható lesz a Nagymama című előadás július 16-án. Főbb szerepekben Kálai Bori és Faragó András. Ismét zenés éjszakai fürdővel vár a Harkányi Gyógyi strandfürdő július 18-án. Az est sztárfellépője DJ Flower, vagyis Voksán Virág, aki 2007 óta a hazai és nemzetközi klub élet meghatározó DJ. Emellett DJ Duli és DJ Bara is gondoskodik a jó hangulatról. Fürdőzés a csillagos ég alatt július 18-án, 23.30-ig. Info harkenyfürdő.hu. A Nemzeti Lovas Színház az Unicorn és Legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra, július 18-án. Részletek élménybirtok.hu. 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17 és 19 között Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriási akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sváb zenekar és a Juhé Ausztiról is Ausztriából. 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a szolnoki szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Wine & Vibe, augusztus 15-én Villányban, a Maul borászat udvarán. Fantasztikus DJ-k, többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Kedvezményes elővételes jegyek, winevibe.hu.
2: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
4: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok, egy kis

0: csavarral, krémes affogato, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Strandok éjszakája Harkányban. Július 25-én a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben egész nap színes családi programokkal, látványos előadásokkal, ledsóval, sok zenével és fürdőzéssel várunk mindenkit egészen éjfélig. A legkisebbek örömére többek között jön Richard Davidson bűvész és a Ne Felejts Báb Színház. És amikor leszáll az este, kezdődik az igazi strandparti Chris Lawyerrel, Krotterrel, DJ Dulival és DJ Barával. Bővebben a programokról harkányfürdő.hu. Strandok éjszakája. Ne maradj le róla!
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
4: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
6: Rádió
5: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 90,6.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egy jó tanács, ebben a melegben nem csak mi, hanem a telefonunk is könnyen túlmelegszik. Ha a mobil figyelmeztet, hogy túl magas a hőmérséklete, ne tedd a hűtőbe, sokan ezt teszik. Inkább vidd árnyékba, vedd le róla a tokot, és hagyd magától lehűlni. A strandra pedig jó ötlet egy vízálló tok, biztos, ami biztos. Na meg persze a Rádió 1-es dalok is jöhetnek, hozzuk a következőt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A Moravec produkció meghívására a Rátonyi Robert Színház is ellátogat majd Baranyába. Pontosabban a megye székhelyre Pécsen folytatódik a Pécsi Nyári Színház. Minden évben ez kiemelt program, nagyon szeretik a helyiek és az ide látogatók. Hát csak jelezném, hogy holnap ismét előadás. A Káptalan Kert színpadán a Nagymama zenés játékot fogják majd bemutatni. A Káptalan Kert színpadán Kálai Borival a főszerepben fogják bemutatni az ismert darabot. Csütörtök este 9 órakor indul majd az előadás. Akár ez is lehet egy nyári program, de még rengeteg más ajánlatot hozunk, ahogy a sikerdalok sem maradnak el. Bár én mára elköszönök, holnap dél és kettő között jövünk ismét a baranyai témákkal. Molnár Kristóf a Rádiósztál, a 90,6-on Pécsen.

0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos műzikeljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra, július 18-án. Részletek élménybirtok.hu. Ismét zenés éjszakai fürdővel vár a Harkányi Gyógyi Strandfürdő július 18-án. Az est sztárfellépője DJ Flower, vagyis Voksán Virág, aki 2007 óta a hazai és nemzetközi klub élet meghatározó DJ-je. Emellett DJ Duli és DJ Bara is gondoskodik a jó hangulatról. Fürdőzés a csillagos ég alatt július 18-án 23.30-ig. Info harkanyfürdő.hu. A Moravec produkció meghívására a Rátonyi Robert Színház humoros, fordulatos, érzelmekben gazdag zenés játékkal látogat Pécsre, hiszen a Pécsi Nyári Színház keretén belül látható lesz a Nagymama című előadás július 16-án. Főbb szerepekben Kálai Bori és Paragó András. 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17 és 19 között Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriási akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sváb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a szolnoki szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Wine and Vibe, augusztus 15-én Villányban a Maul Borászat udvarán. Fantasztikus DJ-k, többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Kedvezményes elővételes jegyek winevibe.hu.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
3: Köszönjük!
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a legjobb.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, és nagy pacsi azoknak, akik magukkal vitték a nyaralásukra a Rádió 1-et, például Barta István, Görögországból küldött fotót, üdvözletet minden Rádió 1-es tagnak, ahogy írta, mindenhol is ti szóltok. Mondom, kaptam fotót is, és ahogy látom, Pistieknél szuper jó az idő, zseniálisabb, mint itt. De nyugi, drága Rádió 1-esek, itt nálunk is lesz majd napsütés, napozós idő. Például holnap.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: could break my heart.
1: A Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és egy végtelenül őszinte lány BB Rexa dalát indítottam most a popiparban Amerikában. Híre ment már a karrierje elején, hogy túl őszinte, és nem csak a stúdióban, az interjúban is, úgyhogy emiatt is vakargathatta a fejét a kiadói PR csapat. Kifejezetten tartottak tőle élő műsorokban. BB Rexa most nem egy interjúval jön, hál' Istennek ezért, hanem egy szuper jó dallal. Ez a New Religion.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Igazi futballháború várható ma a foci BB atlantai stadionjában a második elődöntőn. Anglia és a címvédő Argentína csap össze. Az egyik leginkább parás történelmi rivalizálás éled újjá. Mindkét csapat egy kimerítő, hosszabbításos negyeddöntőből érkezik. Az angolok Norvégiát győzték le, az argentinok Svájcot. A fogadóirodák és a szakértők elképesztően szoros, teljesen hármas esélyű csatát jósolnak. Mégis hajszányival, de talán az angolokat tartják a fináléba jutás favoritjának.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 után is majd, ráadásul 2 órás mixben. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma is Juhász Gergővel és a Rádió 1 egyik lemezlovasával, nem mással ráadásul, mint Lotfi Begivel. Én Györke Attila vagyok, üdvözlet mindenkinek, azonnal indítom az újabb zenei órát. Ray Daltonnal kezdek majd. Can't hold back my heart.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
7: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
6: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
7: A Thrive Banknál igen, az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
8: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
9: Öntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: A Moravec produkció meghívására a Rátonyi Robert Színház humoros, fordulatos, érzelmekben gazdag zenés játékkal látogat Pécsre, hiszen a Pécsi Nyári Színház keretén belül látható lesz a Nagymama című előadás július 16-án. Főbb szerepekben Kálai Bori és Faragó András. Ismét zenés éjszakai fürdővel vár a Harkányi Gyógy és Strandfürdő július 18-án. Az est sztár fellépője DJ Flower, vagyis Voksán Virág, aki 2007 óta a hazai és nemzetközi klub élet meghatározó DJ. Emellett DJ Tuli és DJ Bara is gondoskodik a jó hangulatról. Fürdőzés a csillagos ég alatt július 18-án, 23.30-ig. Info harkenyfürdő.hu. A Nemzeti Lovas Színház az Unikorn és Legendája című látványos műzikeljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra, július 18-án. Részletek élménybirtok.hu. 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17 és 19 között Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzi játék, óriási akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sváb zenekar és a Juhé Ausztiról is Ausztriából. 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a szolnoki szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Wine & Vibe. Augusztus 15-én Villányban a Maul Borászat udvarán. Fantasztikus DJ-k, többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Kedvezményes elővételes jegyek winevibe.hu.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
12: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
13: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
12: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
13: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
14: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
16: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpage.hu.
1: Reklámot hallottál.
0: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

0: előre, de nem sokára átadom majd valakinek, hamarosan játékot indítok majd. A hosszú távú előrejelzést nézegetve zseniális idő lesz jövő héten végig a kampusz alatt, úgyhogy nem fog elázni a Rádió egy stage, de már holnap-holnap utára is napsütést mondanak, inkább mint felhőket, 34 fok körül lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scien légkondicionáló.
0: Úgyhogy továbbra is nyári vibe, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy egyik zseniális zene után a másik. Most például a külföldi slágerlisták éléről indítok egyet, jelenleg ez az egyik legnépszerűbb amerikai popzene. Taylor Swift, Opalite.

0: Rádió 1. Csak igazi vagy sláger, megy a forradalmunk 20-as 311-111. Hello!
1: Üdvözlöm! Szintia vagyok, és a nyereményjátékra szeretnék jelentkezni.
0: Csak akkor tudsz jelentkezni, drága Szintia, amikor indítom adásban a játékot, és az még nem történt meg.
1: Ó, jó. Akkor hívlak titeket később.
0: Hallom, nagyon kellene az a jegy.
1: Nagyon szeretném, igen.
0: Szlogent is tudod?
1: Persze, hogy tudom. Rádió 1, csak az igazi mai sláger megy. Csak igazi, csak igazi.
0: Igen. Na, akkor még egy kicsit gyakorolt, hogy aztán a játékra jó legyen, oké?
1: Okay? Jó lesz, megnyerem.
0: Hát most buktál volna. Csak a legnagyobb Rádió 1 fanok jöhetnek velünk bulizni. Lesz ott ugye Rádió 1 stage is, ott lesznek a DJ-ink. A saját hallgatóinkat akarjuk ott látni, úgyhogy hölgyeim és uraim, 10 perc múlva játszunk egyet, de tessék résen lenni, mindenki telefonálni fog.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: rádió egy csak igazi mai sláger megy, és akkor most itt az idő, hogy valaki páros napi jegyet nyerjen a Campus Fesztiválra, ahol ott lesz a rádió egy. A stage-ünkön az összes lemezlovasunk zenélni fog. Halló, halló!
1: Szia, Kitti vagyok, játékra jelentkeznék.
0: Kitti drága, mit csinálsz, miközben rádió egyet hallgatsz?
1: Hát én most éppen dolgozom, egy könyvelőirodában dolgozom.
0: Jó munkát kívánok neked, és na, drága Kitti, szerinted hanyadikként hívtál fel?
1: Elfelhívtem, nagyon örülök.
0: Még nem mondtam ki.
1: Hát, de gondolom.
0: Hogy te vagy a tizedik!
1: Szuper, nagyon örülök neki! Sikerült, itt is bújtam, hogy sikerüljön, és összejött.
0: Összejött, és a Rádió 1 szlogenjét is nyilván tudod?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát persze, jó. Hogy tudod.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon ügyes voltál, óriási mázlista vagy.
1: Én volt, igen.
0: Melyik a napon mész ki, azt tudod már?
1: Hát szeretnék a szerdain kimenni, ha van rá lehetőség.
0: Persze, te választod, és még vihetsz is magaddal valakit.
1: De jó, ezben a legjobb.
0: Például Bály Alex is fellép azon a napon, csak mondom, és természetesen ott lesznek a Rádió 1-es DJ-k, hol máshol, mint a Rádió 1 stage-en, úgyhogy feltétlenül várunk ott bulizni mindenkit, azt a hallgatót is, aki a következő jegyet megnyeri majd. Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban lesz újra játék itt a Rádió.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este Spanyolország bejutott a 2026-os világbajnokság döntőjében. Magabiztos 2-0-ás győzelmet arattak Franciaország felett. Az első gól a 22. percben született egy szabálytalankodás miatti 11-est követve. A második gól az 58. percben érkezett, és ezzel el is döntötte a mérkőzést. Hibátlan volt a spanyol védelem, a kapus Unai Simón a torna során már a 6. kapott gól nélküli meccsét könyvelhette el, és ezzel a sikerrel Spanyolország 16 év után jutott be újra a VB döntőbe, ráadásul a veretlenségi sorozatuk immár 37 mérkőzésre nyúlik vissza, ezzel beállították Olaszország történelmi rekordját.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timit

0: minden nap este 8-tól a Disco Chick, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten,

0: parton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
4: Takaríts meg nagyban, válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Most közel 100 kültéri bútor és kiegészítő 25% kedvezménnyel kapható július 13-a és 19-e között áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Lapozz rá a nyárra! Blik. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
6: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
10: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
11: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
12: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt hal.pont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
13: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
14: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
15: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
16: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
17: A Nemzeti Lovasz Színház az Unikordis legendája című látványos műzikeljével érkezik Bikarra július 18-án. 250 perc izgalom és lenyűgöző látvány, lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodákról. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: is megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúcs szuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, 16 óra 18 perc közlekedési információk. Tamástól tudom, hogy az M1-esen Tatabányától szinte végig a fővárosig brutál lassú a haladás a terelésben, úgyhogy aki ráér, az a külső sávban haladjon, de aki gyorsabban menne valamivel, az a belsőt válassza. Bedugult az M5-ös is Budapest felé Újhartyánnál, a 37-es kilométernél, ezt Roli írta. Enditől pedig megtudtam, baleset volt az M3-ason Gödöllőnél, a 32-es pihenőnél le is terelnek mindenkit a pályáról. Ha van még hír, jöhet. SMS, telefon, Viber, 20-as, 311-111. Nem sokára 5-től ma is Live Mix Summer Edition, Juhász Gergővel és Lotfi Begivel.

0: nagy foci BB hírek a RiseUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Igazi futballháború várható ma a foci BB atlantai stadionjában a második elődöntőn. Anglia és a címvédő Argentína csap össze. Az egyik leginkább parázs történelmi rivalizálás éled újjá. Mindkét csapat egy kimerítő, hosszabbításos negyeddöntőből érkezik. Az angolok Norvégiát győzték le, az argentinok Svájcot. A fogadóirodák és a szakértők elképesztően szoros, teljesen hármas esélyű csatát jósolnak. Mégis hajszányival, de talán az angolokat tartják a fináléba jutás favoritjának.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a RiseUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. Wow!

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen, mindig veled az úton.
3: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
5: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
7: Ne!
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu.
9: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
10: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en, Öttől Juhász Gerivel és Lotfi Megivel Rádió 1 Live Mix. Most közlekedési hírek. Robi írt, a baleset volt a 8-as főúton, 122-es kilométer félút lezárva. Éva Weiberezett, M44-es, az M5-ös felé haladva a 10-es kilométernél csak egy sáv járható, itt is baleset volt. Nemrég megtudtuk, hogy az M1-esen Tatabányától szinte végig a fővárosig brutál lassú a haladás, érdemes a belső sávot választani a terelésben. Bedugult az M5-ös is Budapest felé Újhartyánnál a 37-es kilométernél. Jöhetnek még az üzenetek, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111 itt a Rádió 1-en.

0: Edén.
1: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
2: Sziasztok! Jó nyelvest kívánok mindenkinek! Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: És a döntő pillanat.
2: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
3: Gól!
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50.000 forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
11: A Praktikerben.
10: Júliustól.
11: Júliustól.
10: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Lapozz rá a nyárra. Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.
13: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Strandok éjszakája Harkányban. Július 25-én a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben egész nap színes családi programokkal, látványos előadásokkal, LED show-val, sok zenével és fürdőzéssel várunk mindenkit egészen éjfélig. A legkisebbek örömére többek között jön Richard Davidson bűvész és a Ne felejtsd Báb színház. És amikor leszáll az este, kezdődik az igazi strandparti Chris Lawyerrel, Krotterrel, DJ Dulival és DJ Barával. Bővebben a programokról harkányfürdő.hu. Strandok éjszakája. Ne maradj le róla!
15: Villány idén-nyáron új ritmusra ébred. Fantasztikus DJ-k többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál a Maul borászat udvarán. Ez a Wine & Vibe augusztus 15-én Villányban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma. WineVibe.hu.
16: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
17: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
18: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
19: Készen állsz a nyár legforróbb leározására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leározás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
11: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72 411 202. Pécs, Melinda utca 2/2.

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most! Rádió!

0: Tűpontosan délután 5 óra van, és nagyon meleg. Hello mindenkinek, kezdődik a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ma Lotfi Begi fog mixelni, méghozzá a világ jelenlegi legújabb és legmenőbb lemezjátszóin. Szevasz, Begi!
1: Hello, Geri, köszönöm a kedves rádiogatókat, szevasztok, és egy picit, amikor betoppantam ide a stúdióba, úgy éreztem, hogy idén hamarabb jött el Jézuska, és egy komoly szajrét tett le a fa alá, jelen esetben a stúdióba a DJ pult teljes mértékben ki van cserélve, és tényleg ez a jelenlegi DJ felszerelések koronázatlan királya. A márkáját nem mondhatom el, de aki benéz hozzánk a YouTube-on keresztül,
0: így van,
1: a stúdióban az láthatja, úgyhogy ez a top csúcs kategória, komolyan ilyenkor az ember elmorzsol egy könycseppet is.
0: Még senki nem öntötte le semmivel, még senki nem karcolta össze, még senki nem rontotta el. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az első, aki ráönt valamit.
1: Én nem. Én vigyázok rá, mint a szemem fényére.
0: Nagyon vigyázni fogunk az új berendezésre természetesen, és nagyon jól fogjátok érezni magatokat a következő két órában, ez garantáljuk, indul a buli, hajrá!
1: Az órát pedig már is Hurts Wonderful Life dalával fogom indítani, még hozzá egy Purple Disco Machine remixet pörgetek nektek itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig, a mikrofon és a lemezjátok mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

hétig igazi mai slágerek mixben. A lemezjátszóknál Lutfi Begi. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk. Ma Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. Súlyos baleset az M3-ason, Vásáros Namény felé Gödöllő térségében a 32-es kilométernél 3 kilométeres jelenleg a torlódás, és összeütközött két autó Budapesten és a Róbert Károly körúton nemrég a Váci úti felüljáró előtt az Árpád híd felé. Mindenkinek jó utat! Hódasok SMS-ünk van, délutános műszak, majdnem 40 fok van nálam, pára az eső után, most is a tizenétekre dolgozom. Hajrá, Begi, szép délutánt hajnalka!
1: Neked pedig kitartást a munkához, adjuk a talp alávalót, illetve a fülbevalót neked.
0: Így igaz, két teljes órán keresztül ráadásul SMS és Viber számunk 0623111111, pörgünk tovább.
1: Maradjunk ennél az ibizai hangulatnál, egy régi dal új köntösben, nem fog kimenni a divatból, és minden évben jön belőle a új verzió. Ez is egy ilyen. Érkezik Tim Deluxe és az It Just Won't Do, méghozzá Ramirez remixében itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig. Élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Like Mix Summer Edition, ma Lotfi Begi Mixel két teljes órán keresztül. Sziasztok, nálam a konyhában majdnem 45 fok van, megnéztem, de a 11-től így is libabőrös vagyok, nagyon élem a mai bugit, puszi Júlcsi a pizzakészítő csaj.
1: Bugi a Begitől.
0: Begi bugi. Sziasztok, srácok, itt ülök Badacsonyban a sokadik fröccs után a parton a 33 fokban, és egész nap tiszoltok a rádióból, csapassátok neki, Begi és Geri. Tomi voltam. Tomikám, hát érezd jól magad.
1: Óvatosan, meg ugye igen. A fröccs mellé egy-egy tüskét azért verje a biztonság.
0: Az a tuti.
1: Ha már így süt a nap.
0: Elhatárolódom. Na, menjünk tovább. Mi mit verünk be most, Begi?
1: Mit nem vertek be tegnap este a franciák? Nem tudom, azt figyelted.
0: Láttam.
1: Láttad? És arra emlékszel, hogy néhány adással ezelőtt mit meséltem neked? Hogyha berúgják, akkor milyen dal szól
0: a
1: stadionban?
0: A Daft Punktól a Van More Time.
1: Így van. És hát nagyon vártam, hogy legalább egyszer, de legalább a tipmixem szerint kétszer kellett volna. De kijöttek,
0: hát
1: de komolyan kijöttek úgy focizni, mintha nem ők lettek volna itt a világbajnokság. Ők voltak eddig a legrendezettebb, legmagabiztosabb, szép focit játszó, nem álltak bevédekezni, meg volt a terv, mit, hogyan, nagyon szép gólokat lőttek, és tegnap kijöttek, és mintha nem ők lettek volna. De néztem,
0: és ez igaz.
1: Hogy ez hogy, meg mint, de ugye még egyet játszanak, tehát egy bronz mérkőzést még játszhatnak, úgyhogy megelőlegezzük nekik ezt a One More Time című dalt itt a Rádió 1 Live Mixben. Jön Daft Punk és egy vadonatúj remix, egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszok mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Lutfi Begi!
1: Lutfi Begi.
0: A házigazda Juhász Geri.
1: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez lesz egész nyáron, két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ, 5-től egészen este 7-ig, erről szól a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Sziasztok, üdv még mindig Bulgáriából, mi már bőven bevertük azt a sörmennyiséget, amit az előző SMS-ező, de most, hogy Begi említette, azok a tüskék is elég jól hangzanak. Csak ülünk a teraszon és titeket hallgatunk, mint az elmúlt három napban egyfolytában. Jó a műsor, Jenő, Steve, Roberta, Erik és Maja.
1: De jó, nagyon jó nyaralást kívánok nektek, és élvezzétek ki a jó időt, ha jó idő van.
0: Igen, az alkohollal azért csak óvatosan, mi is tartunk egy rövid hydration break-et.
1: Megyünk, nincs tüske.
0: Nincsen sör, szigorúan csak szűrt víz. Jó?
1: De üdítő azért csak lehet, nem?
0: Az lehet.
1: Zéróval kezdve lehet.
0: Okay. Zéro lehet. Ez tetszik, jó? Okay. Hydration break, aztán jövök vissza.
1: Sziasztok!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: vonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: És a döntő pillanat.
5: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
6: Gól! Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Kösd meg Atlas utasbiztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
10: A Praktikerben.
9: Júliustól.
10: Júliustól.
9: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
12: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
13: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
12: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
13: Tökéletes!
12: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
14: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
15: Utazási csomagjából ne felejts el!
16: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
19: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri.
10: Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
19: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
20: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
19: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
20: Szállás.hu.
19: Úgy is tett.
21: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2-3-4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
22: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: Reklám.
23: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
24: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
25: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
26: Svájci precizitás minden egyes csészében.
27: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
26: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
27: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
26: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
28: Strandok éjszakája Harkányban. Július 25-én a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben egész nap színes családi programokkal, látványos előadásokkal, ledsóval, sok zenével és fürdőzéssel várunk mindenkit egészen éjfélig. A legkisebbek örömére többek között jön Richard Davidson bűvész és a Ne Felejts Báb Színház. És amikor leszáll az este, kezdődik az igazi strandparti Chris Lawyerrel, Krotterrel, DJ Dulival és DJ Barával. Bővebben a programokról harkányfürdő.hu. Strandok éjszakája. Ne maradj le róla!
15: Utazási csomagjából ne felejts el!
29: Önnek a Protexin kell.
16: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak.
17: Immunerősítésre is. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
30: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.

0: Rewind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: elmúlt este hat, hello mindenkinek, pörgünk tovább, sőt, ráteszünk még egy lapáttal, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, ez lesz egész nyáron, 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ, ma például Lotfi meg is, szevasz Megi még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: SMS és Viber számunk 0623111111, nézni is tudjátok a műsort, élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban, na hát akkor hajrá!
1: A második órát pedig már is Ed Sheerannel fogom indítani, érkezik a Cameron, méghozzá Siri remixében, itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Radio 1.
1: Ez a Radio 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Lotfi Begi! Lotfi Begi. A házigazda Juhász Geri.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek mixben. A lemezjátszóknál Lotfi Begi. Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig.

0: Sonny Fodera, a D.O.D. és a Think About Us itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset, kettő is van a fővárosban. Az egyik a Rákóczi hídon Budáról Pestre, a másik a Nagytétényi úton a Háros utcától nem messze. És lassú haladás az M5-ösön is Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán. Mindenkinek jó utat! Egy Viber üzenet, na most van baj! Nem ittam a hidratáló szünetetekben, és igaz, vettem magamhoz folyadékot, de későn. Ez Péter írja Viberen, küldött egy képet is, hát egy karton sör és egy üveg ásványvíz van rajta. Ez 24 dobos sör.
1: De azért ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy vajon abban az üvegben ásványvíz van, vagy sem.
0: De hülye vagyok, hát biztos pálinka van benne. De jó, hogy itt vagy, Begi!
1: De ugye az érekbe szokták tölteni a kerítésszaggató házit, és amikor azt gondolt, hogy víz van benne, és meghúzott.
0: Akkor van baj. Szerintem ez az angol argentinre lesz Petéknél ma este.
1: Mit tippelsz egyébként?
0: Argentina, Anglia 2-1.
1: Argentina, Anglia 2-1. Rendes játékidő?
0: Rendes játékidő. Aha.
1: Én azt gondolom, hogy hosszabbítás lesz, és 11-esekkel Argentina tovább megy.
0: Oké, miben fogadunk?
1: Miben szeretné fogadni?
0: A Campus Fesztiválon egy ásványvíz.
1: De akkor jó? Már inkább egy jó hamburger, nagyon jó kis hamburger.
0: Akkor a Campuson egy jó hamburger.
1: Egy jó hamburger.
0: Megdomáltuk. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Pörgünk tovább.
1: A folytatásban érkezik Charles and Eddie klasszikusa Would I Lie to You, amit jó pár évvel ezelőtt David Guetta leporolt, és óriási sláger lett belőle újra, és ezúttal egy vadonatúj remixet hoztam még hozzá. Bruno Bastian keze munkája dicséri ez a darab. Nagy kedvencem, bulikba is szoktam játszani, itt is elég sokat játszom, úgyhogy jön a Would I Lie to You, itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órában Lotfi Begivel. Holnap a nyugati megyékben lehet egy kis frissítő nyári zápor, érted, Begi, nyári zápor?
1: Majdnem azt mondtad, hogy hydration break, de nem, az most lesz.
0: Így van. Szóval holnap lesz egy kis nyári zápor, nyugaton amúgy marad a 34 fok.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Ezekkel a mixekkel sokkal finomabb a meleg szendvics és a jeges tea, üzeni Helga.
1: Jó étvágyat!
0: Na, ez már közelít a Hydration Breakhez. Megint jön egy, nagyon rövid lesz, ígérjük, úgyhogy hidratáljatok is, aztán pedig folytatjuk, és itt vagyunk még fél óránál Begivel élőben. Jó?
1: Nem menjetek sehova.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Napsütés, terasz, friss ízek, I Love Pécs Café.
5: Villány, idén-nyáron új ritmusra ébred. Fantasztikus DJ-k többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál a Maul borászat udvarán. Ez a Wine & Vibe augusztus 15-én Villányban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma. winevibe.hu.
6: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
8: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
9: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
10: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a rádió1pécs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
11: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
12: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
13: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
14: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Lotfi Begi! A házigazda Juhász Geri.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, átálltunk nyári időszámításra, egész nyáron két órán át mixelünk, 5-től egészen 7-ig, Stay a Little Longer, maradj egy kicsit tovább, ez Joel Corey és a Galantis fantasztikus közös dala volt, erre biztatnának én is titeket, hiszen 7 órától a Rádió 1 kívánság műsorban Campus Festival napi jegyeket nyerhettek, két játékunk is lesz, ugye jövő héten ott vagyunk a Rádió 1 teljes DJ legénységével, a Rádió 1 stage-en, tehát Debrecenben a Campuson is tudunk majd együtt fesztiválozni. Sziasztok, nagyon jó a mix, Begi, holnap, ahogy szoktad mondani, sorsdöntő Fradi meccs lesz, úgyhogy hajrá Fradi, Lacesz és a tatai fradisták.
1: Igen, fontos mérkőzésünk lesz, de a játéképet nézve az idegenbeli mérkőzésünkön szerintem jó formában van a csapat, ahhoz képest, hogy az első tétmérkőzésünk volt az új edzővel, ugye vannak távozók, azt gondolom, hogy jó arcát mutatta a Fradi, és hát a hazai pályán, a hazai közönség segítségével remélhetőleg nem lesz gond holnap.
0: Én nagyon komolyan mondom, hogy nagyon várlak téged ilyen szakkommentátori vendégként, nem csak a hazai meccsekre, hanem a VB meccsekre is. Ezt most tök komolyan mondom.
1: Majd az EB-re megcsináljuk, mert most ugye már csak három meccs maradt.
0: Igen.
1: Egy
0: jó.
1: Elődöntő, egy bronzmeccs, meg egy döntő.
0: Így van.
1: És úgy, majd lesz egy nagyon fontos mérkőzés. Pont most néztem egy cikket, hogy vannak már olyan angol szurkolók, akik a világbajnoki kupát így, hát hogy is mondjam, egy picit megelőlegezve, de már rátetováltatták a válliukra. Ezek a rosszul öregedő kommentek helyett, ezek a rosszul öregedő tetoválások.
0: Hú, de kíváncsi leszek, szóval ma este 9-től Argentina, Anglia, ugye a döntőbe jutásért megyünk közben tovább, és hát Beginél is jön lassan a finálé.
1: Így van, a folytatásban érkezik David Guetta és Jennifer Lopez közöse, ez nem más, mint a Save Me Tonight, itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Taylor Swift és az Opelite, Lotfi Begi zárótrekje, ez volt ma a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, és hát jó pörgős a nyár, jönnek a bulik, a fesztiválok, a fellépések ezerrel.
1: Folyamatosan megyünk, a múlt héten is 6 fellépés volt, már azt tudom, melyik városban vagyok. Úgyhogy, de hát így szeretjük, ez erről szól a nyár, úgyhogy nagyon élvezem. És hát amire már nagyon-nagyon régóta várok, az, hogy megyünk Debrecenbe, hát jövő hét szerdától.
0: Bizonyám, Campus Fesztivál.
1: Egészen vasárnap hajnalig ott leszünk, úgyhogy pörög a nyár ezerrel.
0: Sziasztok, egy vallomás, veszélyes titeket hallgatni. Az ember először csak dúdolja a zenéket, aztán egyszer csak Campus jegyet nyer. Köszönöm a tegnapi nyereményt, Geri, és azt is, hogy ennyi jó zenével indítjátok és dobjátok fel a napokat. Mindig van miért feltekerni a hangerőt, ti vagytok a rádiózás 5 csillagos változata. Üdvözlettel Anita Debrecenből, ezek szerint ő volt az egyik tegnapi nyertes nálam a kívánság műsorban. Anita, nagyon szívesen.
1: És hát várunk téged sok szeretettel a Rádió 1 színpadnál.
0: Így
1: jövő
0: igaz.
1: Héten.
0: Pontosan, és hát játék, Campus Fesztivál napi jegyekért kettő is lesz majd a következő órában este 7 és 8 között. Begi, megérdemelten jár a taps, Begi két órán át mixel a World is My Radio Show-ban pénteken este.
1: Így van, ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság műsor Gerivel, én pedig megyek, mert hogy elemzéseket kell készítenem Gerinek. Ma esti meccsről.
0: Ó, de kíváncsi vagyok. Szóval én azt mondtam, hogy 2-1 sima játékidőben Argentinának.
1: Én meg azt mondom, hogy döntetlen, és 11-esekkel Argentina fog tovább menni.
0: Mekkora boomerek vagyunk, hogy egy üvegásvány mézben fogadtunk.
1: Nem, hamburgerben.
0: Tényleg hamburgerben, de
1: hülye vagyok.
0: Remélem, hogy én nyerek. Oké, jön mindjárt Ed Sheeran és az Azizám. Ezzel kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor, a számunk 0620-311-111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
10: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: Navi ajánlat, ez lehetne a menet.
12: Navi?
13: Na, jó.
11: Tomi írta nekünk navi ajánlat.
12: Úgy de jó, vagy hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
11: egyébként, gulyás. Egyébként az jó, igen. Ja, és a vége tényleg, a vége, ha igen, lekváros bukta. Pici úrka, kis halászlé. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
13: Navraforgó olajban.
11: Navraforgó olajban kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy.
13: Navancslé.
11: Navancslé. Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizet?
12: Igen,
11: persze,
12: igen,
11: ők fizetnek. Fizet. Igen. Navi palacsintázója. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsis Tibor lesz a pincéred, akkor...
12: Kifújtuk az orrát.
11: Pincérünk, Navracsis Tibor. Igen, Navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál ki, pedig az is nagyon jó, mert az is az
13: és
11: is nagyon szeretik.
13: Eztek egy kis rablóhúst.
11: Jó, hamis gulyás rablóhús.
12: Legváros bukta.
13: Egy jó navokádó saláta.
11: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
12: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
13: Kijön a kajos, azt mondja, hogy na végre.
11: Igen. Rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
12: Igen, ha jöttök, jó?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy. Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is slágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Szokás szerint kétszer is játszunk még este 8-ig, tehát ha szeretnétek velünk fesztiválozni, akkor legyetek készenlétben, és hallgassatok folyamatosan minket. Halló, halló!
1: Ja, Anti vagyok. Itt vagyunk a szervizben, a kamionban javítják a klímát, várjuk, hogy kész legyen mennünk le a tengerpartra.
0: De jó!
1: Szeretnék egy számot írni a kamionosoknak, ha lejátszanád részszámát, nagyon örülnék neki.
0: Már intézem is, és hová mentek nyaralni?
1: Hát kérlek szépen, most Szlovéniába megyünk, és Kóperba.
0: És jön is a dal, amit kértél, ez Ray és a Where is my husband itt a Rádió 1-en. Jó nyaralást, jó utat!
1: Szia!
0: És akkor induljon is az első játék, aki innentől 10-én telefonál, páros napi jegyet kap jövő hétre Debrecenbe a Campus Fesztiválra. A számunk 0620 3 111 111.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, a DJ csapatunk pedig már gőzerővel készülődik. Jövő héten mindannyian ott lesznek a Campus Fesztiválon Debrecenben. Ki lesz még ott, ez a kérdés? Halló?
1: Szia, Anita vagyok. A játékra jelentkezni.
0: Hello Anita, tudod a Rádió Egy szlogent, nagyon remélem.
1: Igen, Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Anita, óriási hírem van, te vagy a tizedik!
1: Nem mondod, úristen, köszönöm, tényleg!
0: Bizony, úgyhogy megyünk fesztiválozni, figyelj!
1: Oké. Okay.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Köszönöm, el se hiszem, nagyon boldog vagyok.
0: De örülök, hogy megint nagyon jó helyre került ez a páros napi jegy. Kivel jössz majd?
1: Hát a férjemmel.
0: Szuper, érezzétek nagyon jól magatokat, néhány perc múlva még ebben az órában jön az újabb játék, tehát ha szeretnétek élőben látni például Metzger Viktóriát, akkor maradjatok itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, holnap főleg a nyugati ország részben lehet frissítő eső, délután 35 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Henny vagyok, most jöttem edzésről.
0: Hello Henny, milyen edzésen voltál?
2: Ilyen elektronikus spinning edzés volt.
0: Élveztem?
2: Abszolút.
0: Tök jó.
2: Kérlek, kifáradt.
0: Milyen dalt szeretnél?
2: Páromnak szeretném kérni Ray Daltontól valamelyik számát, legyen a legújabb.
0: Oké, okay, jó választás, ez a Blood Run-in. Hogy hívják a párodat?
2: Péter, most lesz az idén 50, úgyhogy szóljon neki ez a szám.
0: Na akkor Pétert Isten éltesse, és figyelem, indítom is a következő játékot. Ha jönnétek velünk bulizni jövő héten Debrecenbe, a Campus Fesztiválra, most hívjatok 10-ként, a számunk 0620 3 111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Újabb hallgatónkat szeretném elvinni fesztiválozni. Halló, halló!
1: Szia, Geri, Vanessa vagyok, a játékos szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Vanessa, hol élsz, honnan hívsz?
1: Debrecenből.
0: Debrecen, ugye ott van minden évben a Campus Fesztivál. Milyen messze laksz a helyszíntől?
1: Körülbelül egy 5 perc sétára.
0: Nem mondod komolyan, úristen, de irigyellek. Tehát azért elmenni egy fesztiválra, úgyhogy az a lakásodtól számítva 5 perc gyalog, ez óriási.
1: Hát igen.
0: Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: Na meg lesz az az oda-vissza séta, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
1: Úristen, nagyon jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Kivel jössz majd?
1: Barátnőmmel.
0: Odafelé akkor nagyjából 5 perc lesz a séta. Hazafelé a barátnőddel.
1: Nem lehet másfél.
0: Másfél óra. Érezzétek jól magatokat, örültem, hogy játszottunk.
1: Én is.

0: Igazi mai sláger, meg Taylor Swiftet kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Éva.
0: Na Éva, kinek menjem?
1: A lányomnak, Zorkának és a barátjának, Bazsinak.
0: Üzensz nekik valamit?
1: Hogy legyenek sokáig boldogok.
0: Mióta vannak együtt?
1: Ma 3 hónapja.
0: Hát akkor nagyon boldog hónapfordulót kívánok Taylor Swifttel, jön a Fate of Ophelia itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgattok, és mindannyiótoknak jó nyarat!
1: Rendben.

0: Gázgeri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Szép nyárestét! Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

0: 2000-es hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Hombai PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, New Week, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a legjobb.

0: legjobb válogatásban. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegek berepíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Alpha.

0: A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Disco Shit. Rádió 1. BG Juniorral, Hanvai BG-vel és Bárány Attilával. Hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Disco Shit Radio Show. Kettecskén Hanvai PG-vel és Bárány Attilával, viszont DJ Junior, aki a születésnapját ünnepi holnap, elküldte a mixét.
1: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame and hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nekik a publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
0: Kezdünk is még hozzá Joel Corey, a Galantis és Easy Bizu közösével, a Stay Longerrel köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást.

0: Ben, ott leszek holnap is, holnap után is, szombaton és vasárnap is, egyébként az éjszakában pedig szombaton Bogácson találkozhatok velem.
1: Nekem pedig a héten 4 fellépésem lesz. Pénteken először Miskolc-Tapolcára megyek, ahol egy Sunset Pool Partyn zenélek, onnan jövök vissza Budapestre, ahol a Kopaszigáton a Fortunás generációnak zenélek a Sunset Funkon, szombaton pedig egész este Siófokon találtok a nyár egyetlen, egyben Siófokon

követőimnek, a barátaimmal, szerintem kifulladásig. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon, most pedig DJ Junior tollából érkezik a folytatásban Tame Impala dala, a Dracula DJ Junior remixben, bármit is jelentsen ez.

0: Kettner Zsolt és Révainé Jagica Alexandra Vecsésről, Urbán István DJ Effendi és Kéri Balázs. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Mindenkit Isten éltessen, és Hugot is kérem szépen, ugyebár eddig sem volt egy jósor lemezolvas, de most már nyugodtan kijelenthetjük róla, hogy szeptembertől a világ egyik legdrágább lemezolvas, ugyanis a vadonatúj fellépő gázsia 1 millió euró, a 300 ezer euróról emelt egy ilyen szenzációsat. Tudjam, hogy ezt annak is egyébként, mert a Moving to the Sun nagyon-nagyon betalált, ugyebár világsláger, most már ezt nyugodtan ki lehet róla jelenteni, illetve ő azt mondta, hogy idén szeptembertől nem igazán szeretné éjszakában játszani, és hát ugye egyértelműen visszaesnek a fellépés számok, ezáltal nagyon-nagyon sok nappali rendezvényen lesz, de szerintem bármennyire is drága lett, az éjszakai szórakozók is fognak csinálni egy csomó nappali rendezvényt, ezáltal a Moving to the Sun-nak és Hugo-nak köszönhetően a piac szerintem teljes mértékben át fog alakulni, szóval Isten értesse Hugo.
0: Pár perc múlva az emlegetett dal érkezik, de előtte most egy igazi DJ Junior megfejtésben egy 80-as évekbeli italo diszkó dal újraértelmezése. Ivántól a Fotonovella a rádió egyen az igazi mai slágerek között.

0: Fontos, hogy nem véletlenül nem mondjuk, hogy mikor lesz ebben a hónapban diszkosít aktivizáció, ugyanis nincs egy volt, azon már túl vagyunk, nagyon-nagyon jól sikerült, és legközelebb augusztusban érkezünk, ott viszont egy csomó olyan parti van, amiről még nem beszélhetünk, szóval most egy kicsit csembe vagyunk.
1: Illetve nem erről beszélünk, hanem inkább arról, hogy a hétvégén mire lehet számítani. Én mondtam, hogy pénteken Miskolcon és Budapesten zenélek, szombaton pedig egész este Siófokon, bizonyos a B-közép országos találkozó, ráadásul lesz 2 napos, először, amióta szervezek

0: Diszkos itt a Rádió Egyen, több mint 20 éve csináljuk már ezt, úristen, mikor ezt így elmondom a bulikba, az emberek felüvöltenek, de tényleg talán nincs olyan ember az országban, aki nem hallotta volna legalább egyszer az elmúlt 20 év alatt ezt a műsort. A stúdióban Hanvai PJ és Bárány Attila, DJ Junior azonban Olaszországban, Jezolóban, kijelentett, hogy többet nem megy oda, mert már nagyon román.
1: Egy biztos, hogy nagyon durva tényleg az, hogy már több mint 20 évét vagyunk, sőt idén leszünk 21 évesek, és előtt is volt rádió műsorom, amivel mind a hárman játszottunk egy másik rádióban, és hogy már generációk járnak hozzánk szórakozni, és ezért is szeretem nagyon egyébként, hogy idén nyáron borzasztó mértékű nappali rendezvényen játszok én is, és szerintem mindegyikön, mert tudom, megjönnek a picit idősebbek is, az ilyen 40-50 pluszosok, és olyanok hozzák a gyerekeiket is, és megjönnek borzasztó nagy számban mindenhova, ilyen fürdőkre, és tényleg mindenhova, ami nappali rendezvény, szóval hajrá, ezt a vonat erősítsük.
0: Junior azonban az igazi mai slágerek között hozott egy 90-es évekbeli dance megfejtést, ez a Day by Day DJ Junior verzióban itt a Rádió Egyen a diszkosítvány.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít, Radio Show, DJ Junior mixére, de nélküle itt van még Várány Attila és Jómaga Hanvai PJ, és már is búcsúzunk én azzal, hogy továbbra is köszönöm mindenkinek, aki követi valamelyik social media felületemet, a legerősebb mondhatni így a TikTok, tessék megnézni a videókat, továbbra is posztolok az 50 órás diszkózási csúcsbeállításomról, és hát ugye bár most hétvégén mindenkit várok sok-sok szeretettel, Bogácson!
1: Velem pénteken Miskolc, Tapolcán, illetve Budapesten a Kopaszigától lehet szórakozni, szombaton pedig Tenszájszed, vagyis egész estés Bárány buli, Siófokon, illetve én ott leszek vasárnap is, délután a biztonsági békközép országban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, tele lesz extrákkal ma is ez a következő három óra. Vadi új zenék, sehol máshol nem hallható remixek, sztárhírek, jó sok mindennel készültünk nektek. Hello, Jami!

0: És minket hallgattok, nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show 11-ig Jamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött, mind a ketten ott lesznek természetesen jövő héten a Campus Fesztiválon Debrecenben. Legyetek ott ti is, bulizzatok velünk a rádió egy stage-en, napi jegyeket természetesen nyerhettek majd holnap is adásban, és jön közben egy Fateless feldolgozás.
1: Tényleg egy Jolly Joker dalról van szó, és nem is tudom, hogy ebből az ikonikus Fateless dalból hogy nem született tényleg egy mostani popsláger, ezt nem is értem, és nagyon-nagyon örülünk neki, Bibi Rexa pedig zseniális benne, nagyon-nagyon szexi a hangja, úgyhogy nagyon köszönjük neki a következő dalt, ez pedig a New Religion, ezzel megyünk tovább itt a rádió egyben.
2: At the turntables now, Yamina. Yamina. World is Mine Radio Show.

World is Mine Radio Show. On lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na muszulj hozzá a Facebookon! Facebook.com/Rádió Egy Hungary.

0: van, úgyhogy 11-ig Jamina, aztán 11-től Pure Beat itt mellettem a lemezjátszói mögött. Nagyon szeretjük a váratlan találkozásokat. Hát ez a közös dal Tones & I-tól és Fishertől szerintem pontosan ilyen.
1: Így van, és tényleg annyira jó dolgok születnek az ilyenekből, amire mi kívülállóként azt gondoljuk, hogy ők hogy. És születik egy olyan valami, ami hát ezek tényleg amúgy összeillettek. És Tones & I és Fisherről van ugye szó, amikor először megnéztem egyébként ezt a csajt, hogy ő mégis hogy néz ki, azért meglepődtem. Tehát, hogy tényleg egy nem egy klasszikus szépségről van szó, hanem nagyon jól képviseli ezt a plus size vonalat, és annyira tetszik, ahogy ezzel ő bánik, amilyen önbizalma van, amilyen hanggal rendelkezik. Szerintem ez pontosan tudja magáról, Fisher pedig most nagyon hálás lehet neki. Két zseniről van szó egyébként, és menjünk tovább a közös dalukkal, ez pedig a Fever. Itt a Rádió 1-en.

0: itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show. Jamina a lemezjátszói mögött, Jennifer Lopez és David Guetta érkezik, végre készítettek egy közös dalt. A hangzása tipikusan a 2010-es éveket idézi.
1: Ez a hangzásvilág ma akkor szárnyalt, akkor volt az egekbe. Nekem abszolút az a korszakom jut eszembe erről a dalról, oda repülök vissza. Akkor nagyjából ilyen egysíkú dalok voltak, és mindegyiknek ilyen hangzása volt. De nagyon örülök, hogy most ez visszajön, és most viszont kuriózumnak számít, mivel most nem ilyen dalok vannak, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy jött egy ilyen. David Guetta és Jennifer Lopez közös ez a Save Me Tonight, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: Szemfelt és Cashmere mennyire fantasztikusak együtt, ez volt tőlük a Pretender a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban, mellettem Jamina a lemezjátszóknál, címimpal a Dracula, egy vadonatúj zene a Medúzától, egy különlegesség Bob Sinclairtől, ezek mind-mind várnak rátok este 10 után.
1: Maradjatok mindenképpen velünk a következő egy órában is.
2: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

0: teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Maggi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: starts now.
1: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, ígérem, tökéletes lesz nálunk a zenei kínálat továbbra is. Óriási dance slágerek és extravagáns remixek is jönnek. Hello, Jami!
2: Szia, Geri, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Sidepiece és a Cry For You-val fogunk kezdeni, tehát Jamina és Juhász Geri a World Is Mine Radio Show-ban itt.

0: Kylie Minogue híres klasszikusa, a Can't Get You Out of My Head villant meg ebben a fantasztikus Hypaton zenében. Ez volt tehát az Out My Head a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, megnézhetitek ám őt élőben jövő héten Debrecenben is, a Campus Fesztiválon, ott is lesz Rádió 1 Stage, várunk titeket minden este, napi jegyeket pedig természetesen egész héten nyerhettek tőlünk adásban. Na Jami, nézzük, hogy mi jön most.
1: A legújabb közös dalom Tolvaj Renivel, ez pedig a Feel the Fire-ra maradt ki a mai szedből. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

megbeszéltük ezt, hogy bárhol megállja most nyáron a helyét, akár egy fesztiválon, akár egy bárpult mellett, egy medence mellett, tehát egy olyan hibrid dalról beszélünk, ami a nyár minden pontján megállja a helyét. Jön Gordo és a Loco Loco.

0: Kanimpala és a Dracula Jamina ezzel zárt ma a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Mind a két mai Jamina szettet visszatudjátok hallgatni természetesen a szokott felületeinken, a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációban. Gyors helycsere a lemezjátszóknál, aztán jön is Pure Beat. Várjátok meg!
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mind Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten, telefonálj és nyerd meg páros napi jegyet.

0: Balaton. Strand Festival, augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: is Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét, isteni zenék jönnek nála is. Hello Pure Beat!
2: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Két nagy európai producer találkozása érkezik, akik pontosan tudják, hogyan kell sláger hangulatot csinálni. Robin Schulz és Szigala közöse, ez az AM to PM című track, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: legelső közös dala, reméljük, hogy nem az utolsó. Ez volt a Save Me Tonight szerda este a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Pure Beat a lemezjátszói mögött, és most egy kicsit utazunk vissza a múltba.
1: Most egy igazi Feel Good House átdolgozás következik. A track különlegessége, hogy a legendás Mary J. Blige 2001-es slágerének, a Family Affair-nek az ikonikus vokáját használja fel egy modern funky house környezetben a dal. Nosztalgikus ének és a Fresh House alapok tökéletesen kiegészítik egymást. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy fantasztikus remix lett. Ez egy tökéletes példa arra, hogyan lehet a klasszikus R&B slágert új köntösbe pakolni és életre kelteni. A dal nem más, mint Sugar Hill és a Meat című track Angelo Ferreri remixében. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Birdies Már Radio Show-ban.

0: David Guetta és Hugh Girl, ez volt tőlük a Shine. Mennyire jó ez a dal? A Word is Mine Radio Show-t halljátok a Rádió Egyen, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Mivel megyünk tovább?
1: Hát a mai mixben maradunk az R&B, illetve a pop dalok átdolgozásában. Most egy igazi világsláger következik, méghozzá egy friss klubverzióban. Jennifer Lopez 2011-ben megjelent On The Floor című dala érkezik, és hát a dallammenet ismerős lehet, hiszen a legendás Lombada dallamát dolgozza fel, amely eredetileg a Kauma együttes slágeréből vált világhírűvé. Most azonban egy vadonatúj klubverzióban hoztam el nektek, szóval szereted az R&B feldolgozásokat, tekert fel a hangerőt, érkezik az On The Floor, méghozzá Chris és Zoltán remixében ezen.

Maradunk ki a magyar DJ producerek újdonságaiból, ezúttal egy originál tracket hoztam, ami igazán különlegesre sikeredett, ugyanis egy ilyen, hogy is fogalmazzak, ilyen gyerek ricsa ének van a dalban, nem tudom pontosan kihallani, hogy ez mit akar takarni, de kimondottan tetszik ez a kontraszt, hogy a gyerek ének és erősebb tech groove találkozik, szerintem zseniális darab lett, ez nem más, mint Gegétől a Kids, már is mutatom, ezzel megyünk tovább.

0: Szóval még a héten.
1: Csütörtökön kezdődnek a fellépések, ezúttal Kunfehérton leszek megtalálható a csütörtökön, pénteken Szigetváron kezdek, onnan érkezem Balatonlelére, és végül Budapestre, szombaton pedig Mezőkövesden és Siófokon találkozunk.
0: De szép menet lesz, jó bulikat kívánok neked, nektek pedig, drága Rádió 1 hallgatók, nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is láger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A fesztivál szezon kellős közepén is. Jövő héten jön a Campus Fesztivál július 22-től, és a nemzetközi sztárok mellett a Rádió 1-es DJ-k is fellépnek majd, tehát természetesen a Rádió 1 stage-en. Kollár, Nyuvi, Kuki, Jamina, Regálili, Lotfibegi, Metzger, Viktória és Jauri is, de az eseménye kapcsolatos infók ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Hát most Metzger Viktóriát hozom a folytatásban, a Nagy Bogival és Miss Muddal közös Éden szól már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Bibi Rexha, Faithless és a New Religion a folytatásban. Bibi Rexha az egyik legmeghatározóbb alakja annak az albán inváziónak, ami az elmúlt évtizedben nagyon rányomta bélyegét a globális popzenére. Ugye, hát ott van Bibi Rexha mellett Dua Lipa, Rita Ora, Eva Max, őket szoktuk emlegetni, a DJ-k között Regard, és érdekesség, hogy mindannyian albán gyökerekkel rendelkeznek, de a legtöbben diaszporában élnek, Londonban, az USA-ban, vagy Németországban volt a gyerekek, úgyhogy egyszerre ötvöződik bennük a nyugati kultúra és a balkán gyökerek. Bibi Rexha, New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

ezres nagyságrendben értékesítenek trackeket a DJ-k első számú platformján, a Beatporton. Szóval üzletember, DJ, producer, hangulatfelelős, hozom Alex Kendrit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert jó kis Deep House remixben szól már is Nagy Bogi, Dash és a Jól leszek újra, Metzger Vikinek köszönhetően, aki fellép jövő héten a Campus Fesztiválon Debrecenben, és a fesztiválra a héten napközben páros belépőket lehet nyerni, többek közt Balázséknál, aztán Atisnál és Juhász Gergőnél is este. Na de hogy kik lépnek fel a Rádió 1 stage-en? Kollár, Nyúvi, Kuki, Jamina, Regálili, Lotfi, Begi, Jauri, és hát Metzger Viki az ő remixében szól már.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, melyik Joel Corey, Galantis és a Stay a Little Longer, ezt hozom már is. A tavalyi év egyik legmeghatározó fesztivál pillanata Joel Corey-nak az Ultra Miami nagyszínpados fellépés volt. A két fő stílus, amivel azonosítják a Piano House és a Tech House. A Piano House lelke, hogy a neve is sugallja, a ritmikus zongora játék, amely általában euforikus felemelő hangulatot áraszt, gyakran női vokállal, easy bizu hangjával ez a Stay a Little Longer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. We were good.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, svéd pop, Zara Larsson után pedig amerikai pop rock, kicsit country beütéssel Taylor Swift, aki, érdekes tény, annak idején, amikor Calvin Harris és Rihanna dalát a This Is What She Came For, tehát megírta titokban, akkor egy olyan álnevet használt, ami egy svéd férfi álneve volt, aztán persze később kiderült, hogy Taylor Swift áll emögött a dal mögött is, hát meg ugye a saját dalait is ő írja. Opelite, ezt az Oma Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, egy igazi díva köztük, Ray és a Where is My Husband, ha eddig nem lett volna nyilvánvaló, nagy teniszrajongó az énekesnő. Ott volt az angol esemény a Wimbledoni teniszbajnokság záró napján a 14. napon, mégpedig a VIP szektorban. Na de itt a VIP, az tényleg VIP, mert hogy olyan sztárok társaságában nézte a mérkőzést, hát ilyen fél méteres távolságon belül, mint Nicole Kidman, Dustin Hoffman, nagyon-nagyon előkelő. Where is my husband? Ezt azon most.